0: Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, és képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani, valamint biztosítja a közszolgálati célok magas színvonalú teljesülését. A részletes pályázati felhívás a testület honlapján érhető el. A pályázati eljárás keretében megválasztott vezérigazgató munkaviszonya határozatlan idejű és legkésőbb a megválasztását követő 30. napon lép hatályba. Átfogó korszerűsítés vár a Budapest Fót Veresegyház Őrbottyán Vác vasútvonalra. A mintegy 174 milliárd forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás során Rákospalota Újpest és Vác között a vonal jelentős részén második vágány épül, emellett megújulnak az állomások és megállóhelyek, akadálymentes peronokat, valamint P+R parkolókat alakítanak ki. A cél, hogy csúcsidőben óránként legalább 4 vonat indulhasson az elővárosból Budapest felé. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztés jelentősen növelheti a vasút kapacitását, és hosszabb távon érdemben csökkentheti az agglomerációk közúti forgalmát. A kormány a projektet kiemelt beruházássá nyilvánította. Újra letartóztatták a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A fővárosi törvényszék másodfokon megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését, amely korábban enyhébb kényszerintézkedésként bűnügyi felügyeletet, távoltartást és nyomkövető viselését rendelt el a gyanúsítottnál. Az ügyészség a letartóztatás meghosszabbítását kezdeményezte a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyére hivatkozva. A törvényszék egyetértett azzal, hogy ezek a kockázatok továbbra is fenn állnak, ezért úgy döntött, hogy nincs lehetőség a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására. Átadták az Alteo új DRS hulladék feldolgozó üzemét Kistarcsán. A július óta próbaüzemben működő létesítmény évente 14 ezer tonna visszaváltott italcsomagolás feldolgozására képes, ezzel a cégcsoport teljes kapacitása 28 ezer tonnára nőtt. Az üzem feladata kötelező visszaváltási rendszerből érkező PET palackok és fémitalos dobozok szétválogatása, előkezelése és bálázása. A vállalat szerint a fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy a visszagyűjtött csomagolás származó alapanyagok minél nagyobb arányban kerüljenek vissza a gazdasági körforgásba. Az Alteo célja, hogy 2030-ra piacvezetővé váljon a hazai szertelen hulladék gazdálkodásban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már ismét a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol inspiráló beszélgetésekkel és újra valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Mindig mondom, Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, de ezt a bekonferálást Anna May egyszer már meghallgatta. Két héttel ezelőtt, amikor itt volt nálunk vendég, és örülök, hogy most visszatért. Jaj, de jó, hogy itt vagy.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Nem kellett rád annyit várni, mint amikor az első meghívás történt. Egy energetikai mentorral beszélgetek, kedves hallgatóink, és hogyha belefutottak az első beszélgetésünkbe, akkor pontosan tudják, hogy a manifestációról, a tudatosságról és a tudatos teremtésről beszélgettünk. Hát a tudatosság az a következő témakörnél is nagyon kell. A szerelemnél, a párkapcsolatnál nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy olyan hölgy, aki egyébként minden hivatalos diplomát, pszichológus is, akivel beszélgetek most, beszerzett és megszerzett, no meg hát az életével maga bizonyítja, hogy igenis sorsfordulások és nagy pálfordulások léteznek az ember életében, talán a szerelembe is, szóval jó, hogy itt vagy, köszönöm, hogy jöttél
2: köszönöm.
1: Megint. Mennyire általános probléma a szerelmi élete az embereknek, hogy ott javítani kell valamit, vagy nem elégedettek azon a területen?
2: Figyelj, én azt látom, hogy nagyon. Tehát ez...
1: A pénznél is fontosabb?
2: Szerintem kb. Így paralel, tehát hogy majdnem olyan fontos, de van úgy, hogy fontosabb. Uh-huh. Egyébként, ha belegondolsz, az a közeg, amiben élünk, tehát az az érzelmi közeg, ami egy nagyon jó párkapcsolatban megvan, a folyamatos támogatás, az, hogy az ember azt érzi, hogy látja őt a másik, érzi őt a másik, igazán figyelmet kap, szeretetet kap, feltétel nélkül szeretetet, szerintem nagyon fontos. Tehát ez gyakorlatilag az egész életünket jóra fordítja, hogyha ez megvan.
1: Tehát fordulhat jól, akkor ezt tisztázzuk. Mert nem az van, most csak kérdezem, én jártam a kertemben, azt javaslom, nem javaslok semmit, inkább csak hallgatom őket, hogy mindenki vágyik a nagy szerelemre, az igazi nagybetűs társra, akivel akár még első látásra is egymásba szerethetnek. Van ilyen?
2: Szerintem van, akkor szerintem van, akkor, hogyha jó energetikai állapotba hozod magad. Mert én azt látom, hogy, és itt most behozok egy olyan kifejezést, ezt nem szeretnék elveszíteni senkit emiatt, úgyhogy tartsatok ki, ez a csakrák, és az, hogy energiaközpontok, erről már mindenki tud valamit, és ez a féltudás, ez sokkal rosszabb, mint a teljes tudatlanság. Aha. Mert ha valaki sose hallotta volna, akkor ja, hogy akkor ez lehet, igen, akkor ja, hát ez lehet valami, akkor kíváncsi vagyok, de a csakrákról sajnos, amit én látok, mert mindenki elterjesztette azt, hogy milyen szint kapcsolódik hozzá, milyen szanszkrit betű van beleírva abba a szép kis ábrába, meg hogy ez ilyen kultúrtörténet, mert mindenki tudni véli, hogy mi micsoda, és itt mindig az a kérdés, hogy erre én csak így legyintenék, mert az a kérdés, hogy miben teszi jobbá az életedet. Uh-huh. Az energiaközpontokkal csak precízen, csakra specifikusan és komplexen érdemes dolgozni, úgyhogy valaki végigjárta a hadakútját, és tényleg tudja, hogy mi hogy működik. Mert ezt nem lehet megtanulni.

0: akik lelépnek hamar, meg a problémás csávok, akiket meg kell javítani, és te leszel az anyukájuk.
1: Hát ha most a hölgyeket nézik.
0: Igen, igen.
1: Ezek ilyen visszatérő problémák, hogy ugyanazokat a típusokat vonzák?
0: Igen, mert ha van egy elakadás, de most nem mennék bele, mert nagyon komplex, okay. De hogyha van egy elakadás ezen a téren, ezekben a kis energiaközpontokban, akkor gyakorlatilag... De belemegyek, jó, és gyors leszek, megígérem. Okay. Szóval például van egy ilyen dolog, hogy szívcsakra, erről már mindenki hallott.
1: Igen.
0: És ha ez túlműködik, akkor ennek van egy testi jele is. Ebben most nem megyek bele, most tényleg megpróbálok így a témánál maradni, de ez látszik a testen, és érzelmileg is az ember ilyenkor egy túlfűtött állapotban van. Ilyenkor gyakorlatilag úgy érzi, hogy mindenkinek segíteni akar. Ilyenkor olyan férfiakat választ például, akiket ő visz utána a hátán, és úgymond megszolgálja a szeretetüket. Uh-huh. És ilyenkor az ember egy ilyen folyamatos, ez a felfokozott érzelmi állapot, ez gyakorlatilag választ magának. Tehát ez a túlműködés választ magának egy alulműködést. Az egy olyan férfit, aki kevésbé tud jól funkcionálni. Uh-huh. És ez, mint ahogy te is érzed, ez még nem a valódi receptje a boldogságnak, mert egyszer mindenki belefárad. Tehát szerintem én nagyon erős nőket ismerek, akik már belefáradtak, például akik velünk gyakorolnak, akik már belefáradtak abba, hogy egy mintára működjenek. És arra is rájöttek egyébként, hogy ha látják a mintát, az még nem oldja meg. Uh-huh. Ez a kamu ezotériának a legnagyobb megtévesztése, hogyha tudatos vagy a mintádban, akkor onnantól kezdve, mert megvan oldva az életed, mert akkor nem fogod azt választani. Hát dehogy nem.
1: Őrület. Hát ha valaki, akkor ezzel is példával tudsz, a saját életed példájával a hozzád fordulók elé állni, hiszen most is itt van a férjed velünk a stúdióban, aki ugye most nem beszél, de itt van, és tudom, hogy hosszú-hosszú évek óta tényleg harmóniában éltek, legalábbis ezt mondod, meg ez is sugárzik.
0: Meg ezt is látod rajtunk.
1: Hát ezt látom rajtatok, ez abszolút sugárzik rólatok, de azt hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy Anna-mé az energetikai mentor, akinél szerintem több közösségi eseményt ember nem szervez itt a fővárosban, ott vagytok az Ötvös utcában, oda bárkibe mehet, ugye, és csatlakozhat. Az Ötvös 9-ben ott csatlakozhat hozzátok online is, meg természetesen személyesen is lehet veletek találkozni, és ráadásul egy olyan időszakban vagyunk most, így október közepén, ahol az alapozást azt meg is tehetik igen hatékonyan.
0: Igen,
1: ezzel kapcsolatban is.
0: Igen, mert ha például a párkapcsolat szempontjából nézzük, akkor azt látom, hogy van 4 téma, ami akad. És erre a 4 témára gyakorlatilag ez tulajdonképpen egyfajta alapozás. Hogyha valaki szeretne hatékony lenni a teremtő erőben, úgymond úgy manifestálni, hogy az tényleg működjön, és ne gondolati síkon maradjon, hogy jaj, de jó lenne, meg gondolkoz pozitívan, hanem hogy tényleg valódi energetikai változás menjen végbe, akkor ez a 4 téma egyrészt a megbocsátás önmagadnak. Mert én azt látom, hogy amíg ez nincs meg, addig az ember megakasztja saját magát. Megbocsátás a másiknak. Hát ezt exekről például itt nagyon sokat lehetne mesélni. Igen. Gyakorlatilag ott kötjük le az energiánkat a múltban. És a harmadik pedig az önszeretet. Mert mindenki tudja, hogy nagyon szeretné, hogy feltétel nélkül szeressék, és mindenki tudja, hogy kéne, hogy bánjon vele a másik, de ez a kérdés, hogy önmagaddal hogyan tudsz úgy bánni.
1: Jogos. Azt elmondtam az előbb, nem biztos, hogy egy bántalmazó kapcsolatból is ki kellett szabadulnod még azelőtt, hogy ez a mostani harmónia létrejöhessen.
0: Hát meg igazából a teljes sztoria az, hogy bántalmazó családban felnőve, ez pszichológusként is tudom, hogy az lesz a szeretet, amit ott tapasztaltunk. És az lesz az ismerős. Azt fogjuk szeretetnek gondolni, még akkor is, ha fejben tudjuk, hogy nem az.
1: Ja, hogy ezek ilyen fontosak.
0: Ez olyan, mint például a függőségnél is ilyen generációs mintákban, hogy például alkoholisták gyerekei sokszor választanak alkoholista partnert. Szóval, és erre van egy nagyon érdekes megfigyelés a gyerekpszichológiában. Azt vették észre, hogy olyan gyerekek, akik traumát éltek át, azok újra játsszák a traumát. Ha babákat kapnak például, akkor nem kreatívan játszanak a babákkal, hanem lejátsszák ezt a traumát újra és újra, fogást keresnek rajta. Nem tudatosan, de valahogy a lelkünk így működik. Ugyanezt csináljuk felnőttként is. Tehát, hogyha volt valami probléma a

0: kosraládunkban, akkor olyan, mintha újra akarnánk játszani ezt, hogy legyen, hogy megtaláljuk a megoldást, a kiutat belőle, valahogy feloldjuk magunkban. Uh-huh. És ezért bármennyire is rossz ötletnek tűnik bántalmazó családból, kiszabadulva bántalmazó partnert választani, ez nagyon jól megmutatja azt, hogy nem tudatosan működünk, nem annyira tudatosan, mint gondoljuk. És a szerelem az meg pláne nem a fejünkről szól. Hát ez a legyél tudatos abban, hogy milyen partnert választasz, ez azért nem működik, mert ki az, aki szexi, ki az, aki vonzó, ki az, aki megmozgat. Általában a saját negatív mintáit mozgatnak meg ennyire, újra akarod játszani. Uh-huh. És erre azt mondani, hogy jaj, ez a mintát hagyd abba, ez egészen egyszerűen nem működik, mert az, aki jó fiú, ez nem lesz vonzó. Aha. És ezért látszik, hogy nem fejben kell magunkat átalakítani, hanem energetikai átalakításra van szükség.
1: Na, nagyon remélem, hogy sokan vannak most itt, akik ezt hallgatják az ismeretségi körömből és a hölgyek, mert ezt annyiszor hallottam már, hogy miért mindig és akkor is jön egy jelző, hogy ezeket vonzom, meg hogy miért a rosszat választom mindig. Hát akkor ezek szerint ezért?
0: Ez a kis bizsergés, az ott a nagyon mélyről jön, hogy jaj, úristen, de izgalmas. Uh-huh. Ez gyakorlatilag felhívás az újrajátszásra.
1: Meddig tart az izgalom?
0: Igen, tehát amit én javaslok igazából, az, hogy ha energetikailag dolgozol magadon, akkor egy másfajta energiából választasz. Uh-huh. Például sok nő tudja magáról, hogy olyan partner kéne, aki méltón kezeli őt, aki látja őt, aki megbecsüli. Fejben ez mindenkinek megvan. Szerintem ha bárkit meginterjúvalnál, nem azt mondaná, hogy hát igen, én olyat szeretnék, aki elnyomó.
1: Ja, nyilván. Okay,
0: lehetőleg ne vegye semmibe, meg ne is, uh-huh. ne is érdeklődjön irántam egyáltalán. Ha megnézzük a realitást, akkor az látszik, hogy hiába tudjuk fejben, hogy mit akarunk, az nem lesz elég. Tehát ahogy bevezeted ezt az egészet, hogy tudatosság a párkapcsolatban, én inkább azt mondanám, hogy energetikai tudatosság. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy tudsz magadon dolgozni energetikailag belül úgy, hogy közben felépíted magadnak azt a jövőt, amit élni szeretnél. És ez egy akkora átalakulás a számomra, mert ugye ja, és még valami, egy cuki sztori, ezt el kell, hogy meséljem, okay, ez nagyon izgalmas. Képzeld el, az volt, hogy én végig jegyzeteltem, tehát amikor dolgoztam így ezen az átalakuláson a saját életemben, mert azt vágtam, hogy egy bántalmazó párkapcsolat az nem oké, de nagyon nehéz volt kiszabadulni onnan, nagyon-nagyon rossz állapotban voltam lelkileg, és elkezdtem dolgozni magamon a gyakorlataimmal, közben jegyzeteltem, hogy mi az, ami működik. És ez most jelenleg a 8 lépéses programsorozatainknak az alapja, amit akkor megalapoztam. Uh-huh. Kezdve azt vettem észre, azt gondoltam, hogy majd jön a nagy becsenget. És kezdve, uh-huh. hogy azt vettem észre, én akkor randizgattam, nem volt senkivel komoly, csak így ismerkedtem, mindenki eltűnt. Mondtam, hát ez hihetetlen, én tudom, hogy ez működik. Tehát, hogy energetikailag jól dolgozom magamon, hol vannak a srácok. Vissza se hívtak. Képzeld el, utána... ahogy benne voltam ebben a folyamatban, utána egy barátnőm beiratott engem valami rapid randira, és ott találkoztam Gáborral, úgymond teljesen véletlenül.
1: Tehát akkor van ilyen, hogy amiket a filmekben látunk, hogy rapid randi? Itt Pesten?
0: Hát ráadásul. Figyelj, ez 20 éve volt, és nem vagyok szakértőre, de csak egyszer voltam életemben, de az eléggé bejött.
1: Várj, de szabad ne feled, ez nagyon izgalmas. Hogy van ez, hogy leültök egyik asztalhoz, 5 perce után a másikhoz?
0: Ez valami lakat volt, de mondom 20 évvel ezelőtt, okay. Tehát hogy nem tudom most mi van, hogy a fiúknál volt egy kulcs, a lányoknál meg lakat, és akkor ezt ki kellett nyitni, mint ismerkedés alap. Aha. És képzeld el, hogyha akkor nem tűntek volna el a srácok, akkor még mindig régi mintára választok. Tehát kellett nekem egy ilyen tiszta lap, ahhoz, mert nyilván, ha kapcsolatban lettem volna, nem megyek el, hogy találkozzak Gáborral. Uh-huh. Tehát én azt látom, hogy ezek az energiák valósak. Tehát ha te jó állapotba hozod magad, és hatékonyan dolgozol, akkor lehet, hogy kitakarítja az életedet
1: értem.
0: Átmenetileg.
1: Ezért fontos a mostani alapozás, amiről beszélsz.
0: Igen.
1: És aminek pont az időszakát éljük most.
0: Igen, mint teremtő erő. És még valamit megmutat ez a 4 kurzus. A 4. arról szól, nagyon sok nő van arra ráfeszülve, hogy manifestálja a csávót. Uh-huh. De tényleg, tehát, hogy ezzel kell, ezzel fekszik.
1: Igen, igen.
0: Hogy már megvan a lista, megrendelt az univerzumt, megvan minden.
1: És hát csak nem jön.
0: Csak nem jön, csak ennyi a probléma. Vagy már tisztelt a kivételnek, de azért, ha ez működne, akkor minden nő boldog lenne, és minden férfi boldog lenne, jó párkapcsolatban élne. Van egy olyan kurzusom, ami megmutatja azt, hogy ez a feszültség, ez hogyan oldható föl? Egyrészt miért nem működik, miért nem hatékony? Hogyan oldható föl, hogy biztonságból, bizalomból teremtsen az ember, nyugalomból? És ez most ráadásul ez a 4 kurzus együtt 75%-kal olcsóbb, és ez gyakorlatilag a teremtőerő megalapozása ezen a területen is.
1: Tehát aki most szeretne tényleg elindulni egy jobb irányba, vagy elege volt abból, hogy egy helyben jár, annak most ez egy kiváló időszak.
0: Ráadásul egy olyan dolog, ami bizonyított. Tehát, hogy ami nem egy elképzelésen alapszik, mint az, hogy gondolkozz pozitívan, hanem ami valóban megalapozottan, energetikailag hatékonyabb.
1: Mert ez semmi más, csak energetika.
0: Hát én azt látom, hogy ha a szerelmet fejben akarnánk megoldani tudatosságban, akkor eléggé rossz helyen járnánk. Aha. Ez valahol belülről jön, a lényünkből. Uh-huh. De ugyanez igaz a stresszre. Tehát a megnyugvásra sem igaz az, hogy nyugodj meg.
1: Jó, oké. Attól megnyugszom.
0: Mert amikor stresszt élünk át, akkor nem csak fejben vagyunk jelen, hanem az egész lényünkkel.
1: Jogos.
0: Változik a szívverésünk, a pulzusunk. Tehát egy csomó olyan testi dolog van, ami ugyanúgy jelen van abban a helyzetben, uh-huh. nem csak a gondolkozásunk vagy a fejünk.
1: Mondd el kérlek, hol érjük el a programodat?
0: anameprogram.hu.
1: Tehát az aname program ékezetek nélkül. Uh-huh, akkor nem olyan nehéz, ezt megjelzik szerintem a hallgatók is. Kedves hallgatóink, már csak azért is, hogy alapozzák meg, és mennyire kell hozzá türelmesnek lenni?
0: Én azt látom, hogy attól függ, hogy mekkora a teher,
1: tehát
0: amit cipel az ember.
1: Tisztulási folyamat biztos, hogy lesz, ugye, mint nálad is.
0: Mint nálam is volt, eltűntek a lúzer gyíkok. Ez mondjuk nem egy probléma, szerintem, de nyilván...
1: Jó, szépen tehát, fogalmazva. Hogy...
0: De nyilvánvalóan az ember észreveszi, hogy tudod, milyen érzés? Megváltozik, valami megváltozik belülről. Nekem az egész életem így épült vissza, nem csak a párkapcsolat, mert ugye nem titok, hogy a bőség szintjén is voltak problémáim, például hajléktalan voltam, a családi szeretet is nyilvánvalóan adja magát, hogy az se volt ideális.
1: Hát és a halálos betegségekről meg már beszéltünk az előző.
0: Szóval én azt láttam, hogy mindez végig, én annyira hálás vagyok, mert végigmentem azon a folyamaton, hogy ezek tényleg begyógyuljanak. Ezek a sebek, és helyette nem csak, hogy az legyek, aki keményen beleállt és megcsinálta, pont ellenkezőleg. Tehát ami ebből lett, az, hogy a megvalósult álmaimat élem, úgyhogy rácsodálkozom, hogy úristen, de jó, mennyire hálás vagyok belülről, gyakorlatilag ezek a belső erőközpontok csakrák megteremtették azt az életet, amit tudod, mit jobbat, mint amit szerettem volna, mert el sem tudtam volna képzelni, hogy ilyen létezik, mint amit most élek. És ugyanez igaz nyilván a párkapcsolatra is. De ez olyan, hogy az ember azt veszi észre belülről, hogy máshogy reagálok. Nem azért, mert máshogy akarok reagálni tudatosan, és ez a kulcs. Nem azért, mert azt akarom, hogy jaj, hát végül is jó lesz ez a csávó, mert legalább nem iszik. Uh-huh. Nem tetszik, de azért jó lesz, tudod. Ez nem, ja, nem ez történik.
1: Nem kell kompromisszumokat kötni,
0: így
1: meg megalkuvónak lenni.
0: Így van, pontosan, mert belülről megnyílik valami, ami más működés, mint addig volt. Uh-huh. Így tudnám megfogalmazni.
1: Na hát, kedves hallgatóink, akkor nincs elveszve semmi.
0: Így van. Meg azért vagyok ennyire lelkes, mert ha nekem sikerült ebből a rengeteg mínuszból, akkor én bízom benne, hogy te most, ha hallgatsz minket, akkor nem az életed minden területén vagy olyan mélyen, mint én. Tehát, hogyha már jobb helyzetben vagy, akkor neked meg még könnyebb lesz, úgyhogy csináljuk meg együtt.
1: 5-ös utca 6-ot lehet 9. veled, és... Bocsánat, 9, na látod, igen. Mert veletek szemben van az 5-ös.
0: Az 5-ös 10 van velünk szemben, igen.
1: Meg piacot minden van egyébként, ez egy jó környék.
0: Meg főleg, hogy közel van, az Oktogonnál vagyunk.
1: Így van, én szeretem azt a környéket, úgyhogy jó is nálatok, már voltam én is ott ilyen olyan családi az egész. Igen. Családias a légkör.
0: Igen, nagyon figyelünk arra, hogy így szívből csináljuk, meg igazi hivatásból, tudod, és annak van egy érzete.
1: No, de minden ott van az anameprogram.hu webcímen, ott megtalálják az összes pontos, fontos információt. Egyébként ez az időszak most október végéig tart?
0: Október 31-ig van újaknak ez a 75%-os kedvezmény, igen.
1: Hölgyek vagy férfiak fordulnak el, vagy nagyobb számban hozzá?
0: Nők vannak többségben, de férfiak is vannak nagyon elkötelezettek, és rajtuk is nagyon látszik, hogy beleállnak, és hogy oldódnak meg a mintáik, úgyhogy nagyon szép.
1: Mert hogyha valaki, akkor te igazán láttál sorsfordulókat.
0: Igen, és annyira hálás vagyok, figyelj, mert el szoktam mondani, hogy persze milyen jó, hogy nemzetközi cégvezető vagyok, bőségben élek, boldog párkapcsolatban, minden jó körülöttem, ahhoz képest, hogy honnan indultam, de tudod, mi az igazi siker? Az, amit látok a gyakorlóink szemében. Uh-huh. Tehát az, hogy elkeseredett emberek jönnek, akik már mindenhogy megpróbálták a teremtő erőt, és kitartóak, és hogy rájönnek arra, hogy ja, basszus, nem velem van a baj, hanem azzal, hogy nem fejben kell pozitívnak lenni, mert ha valaki fejben pozitív, az olyan, mintha üres lenne a tank, és lábbal tolná az autót. Na, és egyszer jó. Elfárad az ember, milyen és akkor leáll, és akkor jönnek megint a negatív gondolatok. Tehát fejből nem lehet ezt előállítani, ez belülről kell, ez egy energetikai változás.
1: Legyen ez a végszó most, jó? Amivel búcsúzunk, nagyon élveztem most is a beszélgetést. Sok csillogó szempárat kívánok.
0: Köszönöm szépen, nektek, köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm.
1: A tiéd is csillogó fog. Örültem neked most is, még mindig, gyere majd máskor is. Anamé-val beszélgettem, kedves hallgatóink, energetikai mentorral, az anaméprogram.hu-n megtalálnak minden pontos, fontos információt, és Anamétól most elköszönök, önöktől még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Talán nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy régi kedves barátunk érkezett így a van. Stúdióba. Pálma Ildikót köszöntöm nagy szeretettel, az ékszerek koronázatlan királynőjét.
2: Ó, nagyon kedves meg
1: az ásványi koronázatlan királynőjét, aki hát most már évről évre képviseled a lelkes ásványbőrzét.
2: Igen, én vagyok a rendezvény sajtóreferense.
1: És mert a jövő hét
2: hétvégén
1: 17-18-a?
2: Igen, szombat-vasárnap.
1: 17-18 itt a MOM Sportban, vagy hát a MOM Sport ismét megtelik.
2: Így lesz.
1: Ásványrajongókkal. De ez évente többször megtörténik,
2: igen,
1: ugye?
2: A MOM Sportban évente kétszer, februárban és októberben, és a Lourdi Házban pedig áprilisban és decemberben.
1: És én mindig azt mondom, hogy a közösségépítés közösségépítése, mert ennyi embert azonos érdeklődéssel összehozni, azért az nagy dolog. Ennyiszer.
2: Igen.
1: Ráadásul itt egy, ők feketőövesek, akik járkálnak minden egyes ásványbőrzés rendezvényre.
2: Igen.
1: Hozzátok?
2: Igen, szerencsére vannak fekete öves látogatóink, akik minden rendezvényre eljönnek, de egyre több új ásványrajongó van, és igyekszünk a gyerekeket is ásványrajongóvá tenni, hiszen nem csak a felnőtteknek kínálunk programokat, szakmai előadásokat, hanem a gyerekeket is aktívan bevonjuk a rendezvény.
1: De azt régóta teszitek.
2: Így van. Tehát, hogyha valaki családos túljön, igen, akkor mindenki talál magának való szórakozást.
1: Ráadásul ugye ezt évről éve megbeszéljük, hogy tényleg családdal érkeznek sokan.
2: Igen.
1: Hogy ez egy családi program.
2: Abszolút,
1: lenni.
2: De barátnővel is lehet érkezni, hiszen a férfiak azok nem annyira türelmesek, amikor már mondjuk a tizedik láncot, nyakláncot szemléljük meg, egy barátnő mindent kibír.
1: Hát még lehet, hogy ő is nézegeti.
2: Mindenképpen, meg sokkal egyszerűbb tőle véleményt kérni, de természetesen párokat is szeretettel várunk, hiszen vannak a férfiak között is olyanok, akik hordanak ékszert, szeretik az ékszert, és segítenek a párjuknak ékszert választani.
1: No jó, te meg ékszereket is készítesz, ugye?
2: Így
1: hát azt most mondtam az elején, de ez fontos tudni való rólad. Hát kipakoltad itt a kincsestárat megint a stúdióban, majd a fotón látják, amit készítek rólad a promóhoz. Ugye én szokás szerint megint fogalmam nincs, hogy mi micsoda. Ezek új készítmények?
2: Igen. Szerencsére.
1: Tehát ahogy eltelik, bocsáss meg, és akkor utána tiéd a szó, tehát ahogy eltelik két, vagy időpont két program között, addig elkészülsz újdonságokkal?
2: Nálam az hogy újdonságok ez? Készítése nem program és rendezvény függő, az islet az jön.
1: De mindig?
2: Szerencsére sűrűn, és olyankor én mindent eldobok, a család nem kap enni, inni, de...
1: És megszokták?
2: Hát lázadnának, ha hagynám, de tényleg az islet az olyan, hogy akkor alkotni kell. Én megértem a költőket, a művészeket, hogy semmi más nem érdekli őket ebben az áldott pillanatban, csak az, hogy az alkotás megszülessen. Én ilyen kézműves ékszerkészítőként is ilyen úgymond más állapotba kerülök ilyenkor, és a való világ egyáltalán nem érdekel.
1: No, de legalább az ékszerek igen is itt vannak, és
2: így
1: azokat
2: van.
1: Majd el is viszed most a hétvégén?
2: Igen, igen.
1: Nem, te jövő
2: én
1: hétvégén.
2: Is kint leszek a kiállításon, bemutatom a legújabb ékszereimet, itt mindenféle fajta megtalálható, én nem csak ásványékszereket készítek, hanem az ásványok mellé vegyítek nemes anyagokat, akár fát, akár mindenféle egyebet, ami kerámiát, üveget, ami úgymond a kompozícióba illik.
1: Téged hogy kezelnek a látogatók, mint a rendezvény sajtófőnökét, vagy mint ékszerkészítőt, vagy mindkettő?
2: Az az igazság, hogy engem ékszerkészítőként ismernek a látogatók, hiszen az ilyen sajtó megjelenések, amiket intézek, főleg azok nem mindig mutatják meg a személyemet. Uh-huh. Itt a rádió hallgatók látnak majd képet rólam, de nem biztos, hogy a rendezvényen beazonosítanak.
1: Jó, jogos, oké. De sokan vannak visszatérők ugyanúgy a te asztalodnál is?
2: Igen, és szerencsére azt mondják, hogy ezek az ékszerek, amiket készítek, egyediek, más nem foglalkozik ilyenekkel, mert én nálam valami, tehát hogy vannak brutál ékszerek, uh-huh. amelyek azt jelentik, hogy a férjem szerint ezekkel verekedni lehetne,
1: tényleg?
2: Mert olyan súlyuk van, most nem hoztam olyat, de látványosak. Uh-huh. Érdekesek, izgalmasak, egyediek, nincsen belőlük kettő, mert én ezekhez az alapanyagot darabonként vadászom össze.
1: Aha, de valaki azt is viseli.
2: Hát hogyne. És ezeket keresik az érdeklődők, de vannak egészen finom darabok, 2-3 milliméteres nagyságú ásványokból készültek, uh-huh. ezek teljesen más világ. Tehát széles az ékszerkészítői palettám, bárki, férfiak, nők, gyerekek megtalálják a nekik tetszőt.
1: Hányadik ásványbőrze lesz a mostani?
2: Ez a 22. lelkes ásványbőrze a Mosfordban, és itt ezen a rendezvényen lehet szavazni a 2027-es év ásványaira.
1: Már most előre.
2: Már előre, és akik szavaznak, természetesen kapnak nyereményt hozzá, tehát hogy nyerni lehet a szavazattal. Itt a jelöltek az augit, a krizolit és az olivin. Uh-huh. Az augitból nem igazán készítenek ékszereket, az egy ilyen csillogó felületű ásvány, a krizotil más néven azbest, uh-huh. az arra hívja fel a figyelmet, hogy az azbest is egy ásvány, de hogyha a mechanikai hatás nem éri, akkor egyáltalán nem veszélyes. Uh-huh. Tehát nem kell félni. Igen. Tehát, hogy az építőiparban való felhasználása okozza ezeket a veszélyhelyzeteket, az egészségkárosodást, de maga az az ásvány, amit mondjuk a hegy tartalmaz, az abszolút nem veszélyes. Az olivin pedig a nevében is benne van a zöld.
1: Aha, igen.
2: És az olivumból készítenek ásványt, ékszert, ásványékszert, igen, direkt készítettem neked. Egy ilyen csillogóbb zöldes ásvány. Nagyon sok monda fűződik hozzá, hogy volt egy sziget, amelyben a bányászokat kígyók támadták meg napközben, amiközben olivint bányáztak, és ezért akkor kellett bányászniuk, amikor a kígyók már aludtak, aha. de az olivin, mivel annyira fényes, ragyogó színe van, ezért mutatta az utat a bányászoknak. Meg kiderült, hogy Kleopátra nem smaragdékszereket viselt,
1: hanem
2: olivint.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Meg nem is tudtam.
2: Én se. Amikor itt kutattam, hogy milyen érdekességek vannak az olivinről, akkor találtam ezt az érdekességet, és van havai monda is, hogy az olivin az istennő könycseppje, uh-huh. ami megszilárdult. Tehát nagyon sok ilyen érdekes.
1: Most már értjük, hogy miért. Na, de ezért jók ezek az események, mert ilyenekre is fény derül, és ismeretterjesztés is.
2: Igen, mert nagyon fontos, hogy ne csak csodáljuk az ásványokat, hanem ismerjük is meg őket, mindenféle tulajdonságaikat, hogy mi miért szép, mit lehet bennük felfedezni.
1: 100 kiállító, 2000 négyzetméteren, október 17-18, ahogy elmondtuk a MOM Sportban. Nekem nagyon tetszik ezek a hívószavak, ásvány, ékszer, drágakő, fosszíra, és a végén ott van, lélek.
2: Nagyon fontos, tehát, hogy aki az ásványok világába egy kicsit elmélyed, az már azt megérinti az ásvány. Ha itt megnézed ezt a karkötőt,
1: Hát az is egész szép darab meg.
2: Igen. És ugyanaz az ásvány. De én nem tudom, hogy neked melyik tetszik jobban.
1: Hát mind a kettő, de most nyilván a gigantikussága miatt lehet, hogy
2: igen.
1: Ez a nagyobb, aztán, hogy ez mennyire kényelmes.
2: Itt nekem az egyik egy csiszolt ásvány, a másik pedig a nyers ásvány.
1: Hát gondolom ez a nyers,
2: igen.
1: A nagyobb.
2: És én azt vallom, tehát hogy hozzám sokkal közelebb állnak a nyers ásványok.
1: Hát erre mondtam én is egyben.
2: Igen, tehát hogy itt a természet szépsége sokkal jobban átjön. Ha belenézel...
1: De ezt is egyenként válogattad?
2: Hát ezt valami elfekvő készletben találtam, egy fél szálat belőle, ez sólyom szem mind a kettő, azt nagyon szeretik, de ez a fényesre polírozott, ez nem én vagyok. Sokkal inkább képviselem ezt a nyers változatot, mert itt ebből sokkal izgalmasabbakat lehet alkotni. Sokkal jobban meg lehet mutatni magát a természetet. Ha ebbe belenézel, ebbe a medálba, ez egy moha a hátmedál, és hogyha a nap felé fordítod,
1: igen.
2: Akkor látod a moha lenyomatokat.
1: Hát nehéz ezt most így elmondani szavakkal a hallgatóknak, tényleg olyan, mintha egy felvennék egy szemüveget, ilyen VR szemüveget, és egy új világba költöznék, mert konkrétan látom a részleteket.
2: Igen.
1: Benne a fény.
2: Vagy hogyha megnézed ezt a fluorit medált, akkor a fluorit teljes szín spektrumát látod. Tehát a lilától a kékes, zöldes, barnáson keresztül mind benne van ebben az egyetlen egy medálban.
1: Hát kár, hogy nincs itt most egy kamera, mert akkor jobban lehetne ezt szemléltetni, de kedves hallgatóink, Pálma Ildikót keressék meg október 17-én, meg 18-án itt a MOM Sportban, és megmutatja ezeket önöknek.
2: Mindenképpen.
1: Amiket most, bocsánat, itt nekem is. No, hát aranymosástól az ásvány csiszoláson át a kreatív játszóházik és az egészség szigetig mindenféle kiegészítő program lesz.
2: Így van, de ne felejtsük el a tudományos előadásokat is. Lesznek a dinoszauruszokról előadások, azon kívül Hegyesi Eszter geológus tart az ásványok legjeiről előadást, a legnagyobb barlangról, a legnagyobb ásványról. Tehát erről is lesz előadás.
1: Te tudod, hol van a legnagyobb barlang? Vagy majd ott kiderül.
2: Ott kiderül. Okay. De lesz 3D vetítés Brazília barlangjairól is, és ezen kívül lesznek ásványtani gyerekkönyvek bemutatója, ezen kívül lesz másfajta többféle előadás, a részletes program az rajta van a rendezvény honlapján.
1: Ami úgy hangzik egyébként, hogy csak hogy tudják hogy merre informálódjanak, ásványbőrze.hu nagyon
2: igen,
1: könnyen
2: igen.
1: Megjegyezhető egyébként. No, hát ugye azt mondtam, hogy a közösségépítések közösségépítése, de mit tapasztalsz te, aki benne vagy ebbe, és már elég jó ideje, összetartó közösség a tiétek? Az ásványosok?
2: Én azt gondolom, hogy igen, nekem nagyon sok ismerősöm, barátom lett, az ékszerkészítők között is, a geológusok között is, és azt gondolom, hogy akik ott vannak ezeken a rendezvényeken, azok mindig megtapasztalják azt, hogy mi az ásványok szeretete, hogy mivel ad többet mindez, és nagyon sokan ennek hatására kezdenek ékszert készíteni maguknak, vagy barátaiknak.
1: De mert hogy az lehet magunknak is.
2: Há, hogy ne lehetne. Én is így kezdtem.
1: Hát jó, de van mögötted egy csomó év, aki
2: így van, de valahol el kell kezdeni.
1: Jogos, de ezek szerint, ha van türelmünk, tehát van ezt, bocsánat a szóit, kiseggelnünk, akkor megcsinálhatjuk?
2: Há, hogy ne.
1: Aha. Mert nekem eszembe nem jutott soha, hogy én ennek neki kezdjek.
2: Az az igazság, hogy akiben némi kreativitás szorult, és nem szereti a tucat termékeket, az
1: összeállított magának.
2: És nagyon egyszerű, néhány fogás, most már minden elérhető az interneten, hogy mit, hogyan kell csinálni.
1: Ezért mondtam, hogy kiseggelni, hogy megnézni ezeket a tutoriál videókat, gondolom.
2: Én sose néztem, én bevallom, hogy én olyan vagyok, aki saját tapasztalat alapján próbál kifogásokat.
1: Nekem brutális a készügyességem, de csak kérdezlek, hogyha kimegyek oda az ásványbőrzére hozzátok, és veszek ilyen, nem tudom, mi ez, madzag, vagy minek hívjuk ezt, amin lóg?
2: Hát attól függ, hogy mi lóg.
1: Jó, oké, na hát itt kezdődik a
2: igen,
1: problematika.
2: Igen, tehát, hogy jó, tehát sodronyra fűzzük.
1: Igen, vagy tehát sodrony beszerzek valahonnan, igen, nem tudom honnan kell ezt beszerezni.
2: Hát észreveszed, hogy hol árulnak sodrony, okay. Igen.
1: Tehát ott lesz.
2: Éppen hogyne.
1: Jó.
2: Különböző méretekben,
1: veszek
2: átmérővel.
1: Veszek egy jó nagyot, hogy mondjuk
2: hát,
1: nyakamba való legyen.
2: Tekercsben árulják, igen.
1: És akkor összeválogatom a
2: az nekem ásványokat, igen, akkor megkérdezed, hogy mi kell hozzá, hogy be tud fejezni, mert hogy...
1: De ezt ki kell fúrni egyébként?
2: Nem, ezek fúrt ásványok, ja, amiket árulnak, úgyhogy okay. Semmi gond. Igen, és megkérdezed, hogy hol lehet kapcsot, aha. Hol lehet stoppert, milyen szerszámok kellenek neked. Tehát kisebb beruházásokkal max néhány ezer forint, te is kezdő ékszerkészítővé válhatsz.
1: És akkor
2: válhatsz.
1: Minden nap új ékszert tudok fölvenni.
2: Így van.
1: Aha. Akkor már értem, hogy miért járnak vissza ennyien hozzátok.
2: Így van.
1: A szépségét most kezdem felfedezni.
2: Nem, meg az az igazság, hogy amikor eljössz egy ásványbőrzére, akkor valamit meglátsz, akkor meg kell venned, mert a következőn tuti nem lesz ott.
1: Jó, ugye, mert mindent elvisznek?
2: Nem csak, hanem az izgalmas darabokból kevés van. Én korábban, amikor még nem jelentem meg az ékszereimmel az ásványbőrzéken, akkor nyitásra mindig ott voltam, mert hogy a legjobb, legizgalmasabb, számomra legértékesebb darabokból egy-egy volt. Uh-huh. És hát az nekem kellett.
1: Jó, megértem, oké. Okay. De hogy van ez ilyenkor, hogy amiről tudják, hogy különleges, az föl
2: de
1: is
2: nem
1: van-e?
2: Biztos, hogy másnak is különleges.
1: Jó, hogy ez nem lehet tudni.
2: Nem, mert az én ízlésem az egyedi.
1: Jó, tehát itt ízlések találkoznak.
2: Abszolút.
1: Aha, szuper. No, mit tehát még mindig a hölgyek vannak egyébként? Túlnyomó részt?
2: Nem csak, mert nekem vannak férfi vevőim is, akik nagyon szeretik a karkötőket, uh-huh. Van, aki láncokat hord, a Dalai Láma által megáldott türkizláncot már többször fűztem át valakinek, mert hogy éjjel-napja hordja.
1: Azt hordja. Aha.
2: Igen, tehát, hogy meg a férfiak is követik a különböző youtubereket, TikTok sztárokat, és akkor olyan ékszert szeretnének, mint az a valaki, akinek nem tudom hány millió követője van, és akkor hát megalkotom a hasonlót. Tehát ilyen is van, de többségében nők hordanak ékszert.
1: Na most fölösleges játszanom, úgyis tapasztalják a hallgatók, hogy gőzön nincs az egész témához. De amikor elmegyünk nyaralni, vagy bárhova külföldre, és tudod, ezekben a tengerparti kis trafikokban, vagy butikokban mindig árulják ezeket a karkötőket, nyakba való, ezek
2: igen.
1: Mik?
2: Hát finoman, vagy szépen
1: mondjam.
2: Hát gondolom,
1: mondjam. A bovlit akarod mondani. De...
2: Igen, én szoárénak hívom, uh-huh. Tehát, hogy nagy többségben ezek műanyagból készült valamik, amik hát értékük közelít az egyhez, vagy az éróhoz, de nyaralási emlék.
1: Ennyi.
2: Ennyi. De tehát... előfordulhat, hogy az ember kincsek lel, nagyon ritkán.
1: Tehát elmenjünk az ásványbőrzére, október 18-án, és csak ásványokat találunk? Vagy
2: nem.
1: Minden fajta olyat, ami...
2: amiből ékszert lehet készíteni, vagy kész ékszereket, attól függ, hogy ki mit keres. Tehát vannak olyanok, akik szeretik a ásványszobrokat, uh-huh. Nagyméretű ilyen díszeket. olyat is találnak. Vannak, akik szeretik a fosszíliákat, olyat is talál. Vagy a meteoritokba szerelmesek, olyan is van. Tehát, hogy ezüst, arany, ékszerek, mind vannak.
3: Csoda dolgok lesznek itt.
2: Abszolút-e.
3: Na jó.
2: És ami nagyon fontos, hogyha valakinek kétségei vannak, hogy mit vásárol, akkor a szakértő ingyenesen bevizsgálja azt az adott ásványt.
3: Jó, tényleg igen, ez minden évben.
2: Így egy van, nagy tehát, hogy abszolút, és ami nagyon fontos, hogy a lelkes ásványbőrzéken a szakmaiság nagyon fontos.
3: Oké, ráadásul most már 22. a Momsportban.
2: Így van.
3: A lelkes ásványbőrzéből, október 17-18, szeretettel vártok mindenkit. A végén vagyunk, Ildikó, tudod, mindig jó társaságban repül az idő, szépek az ékszereid, mindjárt lefotózom, úgyhogy szívből ajánljuk őket.
2: Köszönöm szépen.
3: Köszönöm, hogy itt voltál. Pálma Ildikóval beszélgettem, kedves hallgatóink, az ásványbőrze.hu oldalon pedig minden pontos, fontos információt megtalálnak. És Ildikótól most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Anna Ménak és Pálma Ildikónak.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Felszabadította az EU Magyarország számára 4,2 milliárd eurónyi forrást. AI oktatási program indul középiskolásoknak. Karriernapot és állásbőrzét rendez a Semmelweis Egyetem Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított uniós kondicionalitási eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás szabadult fel, és ismét elérhetővé válik az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemek, hallgatók és kutatók számára. Az Európai Unió tanácsa kedden a tagállamok konszenzusával döntött az eljárás lezárásáról, miután értékelésük szerint az új magyar kormány reformjai előrelépést hoztak a jogállamiság megerősítésében és az uniós pénzügyi érdekek védelmében. A több mint 4 éve tartó eljárás során korábban a közbeszerzési rendszer hiányosságai, a korrupciós kockázatok és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok miatt zárolták a forrásokat. Országos mesterséges intelligencia oktatási programot indított középiskolásoknak a magyarországi Bosch csoport. A tervek szerint az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák vehet részt elméleti és gyakorlati képzésben. A program célja, hogy a fiatalok megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, miközben fejlődik a kritikus gondolkodásuk és megismerik a technológia kockázatait is. A gyakorlati feladatok során saját érdeklődési területükön kísérletezhetnek, többek között prezentációkat készíthetnek, valamint kép- és videógeneráló alkalmazásokat próbálhatnak ki. Elsőként Budapest 60, Eger és Miskolc térségében keresnek partneriskolákat, de a vállalat az ország valamennyi vármegyéjéből várja az együttműködő középiskolákat. Újpest önkormányzata megemelt összegű támogatást nyújt a gyermekes családoknak az újpesti megbecsülés program keretében. A jogosultak gyermekenként 8000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak, amelyet az újpesti piac és vásárcsarnokban kizárólag élelmiszer vásárlására használhatnak fel. A támogatás minden olyan Újpesten élő családnak jár, amely 18 év alatti gyermeket nevel, és a gyermek újpesti lakóhellyel vagy tartózkodási helyel rendelkezik. Az utalványokat a szülők vagy törvényes képviselők november 16-a és 21-e között vehetik át, és jövő nyárig használhatják fel. Több mint 100 000 hamis, luxusmárkák jelzéseivel ellátott ruházati terméket foglalt le a NAV egy török üzletembertől. A férfi a hamisítással a jogtulajdonosoknak hozzávetőlegesen 7 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott. A NAV budapesti nyomozói tavasszal már több mint 85 000 hamis terméket találtak a fővárosi raktárban és üzletekben, a közelmúltban pedig újabb 25 000 ruházati cikket foglaltak le. A készletben egyebek mellett hamis cipők, kabátok, táskák és más ruházati termékek voltak. Október 19-én egészségügyi karriernapot és állásbőrzét rendez a Semmelweis Egyetem Budapesten. A rendezvényt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter nyitja meg. A programon több mint 30 kiállító várja az érdeklődőket. Az egészségügyi képzésben tanulók, a rezidensek és a már dolgozó szakemberek egyaránt tájékozódhatnak az aktuális állásajánlatokról, a szak- és továbbképzésekről, valamint a rezidens helyekről. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, a nap ereje híján pedig hűvösebb is lesz, de számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül a nyugatias szél. A csípős reggel után napközben 15-16 fokot mérhetünk. Csütörtökön egyre többfelé elvékonyodik a felhőzet, de északkeleten gyenge futózápor kialakulhat. Hajnalban fagyni fog, aztán 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében november 4-én, szerda este, vagy hát inkább délután 17 órától a koncertteremben, akiért Wagner is rajongott címmel, jön egy hihetetlenül, de tényleg hihetetlenül izgalmas előadás, ismeretterjesztő, ráadásul a német romantikus opera megteremtőjéről, aki szereti a titokzatos, kicsi bajós hangulatú történeteket, nos hát annak szól ez az este, és a zene is. A bűvös vadász világában erdők mélyen rejtőző démonok és végzetes varázslatok kelnek életre. Ez a muzsika egyszerre sejtelmes és gyönyörű, mint egy romantikus filmzenét hallgatnánk. Hát mondhatjuk, hogy ez a bizonyos főhős elkezd egy mondatot, melynek a végére majd a másik teszi a pontot. A német romantikus opera megteremtőjének tragikusan rövid élet adatott. És az életmű nem csupán operákból áll, mert halálának 200. évfordulója alkalmából emlékeznek meg róla, és néhány csodás darabját is megismerhetik. Na most a német romantika egyik kulcsfigurája, akiről beszélek, egy rendkívül sokoldalú művész volt. Karmester, zeneszerző, zongorista, zenekritikus, a legnémetebb zeneszerzőnek nevezték. Vagy talán ő is. Magát. Művészetében a klasszika formavilága és a romantika kifejezésmódja sajátos egységbe rendeződik. Legismertebb operája a Bűvös vadász. Kitalálták, kiről van szó? A német nemzeti opera egyik alapműve, melynek különlegessége a népi elemek, a természetábrázolás és a természet feletti világ összekapcsolása. Az ő zenéjében kiemelt szerepet kap a hangszerelés, különösen a fúvós hangszínek árnyalt használata. A zenekarnál nem pusztán kísérő, hanem aktív, drámai szereplő. Operáiban a zenei anyag szorosan összefonódik a dramaturgiával. Hihetetlenül izgalmas. Én mondtam, kedves hallgatóink, november 4-e szerda délután 17 óra Magyar Zeneháza.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sikeres volt a pápa műtétje. Megválasztották az NVVH újabb elnök helyetteseit, és megszavazták a gyermekvédelmi törvényt. Fejlesztik a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonalat. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Sikeres volt a pápa műtétje. A Szentszék tegnap este közölte, hogy pozitív eredménnyel ért véget a 14. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre. Az egyház fő a műtőből már visszatért a kórtermébe. A Gemelli klinikán végzett műtéttel egy időben a római egyházmegye a pápa felépüléséért rózsafüzérimát tartott a II. János Pálról elnevezett kápolnában. 14. Leó pápának a tüdejében csomót találtak, emiatt kellett megműteni, várhatóan egy hétig fog lávadozni. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Ötvös Károly a közpénzügyi, Gellért Károly Árpád a vádemelésért felelős, Terhes Tibor Dávid pedig a fellevviteli területet vezeti majd. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a kiválasztási folyamatban, a Mi Hazánk pedig szintén távol maradt. Az NVVH elnökét és nyomozati elnök helyettesét már augusztusban megválasztották. Elfogadta az országgyűlés a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot is. A módosítás többek között a kórházban maradó csecsemők helyzetét, valamint a gyermekeket érő erőszakkal és káros tartalmakkal kapcsolatos szabályokat érinti. A Fidesz és a Mi Hazánk nem támogatta a javaslatot. Szerintük annak egyes részei utat engednek a magyarok többsége által elutasított gender propagandának. Helyben hagyta a kecskeméti törvényszék Hankó Balázs volt kulturális miniszter és Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkár letartóztatását az NKA ügyben. A két politikust a nemzeti kulturális alaptámogatásaihoz kapcsolódó büntető eljárásban gyanúsítják, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel. A bírósági tájékoztatás szerint a gyanú alapján 1079 esetben összesen 17,3 milliárd forinttal térhettek el a támogatások törvényben meghatározott céljától. A kecskeméti törvényszék megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja fennáll, csak úgy, mint a szökés, elrejtőzés, valamint bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Így a gyanúsítottak legalább a hónap végéig őrizetben maradnak. Tervezett hálózati munkák miatt október 13-a és 18-a között több budapesti kerületben is hosszabb áramszünetek lehetnek. Az EON tájékoztatása szerint a mai napon a 17. és a 12. kerületben, pénteken Békásmegyeren, szombaton pedig a 15. kerület több pontján várható kimaradás. A leállások nem a teljes kerületeket érintik, hanem meghatározott utcákat és házszámokat. A pontos helyszíneket és időpontokat megtalálják az EON honlapján. Átfogó korszerűsítés vár a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác útvonalra. A mintegy 174 milliárd forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás során Rákospalota-Újpest és Vác között a vonal jelentős részén második vágány épül. Emellett megújulnak az állomások és megállóhelyek, akadálymentes peronokat, valamint P+R parkolókat is kialakítanak. A cél, hogy csúcsidőben óránként legalább 4 vonat indulhasson az elővárosból Budapest felé. A kormány a projektet kiemelt beruházássá nyilvánította. Többnyire borongós, gomoly felhős időre számíthatunk, a nap ritkán bújik elő, de az esernyőkre nem lesz szükség. A szél gyakran erős lesz, így a 15-16 fokot is hűvösebbnek érezhetjük. A hét második felében is változékony, de többnyire száraz idő várható. A hét végére pár fokkal melegebb lesz.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában november 5-én, amely egy csütörtöki nap este 19:30-tól a koncertteremben egy rendkívül különleges este és előadás veszi kezdetét. Egy klasszikus kortárshal műfaját nézzük, de koncert Ágyúk és Virágok címmel ünnepi koncert Cifra György 105. születésnapján. Ezek a jubileumok mindig különlegesek, pláne ha a Magyar Zeneházáról van szó, mert hogy van, amikor a történelem és a tehetség olyan elemi erővel találkozik, hogy generációkra meghatározza a kultúránkat. Cifra György élete és művészete pontosan ilyen volt. Születése neki már 105. évfordulója, éppen ezért a hazai klasszikus zenei élet kiemelkedő ünnepe, lehetőség arra, hogy felidézzük mindazt, amit örökül hagyott. A Cifra Fesztivál hagyományosan ünnepi műsorral várja közönségét ezen a rendkívül jeles napon. Az Ágyúk és Virágok elnevezésű est az irodalom és a zene páratlan szintézisét ígéri, de tényleg páratlan szintézisét. Cifra ugyanis megindítóan személyes önéletrajzi írásából nem kisebb művészek, mint Halász Judit és Hegedűs D. Géza olvasnak fel részleteket, míg a zongoránál két rendkívül kiváló előadó, Érdi Tamás és Farkas Gábor, aki egyébként amellett, hogy zongoraművész, a Zeneakadémia rektora is, most ők idézik meg a mester szellemiségét. A fellépő művészek egyúttal a tavaly elhunyt Vásári Tamás emléke előtt is tisztelegnek, akihez nem csak őket, hanem az esemény házigazdáját, Balázs Jánost is mély, szakmai és személyes szálak fűzték. A hagyományokhoz illően ünnepélyes díjátadóra is sor kerül majd a Cifra Fesztivál rangos díjaival, a jelen kiemelkedő tehetségeit ismerik majd el november 5-én csütörtökön 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felszabadította az EU Magyarország számára 4,2 milliárd eurónyi forrást. AI oktatási program indul középiskolásoknak. Karriernapot és állásbőrzét rendez a Semmelweis Egyetem Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított uniós kondicionalitási eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás szabadult fel, és ismét elérhetővé válik az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemek, hallgatók és kutatók számára. Az Európai Unió tanácsa kedden a tagállamok konszenzusával döntött az eljárás lezárásáról, miután értékelésük szerint az új magyar kormány reformjai előrelépést hoztak a jogállamiság megerősítésében és az uniós pénzügyi érdekek védelmében. A több mint 4 éve tartó eljárás során korábban a közbeszerzési rendszer hiányosságai, a korrupciós kockázatok és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok miatt zárolták a forrásokat. Országos mesterséges intelligencia oktatási programot indított középiskolásoknak a magyarországi Bosch csoport. A tervek szerint az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák vehet részt elméleti és gyakorlati képzésben. A program célja, hogy a fiatalok megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, miközben fejlődik a kritikus gondolkodásuk és megismerik a technológia kockázatait is. A gyakorlati feladatok során saját érdeklődési területükön kísérletezhetnek, többek között prezentációkat készíthetnek, valamint kép- és videógeneráló alkalmazásokat próbálhatnak ki. Elsőként Budapest 60, Eger és Miskolc térségében keresnek partneriskolákat, de a vállalat az ország valamennyi vármegyéjéből várja az együttműködő középiskolákat. Újpest önkormányzata megemelt összegű támogatást nyújt a gyermekes családoknak az újpesti megbecsülés program keretében. A jogosultak gyermekenként 8000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak, amelyet az újpesti piac és vásárcsarnokban kizárólag élelmiszer vásárlására használhatnak fel. A támogatás minden olyan Újpesten élő családnak jár, amely 18 év alatti gyermeket nevel, és a gyermek újpesti lakóhelyel vagy tartózkodási helyel rendelkezik. Az utalványokat a szülők vagy törvényes képviselők november 16-a és 21-e között vehetik át, és jövő nyárig használhatják fel. Több mint 100 000 hamis, luxusmárkák jelzéseivel ellátott ruházati terméket foglalt le a NAV egy török üzletembertől. A férfi a hamisítással a jogtulajdonosoknak hozzávetőlegesen 7 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott. A NAV budapesti nyomozói tavasszal már több mint 85 000 hamis terméket találtak a fővárosi raktárban és üzletekben, a közelmúltban pedig újabb 25 000 ruházati cikket foglaltak le. A készletben egyebek mellett hamis cipők, kabátok, táskák és más ruházati termékek voltak. Október 19-én egészségügyi karriernapot és állásbőrzét rendez a Semmelweis Egyetem Budapesten. A rendezvényt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter nyitja meg. A programon több mint 30 kiállító várja az érdeklődőket. Az egészségügyi képzésben tanulók, a rezidensek és a már dolgozó szakemberek egyaránt tájékozódhatnak az aktuális állásajánlatokról, a szak- és továbbképzésekről, valamint a rezidens helyekről. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, a napereje híján pedig hűvösebb is lesz, de számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül a nyugatias szél. A csípős reggel után napközben 15-16 fokot mérhetünk. Csütörtökön egyre többfelé elvékonyodik a felhőzet, de északkeleten gyenge futózápor kialakulhat. Hajnalban fagyni fog, aztán 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Talán nem sértődik megérte, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm ismét itt a stúdióban Kolcsmáros Gáport, a képes kiadó vezetőjét, aki csoda dolgokkal érkezik mindig, hát csodaképregényekkel. Pont amíg, ha még ennyit megengedsz, Gábor, gyorsan, aztán tiéd a szó, hogy amíg nem éltek a mikrofonok, kérdezted, hogy szabad-e megint a képregényekről beszélni, hát csak arról. Minden másról is persze, ami ezzel kapcsolatos, de hát azért mi annyira nem beszélünk napi szinten a képregényekről, pedig kell, lehetne.
3: Sajnos lehetne. Nem. Szia, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Jó, hogy jöttél.
3: Nagyon sok érdekes dologról szeretnék mesélni, és majd, hogyha ez ki tud futni erre a színházi előadásunkra, akkor...
1: Mindenre ki tud futni, hát hiszen mindenre hatással van.
3: Hát főleg ugye a művészetek, meg a műfajok. Már az, hogy mindenre hatással van. Nekünk a rejtő képregényeink, a zászlós hajóink. Igen. És hát, hogy mindenre hatással van, hát ugye ott is úgy kezdődik, hogy megjelent a regény, rejtőtől 30-as, 40-es évek, és utána rejtő is rengeteg műfajt termékenyített meg. Tehát, hogy már rejtő életében is készültek akár a regényeiből adaptációk. Persze rejtő már rögtön írt színpadi műveket, kabaré jeleneteket, operett librettókat, tehát, hogy közvetlenül is írt színpadra. De hát már az ő életében is próbálták adaptálni például filmre is rejtőt, aztán később már a halála után is volt jó pár próbálkozás, akár például a legutóbbi a Három testőr Afrikában.
1: Igen.
3: A 90-es évek bújtor próbálkozása, de hát előtte is volt már a Mesztelen diplomata.
1: Ezeket te mind végignézted? Volt.
3: Hát van, amit még így gyerekkoromban, tehát például én nagyon szeretném újra megnézni a Három testőr Afrikában,
1: én
3: akkor nem tudom hány éves lehettem.
1: Igen, én sem emlékszem.
3: És nem tudom, de tehát például Bújtor is azt nyilatkozta, hogy hát ő se szeretné most újra megnézni, mert azért volt benne egy ilyen kis, nem tudom, tehát hogy érezte, hogy ez nem sikerült úgy, aha, ahogy kellett volna.
1: Ezt hallom én is mindenkitől, de nem emlékszem a részletekre, ezért nem jó megnézni.
3: Igen, most már én is, de amúgy remek színészek szerepeltek benne. Nem tudom, Koncz Gábortól, igen, Nyerte Zsuzsáig, hát akik abban a korban mindenképpen benne kellett, hogy legyenek, és egyébként még egy átkötés a képregényekhez, hogy szerepel benne a Pitman Kocsmáros György volt, az én nagybátyám, Kocsmáros Pálnak az egyik fia, és ő Bújtorral nagyon jóba volt egyébként, És Bújtor is mondta, hogy hát igazából tényleg a filmje nem olyan jól sikerült, de a Kocsmáros Pál képregények milyen jó adaptációk voltak. Igen, egyébként rossz nyelvek azt mondták, hogy nagyon szeretett volna a stáb elmenni Tunéziába, és akkor már leforgattak egy rejtő filmet is, és aha, akkor megvolt rá a költségvetés is, de azért valószínűleg ennél többről volt szó a filmforgatásnál. De nagyon jobban voltak a Kocsmáros György és a Bújtor István, és nagyon sokszor én ezt azért tetten érem, hogy akik adaptálják Rejtőt, nagyon sokszor ott van bennük már a Kocsmáros Pál képregény valahol a fejükben, a lelkükben, és akkor ezeket a figurákat nagyon sokszor ezeket veszik alapul.
1: De ez nem baj, mert van egy nagyon komoly alap, amire építkezhetsz te is.
3: Igen, tehát hogy én ennek egyébként mindig nagyon örülök, főleg, hogyha el is mondják, vagy olyan is van, hogy ha szó szerint a mi figuráinkat teszik bele valahova, akkor azért annak is örülök, hogy engedélyt kérnek.
1: Nyilván.
3: De nagyon sokszor tényleg ez csak egy kiindulási alap, és nagyon sok ilyen színházi előadás is születik. És akkor hadd meséljem el a mi színházi produkciónkat. Ez egy teljesen új műfaj. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt így sikerült kitalálni, létrehozni. Ilyen még nem volt, nem tudom, hogy külföldön volt-e, de én még nem láttam ilyet. Ez egy képregényes felolvasó színház, ami abból áll, most mi a Piszkosod a kapitány című rejtőregényt visszük színpadra, illetve annak is a képregény adaptációjából indultunk ki. Ez egy nagyon jó képregény adaptáció, nagyon nehéz ugye egy regényt már képregénybe átvinni, de ezek a Kocsmáros Pál figurák, amik tényleg szinte szó szerint életre kelnek a képregényben. És ezt most mi úgy életre keltjük, hogy 8 színész több mint 40 szerepet játszik el, de felolvasó színész formájában, a hangjával, és olyan színészeket kell elképzelni, például Csúlya Imre lesz, Piszkos Fred, Galambos Péter, nagyon-nagyon szeretem.
1: Hát a rádión hangja, ne viccel.
3: Igen, és ő lesz
1: ő a hangját hallják a legtöbbször a Sláger FM hallgatói.
3: Nagyon örülök is mindig, amikor én meghallom a hangját. Ő lesz a narrátor. Egy képregénynél nagyon fontos, hogy hát, ki a narrátor, mert szinte mondhatnám, hogy a főszereplő a narrátor. Igen. De tényleg, hát ha Galamba telefonkönyvet olvassa fején, azt is örömmel végighallgatnám. De a nézők örömére ez most nem a telefonkönyv lesz, hanem Rejtő egyik legjobb regényének adaptációja. És akkor még ilyen színészeket hadd mondjak, hogy például Gáspár Kata, Előd Álmos, akiket ismerhetünk színházból, szinkronból,
1: hát ez egy válogatott filmekből. Társaság.
3: Nagyon jó társaság. Zsúzs Kati.
1: Te válogatod össze?
3: Részben, de akkor hadd mondjam el, hogy ki a rendező. A rendező az én unokatestvérem, Kocsmáros András, aki rendező, forgatókönyvíró, színész. Sokat szinkronizál egyébként ő is. És hát ő is Kocsmáros Pál unoka. Mind a kettőnknek azért ez nagyon a vérében van ez a képregényes dolog. Én ezzel hivatásszerűen is foglalkozom, de hát Andris is ebben nőtt fel. És hát Andris egy igazi színházi ember. És ő rendezte ezt igazából, ő állította színpadra ezt a művet, és hát a szereplők nagy részét ő hozta. És ez így állt
1: össze. Zseniális válogatásban. Én mindig mondom, amikor jössz, ha legközelebb jössz, akkor is elfogom, meg most is, múltkor is megtörtént, hogy nagyon komoly értékmentés az, amit te képviselsz a kiadóval, meg a kiadványaiddal.
3: Köszönöm, hát nagyon-nagyon próbálkozunk. Én igazából már tényleg belegondol is fura, hogy már több mint 25 éve kezdtem ezt el, és azóta rengeteg Kocsmáros Pál hagyatékából nagyon sok képregényt mentettünk meg. Ez egyébként sokszor tényleg egy megmentés. Még régen a 50-es, 60-as években nagyon sok képregényt a nagyapám például a Füles magazinnak, rejtvényújságnak készített, de ott volt még a Pajtás, Képes újság, stb. Nagyon sok újságnak. Rengeteget rajzolt. Fénykorában napi egy oldalt megrajzolt egy újságnak, ami itt most nem tudom, hogy mennyire érződik, hogy ez sok, tehát egy mai francia grafikus heti egy-két oldalt kell, hogy megrajzoljon. Franciaország a képregénynek az egyik, nem is tudom, fellegvára. Igen. És hát ez mindez 50-es, 60-as években, amikor ugye nem volt internet, nem volt tévé, tehát hogy a könyvtárba kellett el zarándokolni, hogyha az ember valaminek utána akart nézni, egy korabeli viseletnek, jó esetben akár moziban lehetett látni abból a korból valamilyen filmet, és nagyon jó vizuális memóriája volt Kocsmáros Pálnak, és amit ő látott, azt utólag meg tudta rajzolni tökéletesen. Még régen ő újságíró akart lenni, neki ez volt a fő foglalkozása, de a Rákosi rendszerben nem igazából hagyták őt írni, de hogy ne halljon éhen, ezt megengedték neki, és ezért rajzolhatott. De úgy derült ki, hogy nagyon jól rajzol, hogy például bírósági tárgyalásokon, ahol tudósítania kellett, ott ő lerajzolta az embereket, akár a vádlottat, de akár például a bírót is, aminek a bíró nem örült, és megtiltotta neki, hogy rajzoljon. És hát remek vizuális memóriája volt, mert hazament, és otthon mindenkit tökéletesen lerajzolt, képzelet az emlékezetéből.
1: Igen.
3: És akkor, na most belekeveredtem, hogy ezt miért mondtam el, miért kezdtem ebbe bele.
1: De óriási sztori akkor is, hogy

0: bekopogott, hogy hát akkor szeretné ő visszakérni a rajzokat. Ő érezte, hogy azért ez egy érték. Nagyapám ezzel nem foglalkozott. Aha. Tehát úgy, mint rejtő is úgy írta ezeket a regényeket, ez egy érdekes párhuzam, ezek filléres regények voltak. El nem tudták volna képzelni, szerintem rejtőse, de hát a kiadója, meg pláne nem, hogy ez közel 100 év múlva meghatározza még a mi kultúránkat.
1: Hát és gondolj bele, hogy én azért kérdezek itt legendás alkotókat estéről estére, arról, hogy és ezt tényleg konkrétan többször megkérdeztem tőlük, hogy sejtették-e menet közben, hogy történelmet írnak. És kivételkül mindenki azt válaszol, hogy nem. Valószínűleg ők sem.
0: Ők se. Tehát, hogy tényleg ezek ilyen filléres dolgok voltak, és a nagyapámnál is megrajzolt ezeket a gyönyörű tusrajzokat, amik megjelentek az 50-es, 60-as években, akár a Fülesben folytatásokban, azon nem látszik, hogy milyen gyönyörű az eredeti rajz, mert ezek nagyon rossz minőségű papírra lettek kinyomva, hatalmas példányszámban egyébként. És akkor, hogy visszatérek erre, egy bizonyos részét visszakaptuk ezeknek a kéziratoknak, de bizonyos része az a kukában landolt, mert ez, hogy ennek nem volt értéke abban a korban, az újság kiadta, az újság kifizette a rajzot, kaptak egy havi fizetést a grafikusok, és akkor a nagy részét kidobták. Most, ami megvan, volt 20 éve talán képregény árverés, eredeti Zórát, Sebő, Kocsmáros rajzok, egy oldal, akkor 20 évvel ezelőtt több mint 100 ezer forint érkelt el, egy oldal egy képregényből.
1: Őrület.
0: Most meg már azóta
1: ki tudja,
0: sok idő eltelt, és akkor ezek a kukában landoltak, de a nagybátyámnak hála azért nagyon sok ilyen rajz megmentésre került. És akkor ezeket mi úgy adtuk ki a rejtő képregényeket, hogy két remek grafikus feldolgozta ezeket a képregényeket, beszkennelték, retusálták, kiegészítették. Garisa Házsoltot szeretném megemlíteni, akinek már ott van a kezében nagyon Kocsmáros Pár stílusa, rengeteg rajzot újrahúzott, ami például volt, ami nem volt meg kéziratban, csak a nyomat, azokat gyönyörűen újra úgy meg tudja rajzolni, mint hogy eredeti rajz lenne már a nyomdának.
1: Hát én láttam a kiadványaitokat, elképesztően igényes, meg szép.
0: Köszönjük, igen, nagyon igyekszünk. És Varga Zelge Zoltán, aki pedig ezeknek adott egy, úgy szoktam mondani, mint egy harmadik dimenziót, a színekkel. Mert ezek régen fekete-fehér képregények voltak, most színesek. És akkor még a színházhoz nem mondtam, hogy ez nem csak egy felolvasó színház, hanem itt a képregény is főszerepet kap, ugyanis kivetítjük a képregény kockáit. Egy előadás már így egyébként megtörtént tavasszal, és most egy előadás lesz még október 29-én a Momkultban, és ebből láttam, hogy ez sikerült, hogy vették a nézők alapot, mert ha én ezt így otthon elképzelem, hogy milyen jó lesz, hát én bevallom, az első előadás előtt én nem nagyon aludtam, bár tudtam, hogy teltház lesz, mert rögvették a jegyeket, de hát nem tudtam, hogy tényleg hogy fog ez működni. Több mint 600 ember eljön.
1: Hogy fogadják.
0: Majdnem 700-an, hogy fogják ezt fogadni. És akkor nyugodtam meg, amikor felvillantak az első képkockák, tehát végig, ahogy előadjuk ezt a képregényt, a képregény kockákat vetítem ki a háttérben, az aktuális jeleneteket.
1: Igen.
0: És ahogy felvillantak az első képkockák, megszólalt az első ikonikus mondat, uram, a késemért jöttem, hol hagyta valami matrózban, stb. És érződött, ahogy életre kell. Tehát lehetett érezni, hogy az a 6-700 embernek a lelkében ez ott van, és együtt rezdülnek a színészekkel.
1: Azért ez nem menjünk még tovább, ez időzünk el egy picit, mert érdemes rajta. Tehát azért 6-700 ezer is legyen, de hogy 6-700 embert összehozni egy estére, főleg egy Momkultban, az nem egy kis dolog.
0: Ezért kockázatos dolog,
1: rockzenekarok összetennék a két kezük.
0: Mert ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg ez magánpénzből kivenni az épületet, tehát nincsen semmilyen támogatás mögött.
1: Hát gondolom, most én rá sem mertem kérdezni, hogy a képregénynek milyen bázisa van Magyarországon, milyen olvasó bázisa.
0: Na ez egy nagyon érdekes dolog, mert van valamilyen reneszánsz a képregénynek, tehát ahhoz képest, amikor én 2002-ben elkezdtem foglalkozni a képregénnyel, nem értették, hogy mi ez. Volt az újságárusnál talán a Batman, Pókember, előtte még a gyerekkorunkban a Góliát ment, hát, és elvittem most nem mondok konkrét márkát, de akkori nagy könyvkiadókba elvittem, nem könyvkiadókba, bocsánat, a könyvesbolt hálózatokba elvittem, mondták, hogy hát vigyem újságoshoz, ez képregény. És úgy kell elképzelni, hogy ezek keményfedeles, színes képregény albumok, könyvek, igen. Igen, de mondták, hát ez a képregény, azzal ők nem tudnak mit kezdeni. És most ahhoz képest a nagyobb könyvesboltokban

0: Meg a hálózatokban van képregény sarok, tehát ott van egy képregény, és akkor van, hogy egy fél emelet csak képregény, de hát ez 25 év volt, mire eljutottunk idáig, vagy hát nem idén, de akkor is azt mondom, hogy 15-20 év volt, mire eljutottunk idáig, hogy ez egy műfaj, tehát hogy a képregény az nem az, hogy gyerekeknek szól, nem az, hogy csak nem tudom, Donald Kacsa van, vagy Miki Egér, vagy most hülyeségeket mondok.
1: Nagy kedvencem Rózsaszín Párduc. Például. Ezek megmaradtak gyerekkoromból.
0: Igen. Csak hogy ez fontos, hogy ez egy műfaj, amiben van Rózsaszín Párduc is, van Batman is, vannak ezek akár a rejtő adaptációnk is, tehát hogy nagyon sokféle, ez olyan, mint a film. Ugye az ember nem mondhatja, hogy a film az gyerekeknek szól, vagy a film az felnőtteknek szól.
1: Abszolút.
0: Francia nyelvterületen ez a 9. művészet a képregény. És akkor ahogy van a film, a tévé, a mozi, a szobrászat, a festészet, az építészet, stb. És a 9. művészet a képregény.
1: Azért nem egy rossz.
0: Igen, Magyarországon még azért ez nyilván nincs úgy benne a kultúrában, meg soha nem is lesz úgy, mint francia vagy japán nyelvterületen, de egészen más most a helyzet, mint 20-25 évvel ezelőtt.
1: Hát, de annyira jó a helyzet, hogy lásd, egy ilyen momkult is megtelik.
0: Igen, és még azért óvatos vagyok, ez most a második előadásunk. Tavasszal volt. Október 29-én lesz a Momkultban a második előadás, nem tudom, hogy lesz-e folytatás, de annyira jó lenne még a többi rejtő regénnyel is így tovább menni, később akár Három testőr Afrikában, a Szőke ciklon, 14 karátos autó, nagyon sok minden van még a Talsolyban, és aminek én nagyon örülök, hogy a színészek is ezt mondják, hogy de jó, folytassuk. Olyan jó lenne még folytatnia.
1: Ők egyébként készülnek erre az estére?
0: Hogyne? Igen. Hát most már azért egyszerűbb lesz, hogy megvolt már az első előadásunk. Aha. Még az, hogy készülnek rá, még hadd mondjak erről valamit, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. Egy kicsit visszakanyarodok a nagyapámhoz, hogy ő hogy rajzolta ezeket a képregényeket, aztán majd kiderül, hogy miért mondom ezt a színészekhez, hogy hogyan készülnek. Hogy Kocsmáros Pál úgy rajzolta ezeket a képregényeket, főleg a rejtőket, hogy nyilván ismernie kellett a regényt, ismernie kellett a figurákat, és amikor mondjuk Fülig Jimmy-t rajzolta, vagy mondjuk Buzgó Mócsingot, bármelyik ilyen karaktert, akkor ő belebújt azoknak a bőrébe, úgy, mint egy színész, át kellett élnie ezeket a figurákat, és nem kellett hozzá tükör, van egy ilyen legenda, de nem tükörből rajzolt, hanem ő ezt átélte, látszott rajta. Tehát amikor mesélte édesapám vagy az öccse is, hogy ők kisgyerekként látták, hogy rajzol nagyapám, látták az arcán, hogy melyik figurát rajzolja, mert úgy átélte, hogy olyan arckifejezése volt, tudták, hogy na most a piszkosedet rajzolja, mert olyan volt rajta volt az arcán. És mint egy színész belebújt abba a figurába, és úgy már le is tudta rajzolni, pár vonallal tökéletesen átjött az a figura. Az volt egy ilyen nagyszerű nagyapámnál, hogy a rejtőnek ezt a fantasztikus verbális humorát, ezt vizuálisan tudta tolmácsolni.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ott van egy figurának akár a kis ujjtartásában, vagy egy pofonban, ott van a rejtőnek ez a fantasztikus, utánozhatatlan verbális humora. Na és hogy miért mondom ezt a színházhoz? Mert nagyon tetszett nekem, ahogy volt például egy próba, és akkor Albert Gábor az egyik szereplő, ő például Tüskés Vanek, vagy Buzgó Mocsingot ő kelti életre. Próbálna vetítettem a képkockákat, és akkor jön a következő figura, és akkor mondja, Gábor, vetíts ki, mutasd meg, hogy néz ki. Megnézi a rajzot, és már azon a hangon tökéletesen elsőre, azon a hangon szólal meg.
1: Szinkronban.
0: Így van. Látja azt a figurát, látja azt az arcot, és akkor a színész már úgy tud megszólalni, hogy ez az a figura.
1: Lehet még kapni jegyeket?
0: Még lehet kapni, de nagyon jól fogynak a jegyek, de azért van még üres hely.
1: Mi az est címe?
0: Az est címe Piszkosod a kapitány, képregényes felolvasó színház, így meg lehet találni, akár a képeskiadó.hu weboldalunkon is, ahol a képregényekbe is bele lehet nézni, itt is megtalálják a hallgatók, hogy hol lehet jegyet venni. És akkor még azért vannak jegyek, még ami nagyon jól sikerült az előző előadáson, hogy utána még nagy örömmel dedikáltak a színészek. Hát ha most is rá tudom őket beszélni. És akkor vitték a képregényeket a színpadra, és akkor sorra Csúlya Imrétől Gáspár Katáig örömmel dedikálták ezeket.
1: Valahogy én egyébként úgy is el tudnám helyezni, hát a képzeletemben a Prestige polconati kiadványaitokat, mint a ezeket a vinillemezeket, a régi bakelitek új változatait. Mert én legalább 3 olyat vettem, nincs otthon lejátszom, ott kezdjük.
0: Ó!
1: De annyira
0: jó
1: szép.
0: Jó ír, hogy a képregényhez nem kell lejátszom.
1: Igen, annyira szép, hogy megvettem, hogy jól fog mutatni a polcon. Majd egyszer veszek hozzá lejátszót is, még az tolom.
0: Ez meg fogja növelni az élvezeti értékét, az biztos.
1: Oké.
0: Ha lesz lejátszód is
1: de
0: hozzá.
1: Ilyen a képregény is. A ti könyvszerű képregényetek, hogy nem az a régi, tényleg rózsaszín párducos minőség, az
0: igen,
1: újság,
0: igen.
1: Papír.
0: Hát ez olyan, amit az ember büszkén feltesz a
1: ajándékba, meg igen, büszkén feltesz, szóval igen. Ez...
0: És nagyon sokan tényleg ajándékba veszik, most akár ha adhatok tippeket karácsonyra,
1: hát,
0: de tényleg a látom, hogy például sok hölgy vásárol nálunk, hogy a férjének ezt mindenképp meg akarja venni, de volt egy kampányunk, amikor ezt tanácsoltuk, még igen. Én közösségi médián, hogy akkor vedd meg a barátodnak, a férjednek, és nagyon tetszett, hogy a nők kommentben kikeltek, hogy de hát ők is imádják rejtőt,
1: ja, hogy
0: nem a férjének akarja megvenni, és nagyon örültem igazuk neki, van. Hogy így megvédték magukat, hogy hát nem csak a férfiak szeretik rejtőt, hanem a nők
1: van.
0: Is. És nagyon-nagyon örültem neki, és amúgy meg tök jól felpörgette a reklámot.
1: Na, Gábor, neked meg abban van igazad, hogy sok ilyet kívánok, sok ilyen irodalmi, meg plusz előadás, mert ezek mind-mind ugyanoda visznek vissza az értékhez. Nagybetűs értékhez. Úgyhogy
0: köszönjük
1: most
0: szépen.
1: Is nagyon élveztem a beszélgetést, sajnos a végén vagyunk. Mindig mondom, jó társaságban köszönöm. Repül az idő, de képeskiadó.hu, itt megtalálják az összes kiadványt. Október 29 pedig MOM-kult.
0: MOM-kult, így van.
1: Élőben veletek és a Sztár Színész Gárdával találkoztatnak egy felejthetetlen estére.
0: Igen.
1: Szép karácsony, meg szép ünnepet.
0: Köszönöm szépen, viszont
1: a sok csillogó
0: is.
1: Szempárral. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgató, én Korcsmáros Gáborral beszélgettem, azt az elképesztő energiát, amit beletesznek ebbe a szép, de nem könnyű hivatásba, a figyelmükkel viszonozzák. Gábortól tehát elköszönök, de megyünk tovább, jön az újabb rész, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sikeres volt a pápa műtétje. Megválasztották az NVVH újabb elnök helyetteseit, és megszavazták a gyermekvédelmi törvényt. Fejlesztik a Budapest-Fót-Veresegyház vácvasútvonalat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Sikeres volt a pápa műtétje. A Szentszék tegnap este közölte, hogy pozitív eredménnyel ért véget a 14. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre. Az egyház fő a műtőből már visszatért a kórtermébe. A Gemelli Klinikán végzett műtéttel egy időben a Római Egyházmegye a pápa felépüléséért rózsafüzérimát tartott a II. János Pálról elnevezett kápolnában. 14. Leó pápának a tüdejében csomót találtak, emiatt kellett megműteni, várhatóan egy hétig fog lábadozni. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Ötvös Károly a közpénzügyi, Gellért Károly Árpád a vádemelésért felelős, Terhes Tibor Dávid pedig a fellebbviteli területet vezeti majd. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a kiválasztási folyamatban, a Mi Hazánk pedig szintén távol maradt. Az NVVH elnökét és nyomozati elnök helyettesét már augusztusban megválasztották. Elfogadta az országgyűlés a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot is. A módosítás többek között a kórházban maradó csecsemők helyzetét, valamint a gyermekeket érő erőszakkal és káros tartalmakkal kapcsolatos szabályokat érinti. A Fidesz és a Mi Hazánk nem támogatta a javaslatot. Szerintük annak egyes részei utat engednek a magyarok többsége által elutasított gender propagandának. Helyben hagyta a kecskeméti törvényszék Hankó Balázs volt kulturális miniszter és Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkár letartóztatását az NKA ügyben. A két politikust a nemzeti kulturális alaptámogatásaihoz kapcsolódó büntető eljárásban gyanúsítják, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel. A bírósági tájékoztatás szerint a gyanú alapján 1079 esetben összesen 17,3 milliárd forinttal térhettek el a támogatások törvényben meghatározott céljától. A kecskeméti törvényszék megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja fennáll, csak úgy, mint a szökés, elrejtőzés, valamint bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Így a gyanúsítottak legalább a hónap végéig őrizetben maradnak. Tervezett hálózati munkák miatt október 13-a és 18-a között több budapesti kerületben is hosszabb áramszünetek lehetnek. Az EON tájékoztatása szerint a mai napon a 17. és a 12. kerületben, pénteken Békásmegyeren, szombaton pedig a 15. kerület több pontján várható kimaradás. A leállások nem a teljes kerületeket érintik, hanem meghatározott utcákat és házszámokat. A pontos helyszíneket és időpontokat megtalálják az EON honlapján. Átfogó korszerűsítés vár a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán vácvasútvonalra. A mintegy 174 milliárd forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás során Rákospalota-Újpest és Vác között a vonal jelentős részén második vágány épül. Emellett megújulnak az állomások és megállóhelyek, akadálymentes peronokat, valamint P+R parkolókat is kialakítanak. A cél, hogy csúcsidőben óránként legalább 4 vonat indulhasson az elővárosból Budapest felé. A kormány a projektet kiemelt beruházássá nyilvánította. Többnyire borongós, gomoly felhős időre számíthatunk, a nap ritkán bújik elő, de az esernyőkre nem lesz szükség. A szél gyakran erős lesz, így a 15-16 fokot is hűvösebbnek érezhetjük. A hét második felében is változékony, de többnyire száraz idő várható. A hétvégére pár fokkal melegebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Köszöntöm itt újra a stúdióban Csányi Straka Bettinát, aki a Kék Mancs Akadémia alapítója, mindenese. Örülök neked.
4: Igen, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
3: És hát voltak itt pont előtted, ahogy megérkeztél a stúdióba, és mondtam, hogy bármit kérdezenek tőled, ami a kutyákkal kapcsolatos, mert mindenre tudsz válaszolni, és én is egyből soroztalak kérdésekkel a Yorking kapcsán. Ez így általános, hogy meglátnak, és egyből jönnek a problémákkal?
4: Igen, én nagyon szeretem, hogyha letámadnak kérdésekkel.
3: Ja, ezt nem bánod?
4: Nem, sőt, én nagyon-nagyon örülök neki, és én nagyon szeretek a tabu témákról is beszélgetni, és én azt látom, hogy meg is nyílnak nekem sokszor a gazdik, és feltesznek olyan kérdéseket, amiket mondjuk másnak nem mernek föltenni,
3: hát
4: vagy nem merik
3: írni. Hát azt én sem mondtam volna másnak, amit neked mondtam.
4: Köszönöm, igen, és ugye így szeretem, hogyha kapok kérdéseket, mert akkor tudok arra konkrétan válaszolni, segíteni, és akkor tényleg arra az egy kutyára tudunk úgymond koncentrálni, vagy legalább látom, hogy mire van szüksége a gazdinak, mivel van elakadva egy
3: abszolút,
4: kicsit.
3: Abszolút, abszolút. Ugye kutya kiképző, rehabilitációs tréner és kutya kozmetikus is. Igen. Vagy, tehát tulajdonképpen
4: a kutyás
3: mindened, csaj. Mindened a négy lábúak, de hát azt írod a minikönyv sorozatban, hogy a gazdik is
4: igen, a gazdik is elfáradhatnak. Igen, igazából saját magamból merítettem úgymond az ikletet. Nekem van egy drótszőrű foxim, akivel hát mondjuk úgy, hogy a poklot is megjártam még az elején, a feljelentés, aláírásgyűjtés, fenyegetés volt mindennek
3: ilyenek
4: az elején.
3: Voltak?
4: Igen, sajnos a foxik nem egyszerű kutyák, az egy külön élet stílus. Én azt szoktam mondani, hogy igazából mi csak együtt élünk, de neki is megvan a külön élete, nekem is megvan, és egy háztartásban élünk.
3: Őrület.
4: Imádom, nagyon szeretem, eszméletlen makacs, önfejű, viszont pont ezt szeretem benne, és meg is kellett tanulnom. Nem egy tipikus könyvek által leírt kutya, mondjuk így. Miatta is lettem ugye kiképző, és pont ezért lett a gazdik is elfáradhatnak ilyen kis segítőkönyvnek, mert én sem mertem segítséget kérni az elején, hajnali kettőkor jártam sétálni, hogy ne találkozzak mással, és ezek csak ilyen tényleg ilyen apróságok
3: voltak. Most már meg sem, mit csinált ez a szerencsétlen kutya, hogy miért
4: hát,
3: kellett?
4: Hogy is mondjam, nagyon-nagyon sokat ugatott, ez egy ugatós fajta alapvetően, a foxterrier.
3: Akkor sem, amikor nem volt otthon?
4: Igen, és olyan jó kis üveghangon sikító, sugatós kutya, és miután semmi ráhatásom nem volt a saját kutyámra, így is kaptam meg, hogy nagyon nehéz esett, és igazából várták is vissza a mellhelyre, mert nem gondolták, hogy ott fog maradni nálam, mert annyira nehéz esett. Ezért hát a szomszédok ezt nehezen viselték, amit amúgy meg is értek, csak a végén kiderült, hogy volt ott még egy foxi a környéken, és sokan összekeverték, és azt hitték, hogy az összesugatás az én kutyámtól származik. Aha. A végén kiderült, hogy nem, ez két kutya volt, úgyhogy nagyjából rendeződtek ott a dolgok, csak hát könnyebb volt ugye hibáztatni egy embert, mint megkeresni ugye az okokat. Aztán szépen lassan mi is összekovácsolódtunk Fortisszal, és akkor rájöttem, hogy ez így nagyon nem volt jó, hogy én voltam az, hogy már nem aludtam, mert fizikai fájdalmak, a folyamatos fejfájás, hátfájás, hogy már nem akartam sétáltatni. Igen, szóval síró rohamoktól elkezdve, nem is tudom, volt minden, ami létezett. Az is megfordult még nekem is a fejembe, hogy megbuktam kutyanevelésből, és visszaviszem, mert alkalmatlan vagyok. Ez talán az egyik legmélyebb pontunk volt, és pont erről szól ez a kis minikönyvem, hogy milyen tünete van, hogy tudunk eljutni ide, hogy milyen szinten hibáztatjuk magunkat, és pont azt emelem ki, hogy egyes, hogy nem vagyunk egyedül ezzel, nagyon-nagyon sok gazdi szenved ezzel, és hogy ez pont, hogy nem a felelőtlen állattartás, hanem azok a gazdik esnek ebbe bele, akik igenis felelősen állnak oda, oda az állatukhoz, hiszen ezért tudják túl aggódni ezt az egészet, és már egy depressziós állapotba belekerülni.
3: Fú, nehéz témák, de igen, fontos témák. Mindaz, amit képviselsz, mindaz, amit a könyvben is leírsz, meg mindaz, amiről most beszélgetünk természetesen, de azt gondolom, hogy pont ez a nagyon jó, hogy nem kell gondolkodnunk, hogyha téged megkeresünk, hogy mondhatjuk-e, vagy nem mondhatjuk. Mert nem az ítélet.
4: Nem, egyáltalán nem. És én nagyon sokszor el is szoktam mondani, járok iskolába állatvédelmet oktatni. Pont tegnap voltam egy nagyon cuki iskolában, és ott is elmondtam a gyerekeknek, hogy például az internetes platformok az egy brutál veszélyes rész ezen a téren, és elmondtam nekik is, hogy például nekem is, hogyha valamit kitettem régen, nagyon sok hideget és bántást kaptam, és hogy szerintük megérdemlem-e. És mondták, hogy hát nem. Na hát akkor ti is így nézzétek innentől az internetet, hogy nem biztos, hogy megérdemli az, akit bántanak.
3: De téged például miért bántottak?
4: Hát ugye
3: a kutyás tartalmakért?
4: Igen, a kutyás tartalmakért nagyon sokszor megkaptam. Igazából nagyon sokszor azért is, mert hogy lány vagyok, és én foglalkozom olyan kutyákkal, megkínzott kutyákkal is, meg ilyen nagyobb fajtákkal, uh-huh. és ugye azon belül a bántalmazott kutyákkal, illetve a speciális igényűek, süketvak, mozgáskorlátozottakkal. Így nagyon sok olyan régebbi férfi, mondjuk úgy kutyakiképző vagy kutyához értő férfi nem annyira akarta elfogadni ezt az új vonalat, amit aha. én képviselek, és ezért egyszerűbb volt inkább úgy hideget kapnom, mondjuk uh-huh. így, mint az, hogy leüljenek és beszéljenek velem, hogy miért választom ezt az utat, és miért teljesen más az én nézőpontom, mint az övéké, uh-huh. mint például, hogy nálam nincs olyan, hogy ledominálás, mert én olyan kutyákkal foglalkozok, akiknél ez lehetetlen.
3: Uh-huh. Szeretik az online képzéseidet?
4: Igen.
3: Meg gondolom, van minden, tehát lehet veled, meg ki is mész, tehát találkozol velük, ugye az iskolák azok nyilván személyesen történnek. Igen. Ezek hány évesek voltak
4: akikkel én szoktam foglalkozni, az első osztálytól a nyolcadikig szoktam foglalkozni.
3: Igen,
4: de legfőképpen alsó tagozatosokkal szoktam foglalkozni. Egyre jobban informálódnak is, meg egyre több mindent tudnak, úgyhogy azt veszem észre, hogy főleg ahova visszajárok, hogy nagyon ügyesen vissza is tudják mondani, akár a sárga szalag, ami abszolút szívügyem.
3: Nagyon jó.
4: Igen, ezt így egész jól vissza is tudják mondani, és én azt gondolom, hogy velük nagyon keményen tabu témázunk, és egyáltalán nem olyan pici gyerekeknek kezelem őket, mint ahogyan hivatalosan talán úgy kellene, és pont ettől, hogy a sok olyan tabu témát, a bántást, a másabb kutyákról, hogy beszélünk, ezért még jobban megnyílnak nekem, mm-hmm. és el tudják akár az otthoni állatos problémákat is mondani, amit lehet, hogy nem mondanak el otthon anyunak, apunak, vagy a osztálytársaknak, de sokszor oda jönnek hozzám, például a szünetbe, vagy foglalkozás végén, mm-hmm. hogy náluk ez meg ez van.
3: Mert ugye az egyik specialitásod a fogyatékkal élő kutyák, a speciális igen. állatokkal való foglalkozás, ami hát pont ezen ugye én sokat gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetése, hogy szerintem nagyon sokan nem is tudják, hogy létezik ilyen jelenség, hogy a kutyák között is vannak. De ki számít fogyatékosnak?
4: Van a fizikális fogyatékosság, ugye a süket, a vak, meg a mozgás korlátozott. Okay. Ezen belül én egyre inkább elkezdtem foglalkozni a mentális betegségekkel.
3: Vagy az is van.
4: Igen, hogyha azt veszem, hogy mondjuk egy extrém bántalmazott vagy megkínzott kutya, akit mondjuk tegyük fel egy 2 évig bántalmaztak, simán előfordulhat náluk is egy ugyanolyan PTSD, mint mondjuk akár egy olyan hatósági személynél, akik erőszakosabb munkát végeznek.
3: Uh-huh. És ezt viszik magukkal? Ezeket
4: igen,
3: az
4: igen.
3: És... tehát hiába vannak szerető családban, ugyanúgy ott vannak a minták, mint az embereknél?
4: Szinte igen, ugyanúgy náluk is előhozhatja egy illat, egy hang, egy bármi, hiszen 2 év alatt bele lett rakva az alapösztönükbe egy bizonyos séma, amit nekünk ki kell szedni. Ezért én ösztön alapú képzéssel is foglalkozom, hogy abszolút tegyen játékokkal közelítek a legmélyebb
3: ösztöneikkel. És ezek hatékonyak. Bizonyította hatékonyak.
4: Igen, mert nálam nem parancsra teljesítenek ezek a kutyák, hanem magát az érzéseiket próbáljuk megváltoztatni. Hát, hogy is mondjam, én egy nagyon durván bántalmazott félős kutyából csinálok egy családi kutyát, egy kiegyensúlyozott családi kutyát, és velő a gazdi el tud menni már egy átlagos kutyaiskolába, mondjuk ahol nem kell már helyre tenni őt, hanem mehet a csoportos foglalkozásba, egy alapengedelmességire. Én ilyen előkészítő vagyok.
3: Világos, világos. Igen. A Kék Mancs Akadémiával is pont ez a missziód?
4: Igen.
3: Hogy átad igen. azokat a, hát a praktikus és a napi életben használható módszereket, amivel mindenki jól jár.
4: Igen, én meg nagyon-nagyon megpróbálok arra ráfeküdni, hogy otthoni, igen, otthoni dolgokból dolgozzunk, nem pedig nehezebben beszerezhető, vagy ezer meg egyféle játékokból, hanem tényleg ilyen otthoni, lehető, legegyszerűbb dolgokból, legegyszerűbb feladatokból, mert ez sokkal könnyebb, plusz a gazdikra is azért rászoktam nagyon sokszor ilyenkor úgymond menni, hogy egy kicsit a gazdit is felhúzzuk, úgyhogy...
3: Figyelsz őket, több mindenkire.
4: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sokan ott tudják elrontani, ha csak a kutyára figyelnek, de hát a kutyával együtt a gazdi is jár, úgyhogy én a gazdit is megpróbálom, mert egy magabiztos, kiegyensúlyozott gazdi a kutyának is sokkal biztosabb pontot fog tudni adni, mint egy abszolút félős, pánikolós, aggodással teli gazdi.
3: Egy kutya kiképző nem is engedhetné meg magának, bocs, azt a luxust, hogy féljen a kutyáktól? Tehát te nem, tényleg nem félsz egyik fajtától sem?
4: Én azt nem mondom, hogy nem félek, mert azért van bennem is ott rizikó, hogy most itt többől leharapják a karomat, avagy nem, de igazából megadom azt a tiszteletet nekik, hogy tudom, hogy mire képes. Én azt gondolom, hogy minden kutya egy veszélyes fegyver, és ez tényleg legyen szó a pici yorkik vagy csivaváktól elkezdve a hatalmas kánekorzó vagy rottweileren át, minden egyes kutya egy fegyver tud lenni, és én így is szoktam hozzájuk állni, és ezt nem rosszból értve, hanem tényleg az abszolút tisztelettel állok feléjük, és én így is próbálom, hogy megértsem őket, hiszen ők is egy érző lények, nekik is vannak érzéseik, ugyanolyan gondolkodásuk, következtetésük, szóval egy teljes értékű lénynek próbálom őket.
3: És ugye ezt értékelik?
4: Én azt gondolom, hogy igen, itt inkább csak az, hogy higgadtan próbálok hozzájuk állni, és ez segít nagyon sokszor a kutyusokhoz, úgyhogy van olyan, hogy nem is foglalkozok egy kutyával addig, amíg magamat nem tudom helyre tenni, mondjuk a kutyával kapcsolatban.
3: Hú, hát fontos hívó szavakat mondasz meg mondatokat, hogy elgondolkodjunk rajta, hogy tényleg jó úton járunk-e gazdiként. Hol található meg a könyvet? Hol jutunk el hozzá?
4: A könyvem az olyan november környékén lesz megrendelhető majd.
3: Tehát akkor még most
4: Igen, most már minden engedélyt úgymond megkaptam rá.
3: De az oldaladon elérjük?
4: Igen, majd? Igen, az oldalamon is lesz hirdetve, illetve az egyik kiadónál, a Publio kiadónál lesz majd a webáruházban megvásárolható, de nekem a Kékmancs Akadémia oldalán lesz hirdetve, hogy hol lehet a pontos lelőhelyet találni.
3: Ott megtalálják, ez a lényeg, a Kékmancsot. Keressék. Szerettél írni?
4: Igen.
3: Igen, az is egy terápia volt valahol?
4: Igen, igazából ez egy nagyon durva ilyen visszaemlékezés, vagy nem is tudom, hogy milyen hullámvölgyökön mentünk át, és már így visszagondolva, így néha elcsodálkozom azért magamból, hogy ezt bírtad? Így tényleg, igen, végig tudtam csinálni, és hogy volt nekem energiám arra, hogy hajnali kettőkor még fölkeljek, kutyát sétáltassak, fél négykor szemetet szedjek, és akkor megyek szépen utána a vonathoz dolgozni, és kezdem előről a napot. Ez igen.
3: Nem egyszerű.
4: Nem.
3: De nyilvánvalóan a szemléletformálás sem egyszerű, ami ugye a másik missziót, hogy az állattartók valahogy másképp nézzenek a saját állatukra, meg úgy a környezetükben lévőkre is.
4: Igen, én bevallom, hogy én beleestem ugyanabba a hibába, mint a legtöbb ember az elején. Én egy abszolút német juhászos családban nőttem fel, munkavonalas kutyák, parancs teljesítő fajtákkal, mindenki nagyon jól képzett, nagy testű kutya, és én ennek fényében is nőttem fel, hogy a kutya azt csinálja, amit mondok, mert jó, meg van tanítva. Na most ez egy foxit mindent felülír. A foxizás, az felejtsünk el mindent, ami ezeknél a kutyáknál működött, amiben belenőttem, és nekem itt volt a legtöbb hibám, hogy megpróbáltam őket egy teljesen más kutyának kezelni, és eszméletlen nagy út volt nekem is, hogy teljesen másképp lássam a kutyákat, és ne a fajtához rakjam, mert én tudom, hogy ő egy fox terrier, de mégse a foxit lássam benne, hanem egy kutyát.
3: Csak tisztázzuk már, hogy tényleg jó irányba gondolkodom, mert a foxi az a típus, aki a Jim Carrey féle Mask filmben volt?
4: Igen, ő egy Jack Russell, hogyha jól emlékszem. nagyon régen láttam már, de azt hiszem, hogy ő egy Jack Russell, de igen, ugyanezen a vonalon mozog a Fox Terrier is. Ők egy kotorék ebek, arra lettek kitalálva, hogy a munkájukat elvégezzék, amiért felül kell írni a gazdának is a parancsát, és ők ezért nehéz kutyák. Én például, nekem 8 éves Fortis, 6 éve van
3: tehát
4: normális...
3: Él minden, és jól van.
4: Persze, igen, 6 éve van normális kapcsolatunk, mondjuk így, és én a mai napig nem merem őt elengedni, mert ugye fajtájából adódóan, ha meglát egy tényleg egy gyíkot 6 utcával lejjebb, akkor kész elrohan. Vége, elfelejtett engem, és onnantól ő el fogja végezni a munkáját, és meg fogja fogni. Úgyhogy itt nekem el kellett fogadnom azt, hogy ő bizony egy olyan fajta, akihez nekem kell jobban alkalmazkodnom, és így lesz sokkal jobb a kapcsolatunk, nem pedig az a fajta, aki fog hozzám alkalmazkodni. És így viszont tényleg egy eszméletlen, erős, jó kutyagazdi kapcsolat lett, hogy nem a tökéletes kutyát vártam.
3: Hát és ahogy megjöttél, ugye mondtam az én problémámat, hogy van az, hogy a 11 éves kutyát nem lehetett normálisan szobatisztaságra nevelni, és azt mondtam, hogy valószínűleg ez a mi hibánk, a gazdikéd, azt mondtad, hogy nem feltétlenül.
4: Nem, én azt gondolom, hogy nem. Maga a szobatisztaság is, ugye, hogyha nem vagytok otthon, és akkor nem tud oda pisilni, kakilni, ahova szeretne, ez lehet akár egy szeparációs szorongás, vagy egy szeparációs szorongásnak is az egyik tünete, amikor a kutyus olyan helyre megy pisilni, kakilni, ami számára a legbiztonságosabb hely. Amúgy bevallom, hogy ez nagyon sokszor a gazdiknak a cipője, és amikor úgy hívnak fel a gazdik, hogy na már pedig megint bosszút állt ez a kutya, mert hogy bele pisilt, kakilt a cipőmbe, akkor el szoktam mondani, hogy nem.
3: Ja, ilyen
4: nincs,
3: van.
4: Hogy bosszút áll a kutya. Ez egy tévhit. A kutya az akkor a legsebezhetőbb, amikor éppen pisi vagy kaki közben vannak, akkor a legsebezhetőbbek magában az egész állatvilágban, és ezt a legbiztonságosabb helyen fogja ezért elvégezni ösztönből. És miután neki a ház nem egy biztonságos pont egy ilyen szorongó kutyának, ezért az egyetlen biztonsági pont neki a gazdi legerősebb illata. Az pedig, hát, a cipőnk. Ez...
3: Értem. Aha. Jó, nálunk még ilyen nem fordult elő, hogy a cipő lett volna kipécézve, de elképesztő, hogy mennyi minden lehet itt is ebben a világban. Egy biztos, a kutya az az állat, aki mindig ugyanúgy örül.
4: Igen.
3: Nincsenek úgy rossz napjai, hogy esetleg ne örüljön nekem.
4: Igen, pont tegnap kérdezték meg tőlem, és így érdekes is volt, a gyerekek kérdezték meg tőlem, hogy kivel szeretek jobban dolgozni, a kutyával vagy a gazdival, hogy kit tudok jobban megérteni. Uh-huh. És ez egy érdekes kérdés volt, mert hogy azt hitték, hogy én a gazdit fogom mondani, és mondtam, hogy nem, hanem a kutyával könnyebb együtt dolgozni, mert alapvetően képtelenek a hazugságra és a színlelésre, kivéve akkor, hogyha valamit akarnak, de a kutyák nem tudnak maszkolni úgy, mint mi emberek automatikusan, nem tudnak hazudni, ezért például sokkal életszerűbb jeleket adnak nekem, amit ki tudok olvasni. Úgyhogy velük sokkal könnyebb.
3: Szóval szép hivatás a tiéd?
4: Igen, én azt gondolom, hogy egyszerre igen, viszont egyszerre nagyon nehéz is pont a bántalmazott részen, mert tudom, hogy miket éltek át ezek a kutyák, de attól függetlenül örül a lelkem, mert azt is tudom, hogy van esély arra, hogy visszahozzuk őket a való életbe. Uh-huh. Erre talán Tirus a Pulimixem a egyik legjobb ilyen hát nem bemutató kutyám, mert ezt így nem tudom mondani, de megpróbáltam azért, amennyire lehetett az internetre fölvinni. Ő egy olyan kutyus volt, aki örökbeadhatatlan volt, egy másfél-két évig bántalmazták őt, 20 kutyával együtt lett kimentve Magyarország legrosszabb szegregátumából, és ő például attól maga alá vizelt kakilt, hogy ránéztem. Egy hónapig csönd volt otthon, mert nem lehetett megszólalni, se ránézni, se teljesen mentálisan és fizikálisan is össze volt esve. 8,5 kiló helyett 5,5 kilósan kaptam, szóval nagyon-nagyon orránfülén nem volt szőr, nagyon le volt mindenhogyan ki volt készülve, és nála két hónap volt, hogy kivigyem a lakásból. Én lettem a fő biztonsági pontja.
3: De kikopáltad.
4: Igen, két hónap volt, hogy kivigyem a lakásból, már 4 hónap múlva el tudtam vinni egy kutyaiskolába, és egy 6-8 hónappal később viszont a K9-es személykeresőkkel kezdtünk tanfolyamot, és kiderült, hogy őt a munka hozta ki ebből az egész állapotából, hogy ő egy nyomkereső kutya lett, és azóta el is hoztuk belőle a Sárkány Lédit, mondjuk na, így.
3: Óriási.
4: Igen.
3: Fú, nagyon, látod, dobálod a labdákat, nekem meg az lenne a feladatom, hogy lecsapjam őket, de hát tudod, jó társaságban repül az idő, képzeld, igen, hogy igen, a végén igen vagyunk. Na, a legfontosabbak, keressük a te új könyved, vagy hát a könyvedet, ugye, ami terápiás jelleggel is készült, és hát elképesztő útra való a hétköznapokhoz.
4: Igen, igen, sok gyakorlati tipp van benne a gazdiknak, hogy hogyan tudják visszahozni a négy fal között a kutyás kapcsolatot, hogy ezt más ne is lássa, csak tényleg ők ketten a kis kapcsolatokat.
3: Karácsonyra milyen jó ajándék.
4: Igen.
3: A gazdik is elfáradhatnak. Kék Mancs Akadémiát kell beütni, ugye a Facebookon sok ott megtalálunk minden pontos,
4: igen, igen,
3: fontos információt.
4: Bár a kék hajamról azért elég gyorsan meg szoktak ismerni, úgyhogy úgyhogy így jó. Jövőre meg lesz a Fékot Fogyatékkal Élő Kutyák országos találkozója tavasz környékén. Igen, még egyeztetések folynak még, de itt Budapesten lesz, ha minden jól megy, és ott is például nagyon-nagyon sok ilyen gazdit várunk, akik nyugodtan eljöhetnek, mert ez egy abszolút tabumentes találkozó, ahol nem úgy néznek a kutyára vagy a gazdira, mint egy ufóra, hanem tényleg egy nagyon-nagyon segítő társaság jött össze.
3: Igen, egymásnak.
4: Igen, egybe szakmai és kutyás családi nap is.
3: Na, hát sok csillogó szempárt kívánok neked.
4: Köszönöm szépen.
3: Nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog. Kék Mancs Akadémiát keressék, kedves hallgatóink, és Csányi Straka Bettinával beszélgettem, kutyakiképző, rehabilitációs tréner és kutyakozmetikus is, na majd ezek külön témák is lehetnének egyébként, és szívből ajánlom mindenkinek a Gazdik is elfáradhatnak című minikönyvet, és hát Bettinától most elköszönök, egyébként kívánom, hogy azt a sok-sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, figyelmükkel viszonozzák, de Bettinától tehát most elköszönök. Megyünk tovább, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elbúcsúzás elég még vissza fogok
4: térni. Köszönöm a figyelmet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kocsmáros Gábornak és Csányi Bettinának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felszabadította az EU Magyarország számára 4,2 milliárd eurónyi forrást. AI oktatási program indul középiskolásoknak. Karriernapot és állásbőrzét rendez a Semmelweis Egyetem Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított uniós kondicionalitási eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás szabadult fel, és ismét elérhetővé válik az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemek, hallgatók és kutatók számára. Az Európai Unió tanácsa kedden a tagállamok konszenzusával döntött az eljárás lezárásáról, miután értékelésük szerint az új magyar kormány reformjai előrelépést hoztak a jogállamiság megerősítésében és az uniós pénzügyi érdekek védelmében. A több mint 4 éve tartó eljárás során korábban a közbeszerzési rendszer hiányosságai, a korrupciós kockázatok és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok miatt zárolták a forrásokat. Országos mesterséges intelligencia oktatási programot indított középiskolásoknak a magyarországi Bosch csoport. A tervek szerint az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák vehet részt elméleti és gyakorlati képzésben. A program célja, hogy a fiatalok megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, miközben fejlődik a kritikus gondolkodásuk és megismerik a technológia kockázatait is. A gyakorlati feladatok során saját érdeklődési területükön kísérletezhetnek, többek között prezentációkat készíthetnek, valamint kép- és videógeneráló alkalmazásokat próbálhatnak ki. Elsőként Budapest 60, Eger és Miskolc térségében keresnek partneriskolákat, de a vállalat az ország valamennyi vármegyéjéből várja az együttműködő középiskolákat. Újpest önkormányzata megemelt összegű támogatást nyújt a gyermekes családoknak az újpesti megbecsülés program keretében. A jogosultak gyermekenként 8000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak, amelyet az újpesti piac és vásárcsarnokban kizárólag élelmiszer vásárlására használhatnak fel. A támogatás minden olyan Újpesten élő családnak jár, amely 18 év alatti gyermeket nevel, és a gyermek újpesti lakóhelyel vagy tartózkodási helyel rendelkezik. Az utalványokat a szülők vagy törvényes képviselők november 16-a és 21-e között vehetik át, és jövő nyárig használhatják fel. Több mint 100 000 hamis, luxusmárkák jelzéseivel ellátott ruházati terméket foglalt le a NAV egy török üzletembertől. A férfi a hamisítással a jogtulajdonosoknak hozzávetőlegesen 7 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott. A NAV budapesti nyomozói tavasszal már több mint 85 000 hamis terméket találtak a fővárosi raktárban és üzletekben, a közelmúltban pedig újabb 25 000 ruházati cikket foglaltak le. A készletben egyebek mellett hamis cipők, kabátok, táskák és más ruházati termékek voltak. Október 19-én egészségügyi karriernapot és állásbőrzét rendez a Semmelweis Egyetem Budapesten. A rendezvényt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter nyitja meg. A programon több mint 30 kiállító várja az érdeklődőket. Az egészségügyi képzésben tanulók, a rezidensek és a már dolgozó szakemberek egyaránt tájékozódhatnak az aktuális állásajánlatokról, a szak- és továbbképzésekről, valamint a rezidens helyekről. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, a nap ereje hiány pedig hűvösebb is lesz, de számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül a nyugatias szél. A csípős reggel után napközben 15-16 fokot mérhetünk. Csütörtökön egyre többfelé elvékonyodik a felhőzet, de északkeleten gyenge futózápor kialakulhat. Hajnalban fagyni fog, aztán 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Edi Utazási Iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
4: Köszi, Bori, jó reggelt, nézzük a közlekedési információkat. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás között kiépült terelés miatt a főváros felé haladva, ugye a belső átterelt sávból nem érhető el az M0-ás, hogyha oda szeretnék nek kikanyarodni, arra szeretnék folytatni az útjukat, mindenképpen maradjanak az eredeti Pest felé, Budapest felé vezető oldal külső sávjában. Az M0-ás autóút déli szektorában az M1-es felé a Nagy-Dunahidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot felújítás miatt október 20-áig lezárták. Így is van két forgalmi sáv, amely az autózók rendelkezésére áll, de a reggeli órákban jellemzően komolyabb torlódásra lehet számítani. Ezt mutatják legalábbis az elmúlt napok tapasztalatai. Ami Budapestet illeti, a 24-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik jelenleg, áramellátási hiba adódott ugyanis a vonalon, bízzunk benne, hogy ez minél előbb elhárul, mármint hogy elhárítják. Addig is, ha van még infójuk, jöhet a 0630-30-30-95-8-ra. Köszönöm!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
4: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt, 5 perccel, most már tényleg tessék melegen öltözködni, igen, ezt melegen ajánljuk.
5: Igen, 4 fok volt nálunk reggel, őrület, már a szövetkabátomat vettem fel, tegyenek önök is így, hogyha van.
4: Börzseki?
5: Az már kevés.
4: Hát de, Justin Timberlake-kel.
5: Ja.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Petra, én kitartó vagyok.
2: Na,
1: én
2: miben?
1: Erős, strand férfi
2: miben
1: vagyok.
2: Miben igen, és miben nem?
1: Kérlek szépen, továbbra sem fűtök. Nem fűt.
2: Megint... Miért csinálod ezt magaddal? Nekünk de már muszáj.
1: Egyébként nem gáz, tehát nem olyan vészes.
2: Fázol?
1: Hát figyelj, most a nappaliban van olyan 20 fok, a hálóban olyan 19, az még tök normál. Fú, reggel nem esik csak jól, tehát reggel, amikor ki kell vászni az ágyból.
2: Igen.
1: Egyébként ez ilyen túin van, kettő az egyben érzés, mert egyfelől kiszállsz, és tudod, a francban most már hűvös, másrészt nagyon hamar, tehát arra sarkol, hogy nagyon hamar öltözzek föl, és...
2: És hát vizel otthonról, gyerünk dolgozni, igen.
1: És ez tényleg csak reggel probléma, ugye, mivel tetőtéri lakás, ráadásul délnyugati tájolás, ezért körbejárja szépen a nap, tehát amikor hazamegyek délután 4-kor vagy 5-kor, akkor kellemes, isteni, finom, fürdőzik a napsütésben a lakás, és olyan pont fincs, tehát egy rövid ujjúban simán lehet üldögélni, tévét nézni, vacsorázni, stb. És csak reggel van ez, mondjuk most már tegnap az zuhanyzóból kiszállni, az is olyan... Még egy kis
2: de meleg vizet. De miért nem akarsz fűteni? Mondd
1: mert
2: el nekem.
1: November, most ezt tűztem
2: milyen
1: ki cél,
2: november?
1: November 1.
2: Hát, no... a, tehát

0: És fölül a hálóban annyira meleg van, hogy ott nem kell, képzeld el. Tehát, hogy ez a kellemes kis ilyen 24 fokra tettük, és akkor az egész lakásban nagyon, nagyon jó meleget csinál, mert nálunk is ugye egyébként napközben oda süt a nap, úgyhogy én egy boldog ember vagyok. Kicsit féltem attól, hogy fázós leszek, hogyha klímával kell fűteni. Nem értettem ennek a működését. Nagyon.
1: Az enyém nem tud, én is valamelyik nap kipróbáltam, hogy este felé mondom, hogy mit csinál, de ezt minden évben eljátszottam, és minden évben rájöttem körülbelül egy napnyi próbálkozás után, hogy nekem még annyira a régi, a 10-valahány éves ráadásul a mennyezetbe épített kazettás klíma, hogy ez nem jó arra. Ott, ha alatt állsz, akkor érzed, hogy meleg levegőt fúj, de egyébként arra, hogy mondjuk egy helyiséget felfűtsön, arra abszolút alkalmatlan, arra csak a padlófűtés, de hát figyelj, vágom a centit, tehát még maradt 15.
0: De miért hoztál ilyen döntést? Mert Attila 64 azt írja neked, hogy Zoli, majd jól tönkre fognak menni az ízületeid.
1: De hogy menn, azok már
0: reszeltek. Attila az van, hogy a bácsi már kicsit oda van. Úgyhogy
1: fölmásztom minden reggelen az pár székre.
0: Amúgy a motorosoknak is azt szokták mondani, hogy ilyenkor, ilyen hideg időben már nem hogy aláöltöző, hanem rendes térdvédő, meg minden kell, mert hogy azok a motorosok, akik nem használnak ilyenkor aláöltözőt, hát egyrészt ugye a térdük, meg a könyökük, meg mindenük fáj, másrészt ráfagynak a motorra.
1: De szívem, a 20 fok az nem hideg a nappaliban, hát, vagy legrosszabb esetben még egy pléddel ugye az ember magára takar, és azzal elücsörög ott.
0: Én nem tudom, én nekem kell az, hogy ilyen 22-3 fok legyen a lakásban.
1: Tudod, szokták mondani, hogy egyébként ugye erről beszélgettünk is már így az elmúlt telek folyamán, hogy például a hálószobában mindig hűvösebbnek, és hogy ott volt, aki belőtt, hogy nagyjából ilyen 19-20 fok az ideális.
0: Igen, azt tudom.
1: Csak azt nem értem, ezt soha nem fogom megérteni. Nyilván fizika lenne, hogy miért van az, hogy a 19 fok az egyszer nagyon hűvös, ugye? Máskor meg meleg.
0: Ezt én sem értem.
1: Miért nem ugyanaz, meg a 22 fok is tud nagyon meleg lenni, meg tud nagyon hűvös lenni. Hogy min múlik, hogy a 22 fokot minek érzed?
0: Nem tudom.
1: Hát valószínűleg azon, hogy előtte mit csináltál, hogy vagy öltözve, stb. Igen. Csomó külső tényező. Na mindegy, kitartok, majd jelentem, hogy mikor kapcsolatok.
0: Én például nem szeretek otthon mondjuk pizsamában aludni, tehát utálnám, ha ruhában kellene aludnom. Tehát nekem az annyira furcsa, és nyilván ehhez azért melegebb kell, hogy legyen a lakásban, nem? Tehát, hogy van, aki pizsamában alszik, sőt, amikor elmegyünk a barátnőimmel, akkor ők mindig pizsiben alszanak, és így néznek rám furán, hogy de olyankor fölöltözöm, tudod, akkor nem egy szábúgyi van.
1: Megnyugtat, hogy amikor elindulsz, akkor
0: nem, amikor a lányokkal elmegyünk valahova hosszú hétvégére, mert ők mind pizsisek, és ők nem értik ezt a bugyogóban alvást. Én meg nem értem azt, hogy hogy lehet ruhában aludni, tehát hogy nekem az annyira fura, hogy miért van valami a takarón kívül a testemben, amikor alszom.
1: Azért zavar, én sem hordok pizsamát, hogy így összegyűrődik, tehát hogy fészkelődöm.
0: Az engem nem zavarna.
1: Tehát, hogy amikor följön a derek a hónaljadba, és arra ébredsz fel, hogy a hónaljadban van a pólónak, vagy a valaminek aminek a derekat körül kéne lenni része. Bár az utóbbi három hét, ami egy kicsit ilyen dzsihádosra sikerült, az olyan, hogy általában ugyanabban a pozícióban ébredek fel, ahogy elaludtam. Tehát, hogy szerintem
0: a világot ott nem tudtam.
1: A nyálamnak nincs ide kicsurranni. Tehát, hogy így. Na, hát jó reggelt kívánunk mindenkinek, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jön az egyik közös kedvencünk, Animal.
0: Igen,
1: a kecáj.
0: Kecáj.
1: Kecáj. Így.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét lesz már 6 perc múlva. Tegnap felkaptuk a fejünket, amikor Bori hírei között arról hallottunk, hogy kibertámadás eredményeképpen több franciaországi hipermarketben ugye kiengedtek a hűtők, a mélyhűtők, és egy csomó húsit, meg mindenféle kaját ki kellett dobni.
2: Nagyon felháborodtunk rajta, tehát egyrészt ki az, aki ilyet csinál, és ezzel megkárosít egy üzletláncot, másrészt nem értem, mi a cél. Tehát akkor értem a célt, mondjuk, amikor, mit tudom én, megtámadnak egy kórházat, és akkor meg akarják bénítani, és meg akarják mutatni, példát statuálva, hogy ilyen hatalmuk van, hogy egy kórházat is le tudnak állítani.
1: Hát, dettó.
2: De az élelmiszerekkel mi?
1: Tehát, hogy... Hát mit, lehet, hogy az orosz hackerek azt mondták, hogy egy csomó embernek most elveszik a kajáját.
2: Persze, most már azt mondták, hogy az oroszok azok, igen, ezt már hallottuk hírekből, de hát ezt nem tudjuk, ez nincs még bizonyítva, persze, meg nincs. Az oroszok miért mondjuk Franciaországban akarnának, igen.
1: Addig is a kérdésünk majd, amire kérnénk szépen, hogy válaszoljanak, hogy önök minden eszközüket csatlakoztatják az internetre. Te otthon mindent ráköttök a világhálóra?
2: Mi
1: a tévét, a hűtőt,
2: rákötni?
1: A mikrót, a mosógépet?
2: Nem. A hűtőnk biztos, hogy nincs, a mikrónk sem, pedig újak. A tévénk, hát a tévénk, az most ugye új tévé vásárlás előtt állunk, úgyhogy ha valakinek van jó ötlet, akkor szívesen vesszük, bár a Tomi ezek meg mindig utána olvas, hogy én egy kicsit félek attól, azt hiszem okos tévét fogunk most már venni, tudod, hogy ne ilyen kis kütyüt kelljen.
1: Majd akkor nézlek otthonról.
2: De akkor az okos tévével már rácsatlakozunk, ugye?
1: Persze.
2: Na hát az már baj akkor, nem? Vagy nem tudom. Eddig egyébként más dolgokkal így nem csatlakoztunk, azt hiszem. Mivel lehet még? Mondjuk a robot porszívónkkal, azzal végül is igen.
1: Biztonsági megye. Kamera, ilyenek.
2: Igen, az még hát nincs.
1: Ami senkinek nem jut eszébe, hogy egyébként a laptopod is csatlakozik, ja, meg a telefonod a netre.
2: Jó, hát oké,
1: tehát akkor így félsz, hogy fú, mert meghekkelik a mosógépet. Közben nem attól tartasz, tudod, hogy a telefonodat hekkelik meg, hát, meg a banki adataidat, meg stb.
2: Hát a banki adatokra sajnos láttunk már példákat.
1: Na, igen. Majd visszatérünk a kibertámadások eshetőségére. Ilyen eszközök esetén is. De beszélünk majd azzal a két fiatal sráccal is, akiknek a videója most nagyot ment az interneten. Egy világítás nélkül közlekedő hölgyet állítottak meg, aki Dunaharasztin autózott a forgalommal szemben. Erre majd visszatérünk, mert hogy megtaláltuk a srácokat, akik közé tették erről a videót, illetve ennél sokkal fontosabb, hogy közbeavatkoztak, még mielőtt valami nagyon nagy baj történt volna.
2: És eszünkbe is jutott egy kérdés, hogy ha mondjuk korhoz kellene kötniük, akkor mennyi ideig engednék azt, hogy mondjuk valaki vezessen? Ezért ez is egy érdekes kérdés, mert például aki velünk szembe jött egyszer, ő is egy idősebb bácsi volt az M3-as bevezetőn, tudod, és így látszott, hogy zavarodott, és nem nagyon tudja, hogy mi történik. Nem tudom, hogy ez korfüggvénye-e. Van nekünk egy szakértőnk, aki hát sokkal több mindenkit oktatott, mint mi, mert mi még egy embert sem, illetve sokkal több mindent látott már az utakon, Köves Szilárd vezetés technikai szakértő, majd ő elmondja, hogy erre. Hát, van-e olyan szabályozás, amit mondjuk ő például bevezetne? Mert őt szerintem meg lehetne kérdezni ebben a témában.
1: És majd kuponozunk is kicsit, hiszen most megint ilyen kuponos hétvége van, azt hiszem, éppen ugye többfelé.
2: Tényleg.
1: Országosan, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, és ugye az állandó kérdés, hogy tényleg spórolunk a kuponokkal, vagy végül ilyenkor többet költünk. Engem mindig az érdekel, hogy tudod, a másik félnek miért éri meg? Kinyomtatják azt a temérdek kupont, elvész fel a drogériába, a hipermarketbe, hogy nekik ez miért jó, hogy hirtelen féláron adják a mosószert, meg a nem tudom mi mindent.
2: Sokkal több mindent eladnak.
1: Igen, meg valószínűleg egyébként is, még így is van rajta a haszonkulcs.
2: Hát igen.
1: Fú, tegnap láttam megint valami cikket, hogy ugyanaz a, mit én, ilyen fájdalomcsillapító szopogató tablet, amiért itthon 4-5 ezeret fizet, az Angliában, ami azért nem az olcsóságáról híres, ott 1000 forint alatt van az ára.
2: Jó, de nézd meg, hogy Angliában mennyire bérelnél egy lakást.
1: Jó, ott a pont.
2: Tehát...
1: Hát de össze tudod spórolni.
2: Hely, jó, a de gyógyszerre összespórolok.
1: Nem költ a gyógyszerre. Meg jó, ilyenekre. Okay. Ez a Sláger reggel, fél hét lesz mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
4: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Minőség is, kényelmes is.
6: Télre is, nyárra is.
7: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
8: Költséghatékony is, megbízható is.
9: Kislakásba is, nagyházba is.
10: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
11: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
12: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
13: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Home Info építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
14: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
15: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, dínyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
16: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemében. Hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
17: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
18: Autóüveg Pilkington.
19: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
20: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. Toyota Sakura.
21: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
0: A reklám után.
22: Hidegen indul a reggelünk. Egyelőre még mindig csak azt látom, hogy 3 fok van, úgyhogy tessék melegen öltözni. Délutára már 16 fok lesz ilyenkor. Igen nagy a hőingadozás, tehát ez egy picit megterhelheti azok szervezetét, akik fejfájósak, úgyhogy esetleg még egy fájdalomcsillapítót is dobjanak be a táskájukba. Aztán pedig a sál és a sapka is lassan szükségessé válik. Egyébként estére is visszahűl a levegő, úgyhogy ha most korán hajnalban indulnak és későn este érnek haza, akkor mindenképpen tényleg öltözzenek melegen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
1: Az M0-ás autó déli szektorában az M1-es felé a Nagy-Duna hidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom-Tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között zárva a két külső sáv felújítás miatt, várható a 20-áig, tehát majdnem egy héten keresztül. Két sávosra szűkült így ez a pályaszakasz, már most több mint 5 kilométeres a torlódás, ez pedig hát közelítőleg 40-45 perccel dobhatja meg jelenleg a menetidőt. Persze az elmúlt napok fényében sokan próbálnak kerülni, menekülni. Aki tehet, inkább az egész környéket kerülj el, ezt írja így az útinform jó tanácsként. Tehát a környező utakat, az M51-es autóutat, az 5-ös, az 51-es és az 510-es főutat is. A kérdésem, hogy hogyan kell azt elkerülni? Tehát, hogy helikopterrel? Vagy mit? Tehát, hogy ezt értem, Dunaharasztiból hogy kerüld el ezeket a türelmet, kitartást? Közben, ha vonatra szállnánk, akkor mire számítsunk? Kis Horváth Levent a vonalban a MÁV Informtól. Szia!
3: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van, a vonattal útrakelőknek zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. A hónap végig változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilis-Vörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
4: A közlekedési hírek támogatója az
18: Autóüveg Pilkington.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 6 óra 46 perckor. Szerintem mondhatjuk, hogy az akciók, a kuponok és persze a marketing világában tengetjük minden napjainkat, és azért, amikor ugye alkalmanként járok, különféle ilyen konferenciákra, meg egyeztetésekre mondjuk konferálnak, ott így néha kapkodom a fejem, hogy van, ahol az a téma, hogy hogyan énekeljenek ki még több pénzt a kedves vásárlóból.
2: Hát persze, hát nyilván, ez egyértelmű.
1: Mert valaki bizniszt indít, akkor...
2: akkor igen, ez a cél.
1: A biznisz az biznisz, ugye? És hogy... Én azt mondom egyébként, hogy önmagában ezzel persze nincs baj, hanem meg kell tanítani a másik oldalon a felhasználót, és ezt ugye tényleg a suliban kéne elkezdeni, tudatos pénz használatot, meg ilyesmit, hogy oké, de hogyan használd ezt ki, hogyan fordítsd a magad javára, mert hogy ha kellően fifikás vagy, akkor a végén még lehet, hogy te jössz jól ki belőle. Csak hát nyilván a másik oldal mindent elkövet, hogy ő jöjjük. Hát mindenki szeretne jól járni. Na, hát még egyszer mondom, a biznisz az biznisz. Te mennyire vagy kuponos? Mert ugye most megint kuponos hétvége van.
2: Én nagyon, és pontosan azért szeretem, mert most már belelátok abba, hogy azokon a helyeken, ahol szeretek vásárolni, de mondjuk drágábbak a termékek, ott egy 20-25% azért sokat számít. Uh-huh. Például van egy kedvenc harisnyás helyem, és ilyenkor ott szoktam megvenni, ott elég drágák a harisnyák, de akkor itt tök jól el vagyok az egész szezonra. Mert tudod, hogy én szeretek ugye télen is ilyen miniruhákba, vagy hosszabbakba járni, és akkor ahhoz kell egy szép harisnya. A szép harisnya az meg drágabb, hogyha jó minőségű, és ilyenkor tudod ott, hogy azért lejön a végösszegből egy 20-25% az sokat számít.
1: Persze.
2: De így vettem például az egyik kedvenc kabátomat, az egyik kedvenc téli kabátomat, ami elképesztő jó áron volt, mert meg 30% jött le, és eredeti áron nagyon drága lett volna. Szóval azt figyelem ilyenkor, hogy azokon a helyeken, ahol nem ilyen 1-200 forintot spórolhatok, hanem mondjuk több ezer forintot, ott úgy érzem, hogy megéri, vagy parfümöt szoktam még ilyenkor venni.
1: Én például a télen ugye mindig kiszárad nagyon a kezem, a kézbőröm, és van egy tök jó krém, amit még a bőrgyógyászom ajánlott, és hogy gyógyszertárból szerezhető be praktikusan, az ilyenkor szokott lenni ugyanígy 20-25%-os akcióban. Akkor ilyenkor így kivágom. Még a mai napig egyébként olyan furán érzem magam, mert nem tudom, valamiért az van fel, hogy ez ilyen csajos dolog ez a kuponozás. És
2: tegnap itt olyan... vágtuk a kuponokat
1: Zolival. Állok ott sorba, és tudod, mindig ilyen szégyenlősen dugdosom a kezem. Legalább addig ne lássák, hogy nem kerülök sorra. De hát közben meg, hát figyelj azért most, hogyha több ezzel spórolsz vele, vagy egy technikai eszközzel, akkor meg miért ne? Nem vagyok saját magam ellensége,
2: hát hogy
1: csak büszkeségből ne használjam ki.
2: Tudod, milyen boldog voltam? Úgy megdicsért a kis férjem, hogy végre van értelme annak, hogy én így kuponozom.
1: De látod, neki mondom, ott vagy, te majd te fizetsz.
2: De, akkor... mondtam neki, na, itt a 20%-os kupon, úgyis tévét akarunk venni, tessék, nézzük meg, hogy van olyan benne, amit szeretünk. Mert hogy nekünk van egy márka, amihez nagyon ragaszkodunk tudod, tévében.
1: Én mindig azon gondolkodom, hogy rögtön azt keresi az agyam, hogy jó, de hol van ebben az átverés? Ugye? Mert olyan nincs, hogy te, mint hétköznapi civil ember jól járjál. Ezt nem akarja befogadni az agyam, tehát biztos van valami trükk a dologban. És aztán valahogy oda szoktam kiukadni, hogy amit már említettem néhányszor, hogy én ugye van egy bizonyos hitelkártyám, egy ilyen márkához tartozó hitelkártya, amivel hűségpontokat lehet gyűjteni. De egyébként bármelyik hitelkártyánál igaz, jó részt az a konstrukció, ezek a pénzvisszatérítős hitelkártyák, régen például üzemanyagból kaptam visszatérítést, hogy én ugye alapvetően egy ilyen precíz csávó vagyok, tehát mindig, amikor jön az értesítő SMS, hogy mennyi az adott hónapban felhalmozott tartozás a hitelkártyán, és szeretném leszögezni, hogy én ugye mindent azzal fizetek ki, tehát azzal tankolok, azzal intézem a bevásárlást, azzal fizetem a közműcsekkeket, stb. És akkor a hónap végén, amikor ez megvan, akkor én gyorsan határidőre az egész összeget visszatolom. Tehát egy, nem fizetek érte kamatot, mert így ugye kamatmentes marad, kettő, viszont kapok egy csomó hűségpontot, amit utána például a repülőjegyre lehet beváltani. Igen ám, de pontosan látom én is ismerősi körben, hogy ezt nem mindenki csinálja így, mert egyszerűen figyelmetlenségből, fáradtságból az van, hogy ugye kicsúszik a határidőből, és akkor már is a bank lesz az, aki valójában jól jár, hiszen fizeted a nem is kevés kamatot. És az akcióknál rá kellett jönnöm idővel, hogy persze, én nagyon megfogom, tehát hogy nagyon megnézem, nagyon végig gondolom, de hogy nagyon sokan vannak, akik nem, tehát akik bemennek a 3 darab kuponnal, hogy vesznek 3 dolgot a drogériában, de közben a polcról még másik 8 dolgot is levesznek, hogy ez is kell, az is kell. Tehát ez egy tök jó marketingeszköz arra, hogy egyébként pénzköltésre sarkaljanak. Nem beszélve arról, hogy hát ugye változik a világ, és akkor most az van, hogy például a rádiós hirdetésre van, aki sajnálja a pénzt, ilyen nagy cégek, és akkor ebbe öli bele, hogy kinyomtatja a kupont, tehát hogy tulajdonképpen csak átstruktúrálja a reklám költését, és akkor azt mondja, hogy hát igen, ez nekem mondjuk pénzbe kerül, hogy olcsóban adom a mosóport, viszont cserébe nem költ a tévében meg a rádióban hirdetésre.
2: Igen, meg állítólag nagyon drága is egyébként bekerülni ezekre a helyekre a cégeknek, és vannak olyanok is, például most már nagyon ügyesen csinálják, hogyha bemegyünk egy nagy plázába, akkor mondjuk azok, akik régen benne voltak, nincsenek benne, de ugyanúgy kiírják az üzletekre, hogy oké, nálunk is 20% van.
1: Egyébként igen.
2: És így nem kell fizetniük érte, viszont ugyanúgy bemegy az ember, hiszen ilyenkor azért a plázákat előzöllik az emberek, és akkor bemész a másikba is, ahol ugyanúgy látod a 20%-ot, mert neked tök mindegy, hogy most azért kapod, mert van egy kuponod, vagy azért, mert ott is 20% van.
1: Persze. Na, ők csinálják a legjobban.
2: Ők csinálják jól, igen. Mekkora ötlet, mekkora ötlet.
1: Gyorsan nyissunk egy üzletet valami plázában. PNZ, Pláza, Petra, Zoli.
2: Igen.
1: Így valahogy. Na, önök szoktak-e kuponozni, és önök szerint mi a legfontosabb szabály? Tehát mi az, amire mondjuk rájöttek az elmúlt évek alatt, milyen hibát követtek el, vagy mi az, amire most már figyelnek, hogy azt jól csinálják körül. Köszönjük szépen, hogyha küldenek nekünk ötleteket. SMS számunk 0630 30 30 95 8, ez a Sláger reggel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
3: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin Dunakeszin és Török Bálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. MiBeauty.hu.
4: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: A Knorr Barna Mártás megbízható és sokoldalúan felhasználható alapot ad őszi étlapjához. Segítségével egyszerűen varázsolhat egyedi ízélményeket vendégei számára, miközben hatékonyabban használhatja fel idejét és erőforrásait. A Knorr termékeket keresse a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
7: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
8: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
9: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
10: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Sikeres volt a pápa műtétje. Megválasztották az NVVH újabb elnök helyetteseit, és megszavazták a gyermekvédelmi törvényt. Fejlesztik a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonalat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Sikeres volt a pápa műtétje. A Szentszék tegnap este közölte, hogy pozitív eredménnyel ért véget a 14. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre. Az egyház fő a műtőből már visszatért a kórtermébe. A Gemelli klinikán végzett műtéttel egy időben a római egyházmegye a pápa felépüléséért rózsafüzérimát tartott a II. János Pálról elnevezett kápolnában. 14. Leó pápának a tüdejében csomót találtak, emiatt kellett megműteni, várhatóan egy hétig fog lábadozni. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Ötvös Károly a közpénzügyi, Gellért Károly Árpád a vádemelésért felelős, Terhes Tibor Dávid pedig a fellebbviteli területet vezeti majd. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a kiválasztási folyamatban, a Mi Hazánk pedig szintén távol maradt. Az NVVH elnökét és nyomozati elnök helyettesét már augusztusban megválasztották. Elfogadta az országgyűlés a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot is. A módosítás többek között a kórházban maradó csecsemők helyzetét, valamint a gyermekeket érő erőszakkal és káros tartalmakkal kapcsolatos szabályokat érinti. A Fidesz és a Mi Hazánk nem támogatta a javaslatot. Szerintük annak egyes részei utat engednek a magyarok többsége által elutasított genderpropagandának. Helyben hagyta a kecskeméti törvényszék Hankó Balázs volt kulturális miniszter és Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkár letartóztatását az NKA ügyben. A két politikust a nemzeti kulturális alaptámogatásaihoz kapcsolódó büntető eljárásban gyanúsítják, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel. A bírósági tájékoztatás szerint a gyanú alapján 1079 esetben összesen 17,3 milliárd forinttal térhettek el a támogatások törvényben meghatározott céljától. A kecskeméti törvényszék megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja fennáll, csak úgy, mint a szökés, elrejtőzés, valamint bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Így a gyanúsítottak legalább a hónap végéig őrizetben maradnak. Tervezett hálózati munkák miatt október 13-a és 18-a között több budapesti kerületben is hosszabb áramszünetek lehetnek. Az EON tájékoztatása szerint a mai napon a 17. és a 12. kerületben, pénteken Békásmegyeren, szombaton pedig a 15. kerület több pontján várható kimaradás. A leállások nem a teljes kerületeket érintik, hanem meghatározott utcákat és házszámokat. A pontos helyszíneket és időpontokat megtalálják az EON honlapján. Átfogó korszerűsítés vár a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác útvonalra. A mintegy 174 milliárd forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás során Rákospalota-Újpest és Vác között a vonal jelentős részén második vágány épül. Emellett megújulnak az állomások és megállóhelyek, akadálymentes peronokat, valamint P+R parkolókat is kialakítanak. A cél, hogy csúcsidőben óránként legalább 4 vonat indulhasson az elővárosból Budapest felé. A kormány a projektet kiemelt beruházássá nyilvánította. Többnyire borongós, gomoly felhős időre számíthatunk, a nap ritkán bújik elő, de az esernyőkre nem lesz szükség. A szél gyakran erős lesz, így a 15-16 fokot is hűvösebbnek érezhetjük. A hét második felében is változékony, de többnyire száraz idő várható. A hét végére pár fokkal melegebb lesz.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Wellenstein Magyarország, a kabátok szakértője www.wellenstein.hu.
14: Az M3-as autópálya bevezető szakaszán csupán az erős forgalom miatt a 10-estől a 3-as kilométerig komoly torlódás alakult ki. Az M1-esen Budapest felé a 26-os és az M0-as autóúti csomópontok között ugyanez a helyzet, az M0-ason pedig a déli szektorban az M1-es felé a Nagy-Duna hídon is, a 17-es és a 14-es csomópontok között, konkrétan zárva a két külső sáv október 20-ig felújítás miatt. Itt több mint 8 kilométeres a torlódás, ami már majdnem egy órával növeli a menetidőt, és hát persze sokan próbálnak kikerülni a környező utakon, azok is beálltak. Türelem, október 20-ig, még egy hétig. Budapesten az Attila úton, a Krisztina körútnál, a Dózsa-György tér közelében baleset miatt tapasztalható fennakadás, az 5-ös autóbusz is terelve közlekedik, nem érintve az Alagút utca megállót a Pasaréti tér irányában. A 16-os és 216-os busz szintén terelve jár, kihagyva a Krisztina tér megállót a Deák Ferenc tér felé. És a 10. kerületben a Keresztúri úton is baleset történt, méghozzá a Lovasvölgyi utcánál. Picit óvatosabban, jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
14: Ahol várjuk továbbra is a kuponos tapasztalataikat, de igazából bármilyen akciónál, hogyha van módszerük, amiben vált jöhet.
15: Nekem tök fura, hogy a többség azt írja, hogy szerintük átverés ez az egész. Én meg nem így élem meg. Na mindegy, mindjárt egy marketing szakembert megkérdezünk erről.
14: Jó reggelt, jön Rozé és Bruno Mars!
0: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: Everlasting Love, Gloria Estefántól, 8:02, és ahogy nézzük, tényleg nagyon sokan gondolják úgy, és osztják meg velünk a gondolatukat ezzel kapcsolatban, hogy ez a mindenféle kuponozás, ez alapvetően átverés. Pedig mi Petrával őszintén vallottuk, hogy itt kettőből ketten azt gondoljuk, hogy persze oda kell rá figyelni, de hogy lehet ezt jól űzni, hogy a végén mi járjunk jól. De vajon most akkor kinek van igaza? Jó dolog a kuponozás, vagy nem feltétlenül jó dolog a kuponozás? Gondoltuk, megkérdezünk egy profit, a Marketing Kommandótól, Wolf Gábor kisvállalati marketing szakértő a vonalban. Szevasz!
1: Jó reggelt, szia!
2: Sziasztok! Kezdem azzal, hogy igazából a kupon az a cégeknek jó, nem a fogyasztóknak.
1: Na, tényleg?
2: A fogyasztók úgy érezhetik.
0: De jó, jól járok vele!
1: Esküszöm, jártam jól, tényleg is, egy drágább kabátnál. Komolyan, pont ezt a példát hoztam.
0: Na mondd, mi a valóság? Igen. Mi van a Matrixban, mondd?
2: Szerintem a legjobb példa az az, hogy akik a legprofibban kuponoznak, azok tipikusan a multik, tehát a hiperek, vagy az ilyen multis gyorsétterem láncok, uh-huh. és amit a pincavoknak kínált ár, az felel meg a tényleges piaci árnak. Tehát amikor egy hiperben ki van írva egy termékre, hogy mi a termék ára, meg mennyi, hogyha a klubtag vagy, igen. akkor a klubtag ár az, amivel ez a multi a többi láncsal versenyez. Tehát hogyha valaki hűségkártya nélkül vásárol, az az úgynevezett lusta adót fizeti meg, tehát a piaci ár felett költ.
0: Aha. Oké. Okay. Igen, én se gondoltam volna, hogy amikor klubárat fizetek, akkor az valójában pénzt veszek ki a...
1: Nem, azt én sem.
0: Nem féltettem
1: meg nem sajnáltam őket.
0: Na igen, és akkor ehhez miért van a kupon? Tehát most bocsánat csak, hogy rövidítsünk, vagy hamarabb eljussunk a lényegig. Tehát, hogyha én... Petreik most tévét akarnak venni. Amikor van olyan kupon, hogy 20-25%-kal olcsóbban veheti meg azt a tévét, amit egyébként egy éven át normál áron igen. kínálnak, uh-huh. aztán mondta, hogy akkor egy éven át valójában sokkal magasabb áron kínálják azt a tévét, és csak abban a 3-4 napban adják az igazi árán.
2: Tehát igazából elképzelhető olyan, hogy mondjuk

0: és ahhoz igazítja az árait. Tehát, hogy szerintem egy nagy illúzió azt hinni, hogy ezek mi a kuponozások a fogyasztóért vannak.
1: Jó, de bocs, Gábor, csak hogy ne vegyük el tényleg az emberek életkedvét. Maximálisan értem, amit mondasz, és persze, hogy mindig profitért dolgoznak, még az akciós árral is profitot szeretnének termelni. De most, hogyha én a másik oldalról nézem, ha nem élek ezzel a kuponozással, akkor mégiscsak, amit te is mondtál, akkor a lustaadót fizetem, vagy becsapom saját magam. És én még mindig azt hiszem, hogy ha ilyenkor veszem meg a vasalót, a Turmix gépet, a márkás téli kabátot és a cipőt, akkor azért a nap végén én, mint fogyasztó is jól járok, hiszen nem kell ugyanazt az árat kifizetnem érte, amit egyébként a fennmaradó 360 napban.
2: Mert ráadásul tudod az eredeti árát. Tehát itt szerintem ez a fontos, hogy ugye például a Balaton Sound idején, annak idején, amikor bementünk ugyanabba a kisközértbe, és előtte láttuk, hogy árazzák át a termékeket, hogy majd eladják drágábban, igen, horroráron, azt értettem. De itt, amikor tudom, hogy mondjuk egy kabát, mit tudom én, a 100 000 forint, és akkor meg tudod venni mondjuk 70 000-ért, akkor látod a különbséget. Tehát igazából érezhetek örömöt azért, mert mondjuk azt olcsóbban vettem meg, nem? Vagy nem?
0: Persze, tehát azért nagyon fontos, hogy a vásárló úgy érezze, hogy ő most egy jó járt, vagy egy jó díjt csinált, de ez tényleg tehát akinek ez nagyon fontos, azok az emberek, azok kuponoznak. Uh-huh. Tehát azok kvázi, nyilván, hogyha nincs olyan jó kereseted, akkor minden ilyenre vadászni fogsz.
2: Igen.
0: Ott van a telefonodon az összes ilyen hűségkártya akció, meg pontgyűjtő, és ezekkel vásárolsz. De ami nagyon érdekes, hogy néha a cél azt mondják, vagy azt, hogy csináljunk egy hűségakciót, mert most az divat, és azzal lehet belőket szerezni. A piaci bizonyíték az, hogy a vevők nem ahhoz mennek, akinél hűségakció van. Hát ezt először Ausztráliában mérték, mert ott indultak el ezek a hűségprogramok, és kiderült, hogy abba a hiper megyek, amelyik közel van hozzám.
2: Aha. Tehát teljesen mindegy, hogy van-e hűségakció vagy nem, mert pont egy kedves hallgatónk azt írja, Évi, hogy sziasztok, rendelni szoktam az egyik hipermarketből, ahol pontokat gyűjtök, és például most 30 000 forintnyit vásároltam le csak kuponnal. Persze nyilván ehhez kellett rengeteg vásárláshoz, hogy legyen 30 000-nyi kuponod, de azért az tök jó, hogy utána valahogy vissza tudod forgatni, tehát ez egy örömforrás ilyenkor a vásárlónak.
0: Persze, ez nagyon jó buli, ez egy nagyon jó érzés, hogy végre összegyűjt ennyi kuponom, ez tök jó. Csak ne felejtsük el, hogy ez a boltnak is ugyanolyan jó. Aha. Tehát ez azt jelenti, hogy én a boltba elköltöttem egy tonna pénzt.
2: Ez igaz.
1: Bocs, tehát, hogy kenyeret meg tejet, azt venni kell. Pont ezért én az átverést, vagy nem is átverés ez, hanem a trükköt, a raffinériát inkább abban látom, amikor az ember olyan dolgokat halmoz fel és vásárol meg, amikre nincsen szüksége. Igen. Tehát én ebben látom a buktatóját, hogyha valaki fogja ezt a kuponfüzetet, és akkor
2: azt is megveszem,
1: most 30%-a olcsóba, nem tudom mi, és olyan dolgot veszel meg, amire valójában nincs szükséged. Vagy azért, mert már van, és egyébként az a modell, tehát az egyéves tévékészülék is tök jól működik, teljesen fölösleges csak azért venni egyet, mert most olcsóbb 30%-kal, vagy eleve olyan dolgot vesz, amit soha nem fogsz használni, de beszippant magába, hogy hát ennyiért még a hülyének is megéri. Tehát én inkább azt gondolnám, hogy erre érdemes odafigyelni, és én még mindig hiszek abban, hogyha jól csinálod, ami persze odafigyelést igényel, meg tervezést, akkor azért a nap végén már pedig vásárlóként is jöhetek ki győztesen ebből a buliból, mert egyébként meg bizonyos dolgokat meg kell vennünk, mert szükségünk van rá a mindennapi életünkhöz, és akkor már miért ne vegyük meg olcsóbban?
0: Így van, hát ezt be kell látni, hogy hogy hívják ezt, a kapitalizmusnak van egy olyan hatása, hogy az embereket megpróbálják rávenni arra, hogy mindent megvegyenek.
2: Igen.
0: Hát, erre szerintem a legjobb válasz az, hogy mindenki megpróbál annyira tudatos vásárló lenni, amit csak lehet, de hát ez meg azért nehéz, mert mi emberek érzelmi idegek vagyunk, és nagyon sokszor érzelmi döntéseket hozunk, bár azt hiszük, hogy
2: nem.
0: Azt hiszük, hogy tudatosak vagyunk, de igazából nagyon sok érzelmi döntést hozunk.
1: Uh-huh. Van-e bármilyen... Igen?
0: Bocsánat, ami nagyon érdekes, hogy az USA-ban ez sokkal izgalmasabb, fejlettebb szinten megy. Tehát itthon is már oké, tehát Európában is, de az USA-ban ott bármilyen, hogyha vásárolsz, nem ész egy céghez életedben először, rögtön kapsz egy úgynevezett bumerang kupont, hogy gyere vissza. Tehát ami mondjuk egy hét múlva kezd el érvényes lenni, ne azonnal. Akkor simán kírják egy Mekiben, hogy a burgernek elfogadjuk a kuponjait.
2: Ne!
0: Simán.
2: Menő!
0: Akkor vannak ilyen probléma megoldó kuponok az ügyfélszolgálaton. Valaki bejön egy panasszal, akkor persze kicserélik a terméket, stb., de itt van egy kupon, hogy egy kávé, hogy érezd jól magad, mert az elő azt mondja, hogy jaj, de jó fejek.
2: Isteni!
1: Igen.

0: van az a rebate kupon, amikor mondjuk egy printerre ki van írva, hogy 80 ezer forint helyett 60 ezer, de igazából 80 ezer fizet, csak kapsz egy 20 ezer forintos kupont, és akkor ráírhatják, hogy nagyon-nagyon sokféle
1: ügyes
0: ilyen kupon trükk van. Itthon még bőven lehet ezeket bevetni, tehát ha valaki cégnél gondolkodik, hogy milyeneket használja, rengeteg ötlet van.
2: Jó, akkor erre figyeljünk meg az érzelmeinkre. Köszönjük szépen Wolf
1: nagyon
2: Gábornak.
1: Köszi!
2: Szevasz!
0: Szuper téma, köszönöm én is.
1: Mi köszönjük, szia-szia, szép napot!
2: Szóval igen, a tudatosság, és például itt a kuponoknál én azt... Ugye egyrészt itt van az, hogy időbe vagy szorítva, ami mindig egy olyan tényező, ugye 3-4 napig van nagyjából, vagy most már van nulladik, vagy nem tudom mi, ami arra ösztönöz, hogy de figyelj, most kell megvennünk, mert különben lemaradunk róla, csak ebbe is az a szerencse, hogy ezeket a kuponokat már 2 héttel előtte, 3 héttel előtte kézbe tudod venni, mert kinyomtatják. Tehát, hogy kezd el tervezni.
1: De várj, hát most már letöltheted az appot. Hát már meg se kell venned az újságot, igen. Letöltöd az appot, és ott van a zsebedben a telefonod.
2: A másik, múltkor Barkács áruházban volt, mint autóporszívó, és nagyon le volt akciózva, és akkor hát megkérdeztem az AI-t, ugye lefotóztam, és mondta, hogy ez így édesbájos, csak hogy az, amit ki van írva, hogy 50 ezer forint helyett kerül most 25-be, arról tudja, hogy ez máshol nem 50 ezer, hanem 32 ezer forintba kerül.
1: Ezt meg kell nézni.
2: Tehát, hogy vegyék a fáradtságot, mert például anyukám ebben zseniális. Tehát ő az, hogy mielőtt hűtőszekrényt vesz, ő 3 hétig járja a várost. És nem csak interneten, oda megy, megnézi, megkérdezi, a szerviz, a nem tudom, mit adnak még, stb. 3 hét, mire megvesz egy hűtőszekrényt. Nem azt mondom, hogy így kell mindenkinek, de hogy hát, kicsit rám is ez ragad, hogy én tényleg utána nézek, mert a saját zsebedre megy.
1: Hát meg egyébként, ha egy cuki kis nyugdíjas vagy, és ráérsz körültekintően megnézni, akkor miért ne tedd? Tök igaza van anyukádnak.
2: Szóval tervezés, és szerintem megállapodhatunk abban, értem, Gábor, ő mindig próbál minket nagyon összeugrasztani a multikkal, hogy persze, hát nem kell őket félteni, de hogy azért alapvetően már pedig én hiszek benne, hogy tudunk ezzel jól járni, csak jól kell csinálni.
1: Hát ha okosak vagyunk, akkor igen. De abban meg igaza volt, hogy azért ne hagyjuk, hogy mindent ránk lőcsöljenek. Meg azt, amit te is mondtál, hogy amit nem akarunk, azt ne vegyük már meg, amire nincs szükségünk, hát minek?
2: A legokosabbak, hogyha most jelentkeznek a játékban, akkor ingyen vihetnek el egy csomó mindent.
1: Ja, tényleg.
2: És nem kell utána sem vásárolni.
1: És visszahoztunk egy olyan feladványt, ami még múlt heti volt, tehát hogyha valaki mondjuk múlt héten csütörtökön esetleg szerdán hallotta, de nem sikerült megfejteni, vagy ha sikerült megfejtenie, akkor most tessék jelentkezni, mert hogy van szeres termékekből álló ajándékcsomagunk, Sláger FM prémium előfizetésünk, és van heti fődíjunk, 50 ezer forint értékű szemüvegvásárlási utalvány az Optic World exkluzív jóvoltából.
2: No, várjuk a jelentkezést most a hablagyban 0630 30 30 95 8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Minőség is, kényelmes is.
4: Télre is, nyárra is.
5: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
4: Költséghatékony is, megbízható is.
6: Kislakásba is, nagyházba is.
7: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
8: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
9: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
10: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
11: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
12: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
13: familypark.at.
14: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
15: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
16: Autóüveg Pilkington.
17: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
18: Oldtimer Show.
19: 100 évnél öregebb automobilok,
18: motorbicikli, gőzmozdonyok.
19: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
18: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
12: Hangolódj rá az év legborzongatóbb fiesztájára a Halloween bemelegítő napokon, október 16-a és 18-a között. familypark.at.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Pályázatot hirdettek a közmédia új vezérigazgatói posztjára. Karácsony Gergely népszavazást tartana a budapesti olimpiáról. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Nyílt pályázatot hirdetett a Független Közmédia Testület a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói posztjára. A jelentkezéseket november 12-én éjfélig várják. A jelölteknek magyar állampolgársággal, felsőfokú végzettséggel, legalább 10 év szakmai gyakorlattal és vezetői tapasztalattal kell rendelkezniük, emellett büntetlen előéletűnek kell lenniük. A pályázatokat pontozással értékelik, a személyes meghallgatásokat pedig élőben közvetítik a testület honlapján. A meghallgatásokat követően két fordulóban választják majd ki a vezérigazgatót. Az új vezető határozatlan idejű munkaviszonyban látja majd el feladatait. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene dönteni arról, hogy Budapest rendezzene olimpiát. A főpolgármester a Telexnek adott interjújában hangsúlyozta, mindig is olimpiapárti volt, és szerinte a lakosságnak kellene meghoznia a végső döntést. Úgy fogalmazott, ez akkor történhet meg, amikor Budapest már a pályázati folyamat szűkített, úgynevezett shortlistjén szerepel, ami leghamarabb jövő év közepén lenne. Karácsony Gergely szerint az olimpia nagy vállalás, de lehetőség arra, hogy az ország kihasználja meglévő sportlétesítményeit. A főpolgármester arról is beszélt, hogy büszke lenne az első közép-európai, több ország bevonásával megvalósuló olimpiára. Jelenleg még nincs budapesti olimpiai pályázat. Egyelőre a 2036-os játékokkal kapcsolatos tájékozódás zajlik. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter, a Villarreal 36 éves magyar kapusa. Az eset kedden hajnalban történt egy Valenciától északra fekvő település egyik lakópartjában. A korábbi 58-szoros magyar válogatott labdarúgó és családtagjai nem sérültek meg. A rablás részletei egyelőre nem ismertek. A klub értesítette a hatóságokat, amelyek megindították a szükséges eljárást. Javult a balatoni vasúti közlekedés pontossága, miközben az utasok száma is nőtt az idei nyári szezonban, közölte Vitézy Dávid. A déli és az északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron több mint 1 milliárd forint értékben végeztek pályafelújításokat. Az északi parti vasútvonal pontossága a legforgalmasabb hetekben a tavalyi 65-ről 72%-ra emelkedett. A H1-es balatoni járatokon a főszezonban több mint 1,2 millió utast regisztráltak, 4,6%-kal többet, mint egy évvel korábban. Vitézy Dávid szerint az eredmények azt mutatják, hogy célzott karbantartással és hatékonyabb üzemirányítással mérhető javulást lehet elérni a vasúti közlekedésben.
20: Bori, nagyon szépen köszönjük, 3 fokkal indult a reggelünk, őrület ezt kimondani, és így októberben, de a tény az tény.
21: Egyébként
20: délutára már 16 fokot ígérhetek, és remélem, hogy azért sokaknak ma nem fog fájni a feje, mert igen nagy a hőingadozás, és ez sajnos okozhat ilyen tüneteket, úgyhogy kitartást mindenkinek, aki nem annyira kedveli az ilyesfajta időjárás változást.
17: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
21: Nem sokára lezárják a félútpályát a 10. kerületben, a Basa utcában, a Kőér utca közelében elektromos közmű építés miatt, és innentől fogva jelzőrök segítik majd a váltakozó irányú áthaladást, illetve a 16. kerületben a Csömöri úton befelé a Rákóczi út után, valamint kifelé a Pálya utca előtt lesz még sávzárás burkolatjavítás miatt. Várható a holnap reggel 8-ig. Erre készüljenek. Közben mi újság a vasúton? Kis Horváth Levent a vonalban a MÁV Infontól. Jó reggelt, szia!
22: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. A hónap végig változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilis-Vörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
21: Köszönjük szépen! Ha bárkinek bármilyen további közlekedési információja van, ha bármi anomáliát tapasztal az út közben, 0630 30 30 95 8 a számunk.
15: A közlekedési hírek támogatója az
16: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger reggelben 7:40-kor.
1: Nyugaton nincs harc az alkoholizmus ellen. Nálunk van harc, és van alkoholizmus. Egy-egy. Hanem mi a francnak mindig győzni? Elég a harcolunk, nem? Tényleg, nem figyeltek meg, nem mondtam, hogy mindig harcolunk. Én még ilyet nem látom. A gyárakban sem dolgozunk. Egy-két kivétellel. A munka frontján harcolunk. Tudják, mi is termelés? Egy-két kivétellel. Sok a sebesült.

0: Cila énekel valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Jó reggelt, Vica!
2: Hello!
3: Jó reggelt!
1: Hányszor kaptad meg a szomszédok idejében, hogy Vica, Cica?
3: Hát ez már rég volt.
1: Rég volt.
2: Mondjuk a Vica az egy annyira helyes becenév. Én úgy szeretném, hogyha az én nevemet is lehetne becézni, de nem lehet. Tehát a Petra az Petra. Abban nincs semmi.
1: Ja nem.
2: Nincs, abban semmi. Viktória vagy egyébként?
3: Az Egri csillagokból.
2: Igen, tényleg az Egri csillagokból.
3: Igen.
2: A Viktóriát is szereted használni?
3: Nem,
2: azt egyáltalán nem, tehát a Vica.
3: Csak így van.
2: Tehát egy ilyen könnyed, légias, kedves, cuki, mosolygós nő vagy, mert egy Vicát így képzelek.
3: Néha igen, igyekszem.
2: De szeretlek, néha igen.
1: Néha meg előjön belőlem az állat. Vicus.
2: Igen. Vicám, most a lendületedre szükségünk lesz, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogy megfejtsd a feladványt, mert most már egy ideje ezt hallgatjuk, úgyhogy rajtad a világ szeme.
1: És nem szeretnénk tovább.
2: Nem,
1: igen.
2: Tovább nem akarjuk.
1: Hallgatni sem, nem, hogy továbbvinni, hallgatni. Én nem szeretném többször, most még muszáj lesz, legalább egyszer.
4: Sose találod ki.
1: Annyit még segítünk, hogy ez nem a refrén része a dalnak, tehát nem a legjellemzőbb része, de ettől még nagyon jellemző dallam.
3: Igen, nagyon-nagyon ismerős.
2: És a refrén előtti rész.
3: És nem.
2: Figyelj, egy picit dúdolod.
1: Hegesszünk már össze ebből valami megoldást, és ezzel most segítek.
2: Flashdance, oké.
1: Okay. Igen.
2: Flashdance. És ki az előadó?
3: Irene.
1: Igen?
3: Irene Cara.
2: Igen!
1: És Flashdance, elfogadjuk így egyébként.
2: What a feeling! Azért örülünk, mert végre megfejtette valaki. Jaj, Vicám. Na, tiéd egy 15 000 forint értékű szeres termékekből álló ajándékcsomagot szerez ZRT jó voltából. Egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval, és esély a pénteki fődíjra, ami egy 50 000 forint értékű szemüveg vásárlási utalvány az Optic World Exclusive jó voltából.
1: És csak a rendkedvéért mutatom, hogy Cilla melyik részt dúdolta. Hát gratulálunk és köszönjük szépen! Szia Vica!
2: Szia Vica!
3: Köszönöm és sziasztok!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásokat. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be! Válassz ajándékot! 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
4: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
5: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Te is hallottad már, hogy a Dom Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Dom Pepe! Több, mint pizza!
7: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
8: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
9: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
0: Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Felszabadította az EU Magyarország számára 4,2 milliárd eurónyi forrást. AI oktatási program indul középiskolásoknak. Karriernapot és állásbőrzét rendez a Semmelweis Egyetem Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított uniós kondicionalitási eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás szabadult fel, és ismét elérhetővé válik az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemek, hallgatók és kutatók számára. Az Európai Unió tanácsa kedden a tagállamok konszenzusával döntött az eljárás lezárásáról, miután értékelésük szerint az új magyar kormány reformjai előrelépést hoztak a jogállamiság megerősítésében és az uniós pénzügyi érdekek védelmében. A több mint 4 éve tartó eljárás során korábban a közbeszerzési rendszer hiányosságai, a korrupciós kockázatok és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok miatt zárolták a forrásokat. Országos mesterséges intelligencia oktatási programot indított középiskolásoknak a magyarországi Bosch csoport. A tervek szerint az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák vehet részt elméleti és gyakorlati képzésben. A program célja, hogy a fiatalok megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, miközben fejlődik a kritikus gondolkodásuk és megismerik a technológia kockázatait is. A gyakorlati feladatok során saját érdeklődési területükön kísérletezhetnek, többek között prezentációkat készíthetnek, valamint kép- és videógeneráló alkalmazásokat próbálhatnak ki. Elsőként Budapest 60, Eger és Miskolc térségében keresnek partneriskolákat, de a vállalat az ország valamennyi vármegyéjéből várja az együttműködő középiskolákat. Újpest önkormányzata megemelt összegű támogatást nyújt a gyermekes családoknak az újpesti megbecsülés program keretében. A jogosultak gyermekenként 8000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak, amelyet az újpesti piac és vásárcsarnokban kizárólag élelmiszer vásárlására használhatnak fel. A támogatás minden olyan Újpesten élő családnak jár, amely 18 év alatti gyermeket nevel, és a gyermek újpesti lakóhelyel vagy tartózkodási helyel rendelkezik. Az utalványokat a szülők vagy törvényes képviselők november 16-a és 21-e között vehetik át, és jövő nyárig használhatják fel. Több mint 100 000 hamis, luxusmárkák jelzéseivel ellátott ruházati terméket foglalt le a NAV egy török üzletembertől. A férfi a hamisítással a jogtulajdonosoknak hozzávetőlegesen 7 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott. A NAV budapesti nyomozói tavasszal már több mint 85 000 hamis terméket találtak a fővárosi raktárban és üzletekben, a közelmúltban pedig újabb 25 000 ruházati cikket foglaltak le. A készletben egyebek mellett hamis cipők, kabátok, táskák és más ruházati termékek voltak. Október 19-én egészségügyi karriernapot és állásbőrzét rendez a Semmelweis Egyetem Budapesten. A rendezvényt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter nyitja meg. A programon több mint 30 kiállító várja az érdeklődőket. Az egészségügyi képzésben tanulók, a rezidensek és a már dolgozó szakemberek egyaránt tájékozódhatnak az aktuális állásajánlatokról, a szak- és továbbképzésekről, valamint a rezidens helyekről. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, a nap ereje hiány pedig hűvösebb is lesz, de számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül a nyugatias szél. A csípős reggel után napközben 15-16 fokot mérhetünk. Csütörtökön egyre többfelé elvékonyodik a felhőzet, de északkeleten gyenge futózápor kialakulhat. Hajnalban fagyni fog, aztán 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
12: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
13: Az M0-ás autó déli szektorában az M1-es felé, a Nagy-Duna hidat is belefoglalva, a 17-es jelű Szigethalomtököl és 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között zárva a két külső sáv felújítás miatt október 20-áig. Több mint 8 kilométeres torlódás alakult ki ma is, ez legalább 50 perccel növeli a menetidőt, és hát persze sokan menekülnek az autóútról, így a környező utak is beálltak már. Aki teheti, azt írja az útinform, inkább az egész környéket kerülj el, és válaszol abszolút másik útvonalat. Az M1-es autópályán Budapest felé szintén komoly torlódás alakult ki Bicskétől egészen az M0-ás csomópontjáig, és erős a forgalom az M3-ason is, a 10-estől a 3-as kilométerig, az M5-ös autópályán pedig a kiépített tereléstől kezdve a főváros felé. Az M2-esen Dunakeszi térségében szintén sokan autóznak, az 1-es főúton Biatorbágynál, a 10-esen a Solymári körforgalomnál, és a 11-esen Leányfalu és Szentendre között ugyanez a helyzet. Budapest 17. kerületében, a Pesti úton, a Mezőtárkány utcánál pedig baleset lassítja a haladást. Legyenek türelmesek, jó utat, és inkább balesetmentes közlekedést!
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most folytatódik a Sláger reggel.
13: Egy kibertámadás miatt több francia szupermarketben melegíteni kezdtek a hűtők.
16: Jó, kemény.
13: Kiolvadt a hús, egy csomó mindent ki kellett dobni.
16: Éppen ezért adódik a kérdés, a Sláger FM Facebook oldalán is ott van, hogy minden eszközüket csatlakoztatják a nethez, vagy ezért kicsit óvatosabbak.

újabb sláger. A Sláger FM. Sláger FM.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 3 perccel. Jó reggelt kívánunk! Ahogy már említettük korábban, egy kibertámadás miatt több száz francia szupermarketben hűtés helyett melegíteni kezdtek a hűtőberendezések, és rengeteg felolvadt élelmiszert egyszerűen ki kellett dobni. Nekem az egyik első gondolatom az volt, hogy mi a fenér van összekötve a hűtőszekrény az internettel, ugye? Tehát ezt egyre többen otthon is megteszik.
2: Igen.
1: Tehát, hogy a hűtőszekrényüket, csak, meg a mosógépüket csatlakoztatják az internethez,
2: sem,
1: és egyre több ilyen berendezésünkkel ezt meg tudjuk tenni. Az más kérdés, hogy valóban szükség van erre, hogy többet nyerünk ezzel, mint amennyit veszítünk, vagy nem tudom, egyáltalán milyen kockázatokat rejt mindez. Erre lennénk kíváncsiak, úgyhogy felhívtuk Keleti Artúr, kibertitok jövőkutatót, az Informatikai Biztonság Napja alapítóját. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Magyarázd el, egyáltalán miért csatlakozik egy hűtőpult az internethez?
3: Hát az az igazság, hogy ezeknek az eszközöknek a hálózati csatlakozása, most egyelőre hívjuk ezt így,
1: okay.
3: Mert ugye ez lehet internet, meg lehet sok minden más, ami aztán előbb-utóbb valahogy kijut az internetre, de a hálózati csatlakozásuk, informatikai csatlakozás alatt, nem elektronikai hálózatot értek, annak az az elsődleges értelme, hogy ezeknek a rendszereknek a működését valamilyen módon irányítani lehessen. Tehát információk érkezzenek az eszközből, például mondjuk egy ilyen élelmiszerláncnál fontos az, hogy a hűtők éppen milyen állapotban vannak, hány fokon, van-e valami problémájuk, esetleg, hogyha ez egy még okosabb eszköz, akkor van valami hiány bennük, vagy valami probléma velük, és az ellenkezője is szintén fontos lehet, hogy mondjuk, tudom én, van valami esemény, mondjuk túl meleg van, és távolról szeretné mondjuk az üzemeltető az összes hűtőnek a hőmérsékletét átállítani, anélkül, hogy egyesével oda kellene menni mindegyikhez, és ezt megtenni. Tehát egy modern bekötött világban, egy ilyen connected világban, Internet of Things dolgok internete, teljesen természetes, hogy az eszközökben lévő elektronikai dolgokat távolról irányítják, különösen nagyvállalatoknál, de egyébként otthon is, tehát én tökéletesen értem ezt az igényt. Mielőtt hazaér az ember, szeretné a valamilyen eszközét bekapcsolni, a légkondicionálót, a fűtést, a sütőt előmelegíteni, a mosást elindítani, hogy ne gyűrött ruhák kerüljenek elő belőle majd a nap végén. Tehát ezek részben kényelmi, részben pedig kifejezetten fontos funkciók.
2: Azt értem, Artúr, hogy mondjuk egy katonai támaszpontot vagy egy kórházat miért akarna valaki meghekkelni, hogy ott nem működjenek a dolgok. De azt mondjuk nem, hogy mi a cél azzal, mit akar demonstrálni, hogyha mondjuk egy szupermarketnek a hűtőpultjait próbálja meghekkelni.
3: Hát nézd, a társadalomnak a működéséhez és stabilitásához azt kell mondjam, hogy hamarabb hozzátartozik az, hogy a szupermarketekben van-e élelmiszer, és ez milyen állapotban van. Tehát az az igazság, hogy amióta hibrid hadviselés van, hektivizmus, államok támadnak meg más államokat, vagy hacker csoportok kiszemelnek áldozatokat, azóta hát sajnos egy fontos tényező lett az, hogy hogyan működik a társadalom, és mennyire biztonságos, és mennyire érzik magukat az emberek.

0: a társadalom. Tehát, hogy amikor mondjuk ezt, ne adja Isten, élesben próbálják ki, például intéznek egy valódi támadást, akár egy dróntámadást, akár egy valamilyen egyéb műveletet egy ország ellen, akkor megnézzék, hogy ezzel milyen hatást lehet elérni. Például a bankrendszernek a megkavarásával, mondjuk úgy, hogy egyáltalán nem működjenek a kártyaelfogadó terminálok és hasonlók, azzal óriási károkat lehet csinálni, nagyon komoly bizalomvesztés jelentkezik ilyenkor a társadalomban a közszolgáltatások iránt, és egy ilyen hűtőpult akció is ugyanúgy megmutathatja ezt, hiszen hát beszélünk róla, igaz?
1: Igen. Van-e bármilyen statisztika arra nézve, hogy mondjuk a világban, tehát hogyha most globálisan nézzük, akkor az ilyen nagyszabású, tehát valóban a világsajtot bejáró kibertámadások hány százalékát követik el olyan hackerek, aki mit tudom én, a 20 éves srác vagy 10 éves, aki csak próbálja megmutatni, hogy én ezt is meg tudom csinálni, de vagány vagyok, és hány százalékban valódi olyan támadásról van szó, ami mondjuk kormány szintről indul. Hát ugye szokták mondani Oroszországot, Észak-Koreát, Kínát és így tovább.
0: Hát ha csak ez a kettő lenne, akkor az marha jó lenne, de igazából ez egy nagyon színes paletta.
1: Aha.
0: Mert léteznek olyan csoportok is, akik egyszerűen be akarják azt bizonyítani, hogy ők át tudják venni az irányítást valami felett. Létezik ilyen hektivizmus is.
1: Meg zsarolnak
0: létezik
1: is vele,
0: kifejezetten pénzszerzés céljából, zsarolás céljából elindított támadások. Léteznek, ahogy te is mondod, államok által elindított dolgok. Léteznek tesztelések. Valamikor hacker csoportok ki akarják tesztelni, hogy valamilyen megoldás működik-e például. És ebben az esetben is mondjuk végignézték, ugye ezeket ilyen szkennelésnek, letapogatásnak hívják, végignézik, hogy folyamatosan zajlik az interneten, megjegyzem, és gyakorlatilag naponta lehet több ezer sérülékeny, vagy több tízezer sérülékeny rendszer találni, tehát megnézik, hogy hol vannak sérülékeny rendszerek, és ha találnak ilyesmit valahol, akkor eldöntik, hogy ezt kihasználják-e, megnézik, hogy mire képes mondjuk egy ilyen támadó képesség, vagy hogy reagál rá valaki. Na, szóval ezért visszatér az eredeti kérdéshez, nagyon nehéz megmondani, hogy ez hány százalékban van, de az a kép, amit az előbb lefestettél, hogy srácok próbálkoznak, az már nagyon-nagyon-nagyon kevés. Tehát ezek mögött azért komolyabb akciók vannak általában, és komolyabb motivációk is, úgyhogy ez erre már úgy nem építenék védelmet, hogy jó, ez csak valaki volt, aki próbálkozott, és hát ez biztos abba hagyja.
2: Hogyha egy statisztikát kéne mondanod, akkor milyen gyakoriak a kibertámadások? Tehát hány másodpercenként történik mondjuk ilyen?
0: Hát ez nem fog tetszeni.
2: Jaj, ne már!
0: De megkérdezted.
2: Igen, igazad van.
0: Szóval hát olyan 30-40 másodperc.
2: Micsoda?
0: Igen.
2: Akkor az napi szinten az borzasztó sok, az egy hatalmas szint.
0: Igen, és ez a probléma, ez mostanra egy ilyen 10 000 milliárd dollár problémává nőtte ki magát, a legnagyobb baj a világon. Tehát minden környezeti katasztrófa, minden egyéb, az ez után következik. Sajnos, sőt, még van egy olyan statisztika is, hogy ha egyébként ország lenne a kiberbiztonsági problémák hada, akkor az a harmadik legnagyobb ország lenne a világon GDP arányosan.
1: Igen,
0: a magyar GDP-nek a 200-szorosa.
2: Úristen!
1: Figyelj, Artur, és itt is igaz az, hogy a rabló mindig egy lépéssel előrébb jár a pandúrnál? Tehát, hogy most ott tartunk, hogy akik nyomoznak, meg akik nem tudom, próbálják védeni ezeket a rendszereket, azok mindig le vannak maradva, és futnak a kibercsalók és támadók után.
0: Az nem teljesen igaz, hogy futnak utánuk, de itt óriási lépés előnyben vannak a támadók, mert gondolj bele, hogy gyakorlatilag hát régen mondták az informatikában a csillagpont csillagot, tehát a mindent kellene megvédened mindentől.
1: És nem tudod először, hogy mitől, amíg nem támadják
0: meg. Igen, annyira összetettek már ezek a rendszerek, hogy nagyon nehéz ezt megakadályozni. Az viszont tény, hogy egyre inkább mozdul el ez a hekkelés, és ez is jól mutatja az úgynevezett ilyen ipari rendszerek irányába. Tehát egyre több, ugye azzal kezdtétek, hogy miért kell egyáltalán rádugni a hűtőt a netre. Hát az van, hogy ezeknél az ipari rendszereknél nem csak a hűtőket, hanem most már a még nagyobb ipari rendszereket is általában a hálózatot teszik valahol. Tehát elképzelhető az is, hogy nem közvetlenül az internetre, hanem csak egy belső hálózatra, de abba a belső hálózatban, egy informatikai hálózatban betör valaki, akkor onnan szépen tovább fog menni. Tehát gyakorlatilag is átmegy erre a hálózatra, tehát mostanra ott tartunk, hogy igazából ezek a trendek, hogy egyre mélyebbre jutnak be a támadók valahova, ezek megnehezítik a védekezők dolgát. Tehát itt igazából másra nem lehet csinálni, védekezni meg kell próbálni, de az ismeretlen támadások ennél nehéz felkészülni. Persze. Ugye az AI nagyon hamar felfedez olyan

0: támadási formákat, amiket eddig még nem vettünk észre, sérülékenységet, tehát egy dolgot lehet csinálni, marha gyorsan kell reagálni, és például az incidens kezelésre szolgáló megoldásokon is kettő, például amit most egy több magyar vállalatnál is el kellett indítani, ugye ezek ilyen standardek, szabványok, azok előírják azt, hogy ezekre az incidensekre másodpercek, percek alatt kell reagálni, ezeket le kell jelenteni a hatóságoknak, ott is vannak ilyen védelmi eszközök és megoldások, amik ilyenkor belépnek, protokollok, tehát gyakorlatilag ez egy olyan lett, mint mondjuk a sürgősségi ellátás a kórházakban, hogy ha valaki megérkezik, és van fél perc, hogy megmentse az életét, akkor oda be kell ugrani. Tehát ez egy ilyen gyors reagálás.
1: Szép hasonlat. Jó, ha legközelebb elrontok egy keverést, majd azt mondom, hogy valaki meghekkelte kívülről az adás lebonyolító gépünket, nem én voltam. Figyelj,
0: mondani,
1: vissza.
0: Csak akkor be kell jelenteni a hatóságnak.
2: Igen.
1: Hát azt a hallgató már nem tudja, hogy bejelentjük vagy.
2: De a hatóság lehet, hogy hallgat minket.
1: Igen.
2: You know.
1: Visszakanyarodva a kiindulási ponthoz, hogy miért kapcsoljuk a hűtőt a netre. Mi az az eszköz, amit odahaza, tehát privát használatban te soha semmilyen körülmények között nem kapcsolnál össze az internetet, mert már tudjuk, hogy tényleg a mosógéptől kezdve mindent le. Értem, hogy kényelmes, hát én beprogramozom, hogy majd induljon el, és 5 óra múlva járjon le azt. Otthon a gépen is meg tudom tenni egy gomnyomással.
0: Ó, persze, ezeket ilyenkor mindig elmondja az ember, aztán megjelenik az a felhasználási eset, amikor valahogy, de azt most azért mégis így kéne, mert a gyerek, mert az iskola, mert mikor érek haza, mert a, de mindegy, szóval válaszolva a kérdésre, de én azt hiszem, hogy előbb-utóbb mindent rá fogunk dugni. Tehát egy embernek ilyen 5-10 kütyüje lesz a következő 1-2 évben, ami vagy otthoni, vagy valami, és föl van dugva a netre. Egyetlen egy dolog van, amit én nagyon erősen, vagy talán kettő, amit javasolnék, az egyik, hogy vannak okos zárak, amik szintén nagyon jók, de azért az egy összetett kérdés. Tehát az, hogy mondjuk fizikai beléptetésnek a netre kitevése, az erősnek érzem.
1: Tehát ne nyissa ki a bejárati ajtót, vagy a garázs ajtót?
0: Igen. Ezeket erősnek érzem. A másik, amit mindig mondok, hogy kamerákat beltérbe, lakásokba pláne, azokat nem szabad szerintem kitenni a netre, mert abból fizikailag nagyon sok probléma keletkezik. De egyébként ezt még lehetne sorolni mindenféle konfigurációban. Tudod, az a baj, hogy a legtöbb ember otthon nem fog ezen nagyon sokat gondolkodni. Tehát egyszerűen nem csak a kényelem, hanem a praktikum, sőt időnként érdekes módon a biztonság is indokolja azt, hogy mondjuk, mit tudom én, vannak olyan okos eszközök, mondjuk nekem van olyan okos eszközöm, amiben van ilyen hangérzékelés, tehát hogyha üvegtörést, vagy valami érdekes zajt hall, AI van benne, akkor arról jelez. Ezt például szeretném, hogyha én megkapnám akkor is, hogyha bárhol vagyok a világban. Tehát, hogy
1: de ez együtt van benne egy mikrofon, ami minden szavadat hallja, amikor otthon vagy, és nem törik össze az üveg.
0: Hát igen. Ez szerintem egy másik beszélgetés.
1: Szerintem gondolkozz el ezen, Artur, én azt javaslom.
2: Jó, szerintem Artur előbb lejárt, mint mihebb a témában.
1: Nekem van otthon beltéri biztonsági kamerám, volt már, hogy rádobtam egy ruhadarabot inkább, mert úgy éreztem, úgy láttam jónak.
0: Jó, tudod, mi a kérdés, hogy előtte mit csináltál, mielőtt rádobtad a ruhadarabot?
1: Nem, hogy utána mit csináltál. De erről meg nem beszélünk. Köszönjük szépen Keleti Arturnak. Szevasz!
0: Köszönjük szépen, sziasztok!
1: És hát önöket kérdeznénk továbbra is, hogy vajon minden eszközüket csatlakoztatták már a nethez? Melyiket igen, melyiket nem, és melyik az, amelyiket soha nem is szeretnék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodome River lakópark 4. ütemén hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodome River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodome.hu.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
10: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz.
11: A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Farm, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
12: familypark.at.
13: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
14: Építkezik, felújít, Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
15: Oldtimer Show.
16: 100 évnél öregebb automobilok,
15: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
16: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhetsz. Főnyeremény egy útis Mercedes. Október 17-én és 18-án.
15: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
17: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt. Október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Emmanuel Macron részt vehet az október 23-ai rendezvényen Budapesten. Az utcai rendbontások ellen tüntetnek ma délután Józsefvárosban. Már látható a budapesti állatkert új vörös panda bébije. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter egész napos programsorozatot jelentett be október 23-ára, amelyen a tervek szerint Emmanuel Macron francia elnök is részt vesz. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök azonban tudomása szerint nem jelezte érkezését. A tervek között szerepel parlamenti díszülés, rendezvény a Kossuth téren, díszelőadás az Operaházban, valamint fogadás a külföldi méltóságok számára a Nemzeti Múzeumban. A miniszterelnök a Partizánnak adott interjújában az új legfőbb ügyészjelöltről is beszélt. Elmondta, hogy a Tisza frakció még nem tárgyalt Fejes Péter alkalmasságáról. Elmondta azt is, hogy a gyermekvédelmi törvény módosítása mellett egy új átfogó szabályozást is előkészítenek, amely a tervek szerint jövőre készülhet el. A drogkereskedelem, az utcai rendbontások és a betörések miatt tüntetnek ma délután 5 órától a józsefvárosi Horváth Mihály téren. A demonstráció szervezői szerint Budapest több belvárosi közterületén rendszeres probléma a kábítószerfogyasztás, valamint a járókelők zaklatása. A belügyminisztériumnak címzett petícióban legalább 500 új rendőr felvételét követelik az 5. és 9. kerületi kapitányságokra. Emellett állandó rendőri jelenlétet és éjszakai gyalogos járőrözést szeretnének több forgalmas téren, köztük a Blaha Lujza téren, a Nyugati téren és az Oktogonon. A kezdeményezők a kábítószer terjesztőkkel és fogyasztókkal szembeni szigorúbb fellépést, valamint jogszabályi változtatásokat is sürgetnek. Átfogó korszerűsítés vár a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác útvonalra. Amint egy 174 milliárd forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás során Rákospalota-Újpest és Vác között a vonal jelentős részén második vágány épül. Emellett megújulnak az állomások és megállóhelyek, akadálymentes peronokat, valamint P+R parkolókat is kialakítanak. A cél, hogy csúcsidőben óránként legalább 4 vonat indulhasson az elővárosból Budapest felé. A kormány a projektet kiemelt beruházássá nyilvánította. Már látható a fővárosi állat- és növénykert India házában Cékla, az 5 hónapos vörös panda kölyök. A Budapesten született nőstény augusztusban vesztette el az anyját egy a vörös pandákat érintő vírusos betegség miatt, ezért felneveléséről az állatgondozók gondoskodnak. A kis panda az elmúlt hónapokat karanténban töltötte, mostanra azonban már elég fejlett ahhoz, hogy önállóan boldoguljon. A kisállat várhatóan csak rövid ideig marad a fővárosban, később egy másik európai állatkertbe költözik. A Sláger FM hírei Szendő Fiboritól hallották.
19: Hidegen indult a reggelünk, még mindig csak 5 fokot mérünk, délutára már 16 fokot ígérhetek. Ma kevéssé lesz napsütéses az idő, mint tegnap, néhol fátyol felhők boríthatják majd az éget, az égboltot, de hétvégére visszatér a kellemes napos idő, úgyhogy úgy tűnik, hogy most egy kicsit napsütés nélkül kell lennünk, viszont csapadék nem várható, amire pedig azért nagy szükség lenne.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
20: Az M7-es autópályán Budapest felé a tárnoki pihenőhely közelében egy személygépkocsi a belső sávban dolgozó munkagépnek hajtott. A 27-es kilométernél is zárva a belső sáv, már is 1-2 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke irányában 3 jármű ütközött Kecskemét dél csomópont után. A 96-os kilométernél szintén a belső sáv van zárva, itt is több mint 3 kilométeres már a torlódás. Budapesten a Váci úton kifelé a Vizafogó utcánál a belső sávban történt ugyancsak baleset, illetve a 17. kerületben a Pesti úton a Mezőtárkány utcánál is helyszínelés zajlik, és az 1-es és az 1-es A villamos helyett a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zuglóvasút állomás között jelenleg pótlóbuszok szállítják az utasokat, elakadt, meghibásodott ugyanis egy jármű. A második kerületi Tölgyfa utcában a Feketeshas utcánál közműépítés miatt már lezárták a fél útpályát, illetve a 10. kerületben a Basa utcában a Kőér utca közelében is zárva a fél útpálya, mert elektromos közművet építenek. Itt a két irány váltakoz irányú áthaladását jelzőr szabályozza.
21: A közlekedési hírek támogatója az
22: Autóüveg Pilkington.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 8:43-kor Ági írja a Kerepesről. Nekünk volt okos vízforralónk. Amikor elment a wifi, nem tudtuk bekapcsolni, ezért végül lábasba melegítettünk vizet mellette. Ott álltunk a 80-es készüléken, mi pedig visszatértünk 56-ba.
2: Van olyan, hogy okos vízforraló?
1: Nem tudom, az biztos valami mással volt így együtt.
2: Jó, oké. Okay.
1: Lehet, hogy ilyen kávéfőzős meg volt. Nem
2: ja,
1: tudom.
2: Lehet.
1: Judit írja, a hűtőm egyszer már küldött értesítést, hogy túl sokáig van nyitva az ajtaja. Köszönöm, pontosan tudtam, hiszen előtte álltam, és kerestem benne valamit. Ne sürgesse már a hűtőszekrényem. Monika pedig azt írja, a férjem szerint mindent rá kell kötni az internetre. Mondtam neki először akkor őt, hát ha érkezik hozzá egy frissítés, ami után végre elpakolja az okniait. Na, köszönjük szépen.
2: Nekem, igen? Géza azt írja, sziasztok, légkondi például, mert milyen jó, mikor a nagy melegből hazaérve egy finom, hűvös, szinte másik dimenzióba lép be az ember az ajtón. Mm-hmm. Ugyanez csak fordítva, amikor hideg van, illetve a kamera pedig azért is jó, mert ilyenkor az ember haza tud nézni, és esetleg hozzá tud szólni az otthon hagyott állatkáihoz. Egyébként ezt egy csomóan csinálják.
1: Igen,
2: hogyha úgy
1: igen.
2: látják, hogy szomorú egy kicsit a kutyus vagy a cica, akkor hozzászólnak be, mondjuk az állat nem érti, hogy honnan szól a gazdi.
1: Nekem a vidéki házban a biztonsági kamerákon túl az elektromos konvektor van a wifi-n keresztül ugye csatlakoztatva, de ez azért praktikus, mert tényleg előző nap, hogy indulnék, tehát mondjuk csütörtök este bekapcsolom, és akkor pénteken mire odaérek délután, addigra kellemes meleg van, mert hogy egyébként nem fűtöm non-stop
2: igen.
1: A
2: teljesen
1: házat.
2: Fölösleges lenne.
1: Igen, igen.
2: Ilona azt írja, sziasztok, nem, nekem nincs minden eszközöm csatlakoztatva a nethez, okos gépen van, de bután használom, maradok a hagyományos üzemmódnál.
1: De valaki azt is megmondhat, hogy miért jó az, amikor most már vannak okos villanykörték, ugye?
2: Tehát, és tudod, ez mit csinál?
1: Hát, hogy tudod, a telefonról vezérel, tehát LED szalag, meg villanykörték, azt rakod bele itt a csillárba, igen. és akkor azt tudod a wifi-n keresztül vezérelni, de hogy én azt egy plusz macerának élem meg, hogy azért vegyem elő a telefont a zsebemből, hogy fölkapcsoljam a villanyt. Tehát, hogy nem egyszerű, hogy ott van a kapcsoló a falon. Tehát belépsz egy helyiségbe, ott van a kapcsoló. Fölkapcsoltad. Most ezért elővenni egy telefont, hogy azt szerintem sokkal összetettebb. Értem, hogy jó pofa, hogy wow, a telefonról tudod vezérelni. És mondjuk a karácsonyfára vannak ugye most már olyan égősorok, amiket be tudod állítani, hogy hogyan villogja meg világítson. Annál értem a telefonos igen. applikációnak a létjogosultságát. De egy sima, egyszerű, mezei, nem tudom, függő lámpánál nem nagyon.
2: A mostani okos házaknál meg már nagyjából minden a netre van kötve, nem?
1: Hát ott,
2: tehát, hogy ott, ott az úgy működik. Itt van velünk Peti, szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Neked mit van a netre kötve, és mi az, ami nincs?
3: Nekem, hát mivel, hogy a televíziózás az ugye most már nem a hagyományos módon megy, tehát hogy az ember elérjen egy Netflixet, vagy egy HBO-t, akkor muszáj azt a netre kötni, mert hát ugye a telefonnak is véges a mobilhadatforgalma, úgyhogy telefon, és ennyi. Más én nem gondolom, hogy föl kellene pakolnunk. Én egy kicsit ilyen szempontból analóg vagyok. Uh-huh. Én az a korosztály vagyok még, aki látta a Commodore 64-et, hogy tényleg hódított, meg az internetet. Valahogy én mindig is úgy voltam vele, hogy az egérrel úgy ismerkedtem össze, hogy odaraktam a sajtot elé, aztán rájöttem, hogy nem úgy működik. De szóval igen, van egy nagyon jó kis könyv, amit még ugye a 20. század elején íródott, és Don Camillo kisvilágának hívják, hogyha valaki olvasta, akkor igen. tudja, hogy miről van szó benne. Ott van egy beszélgetése a főhős szerzetesnek, illetve tévárosnak a Jézussal, és azt mondta neki egyébként egy nagyon jó beszélgetés, hogy egy idő után annyira elhatalmasodik a technológia, hogy az ember egyszerűen megundorodik tőle, és fogja magát, és össze fogja törni, mert hogy elveszi az életét.
1: Igen, szerinted lesz ilyen? Te hiszel ebben?
3: Úgy élni, hogy ne vegyen az életemet.
2: Mondjuk ez jogos
3: felvetés. Még uraljam.
2: Aha, az igen. fontos, hogy tudjuk uralni, igen.
1: És sokszor érzem azt, hogy már lassan én vagyok a technikai eszközökért, és nem fordítva.
2: Hát,
1: tehát, hogy
2: igen.
1: Tényleg, mert mi ezt akarja, azt akarja, most friss is, most igen, nyomjál rá, most igen, nem tudom. Igen. Tehát már megmondja, hogy mit csináljak, tehát álljon már meg a menet. Igen.
2: De az a jó, hogy mi ezt még felé tudjuk
3: újra. Ilyenkor oldalul a Matrix is eszembe jut, mint film.
2: Persze.
1: Nem véletlenül.
2: Köszi, Peti!
1: Szia!
3: Ilyen szép napotok, sziasztok!
2: Neked is. Szerintem ez egy fontos gondolat, amit mondod, hogy azért még tudjuk uralni. Tehát, hogy mi, ne ő minket, csak nehogy átessünk a ló túloldalára.
1: Meg tudod, majd lassan ő kóstol helyettünk, meg ő fogja megenni, tehát mi marad nekünk. Tehát, hogy...
2: De az hát tudod, mint a pusztítóba, hogy a fejedre rakod a kis kütyüt, aztán ja. ugye, az összebújás is úgy lesz.
1: Hát lesz, a szandabulokkal azt is kipróbál. Hát.
2: Nem hiszem, hogy ezt szeretnéd.
1: Nem. 0630 30 30 95 8 a számunk, és közben jön a Backstreet Boys is, ez a Sláger reggel.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Be a véleménye, az én kávéfőzőmet még a műholdra is ráköthetik, ha reggel az ágyból el tudom indítani, csak az elfogyasztott kávék számát ne küldje el senkinek.
2: Lenne. Istenem, mire lemegyek, ott lenne a kávé. Jaj, hát ezt nagyon bírnám.
1: Hát őt lehet, ezek vannak ilyen programozható cuccok.
2: Nekem nincs ilyen kávéfőzőm, ami programozható. Az enyém ezt nem tudja sajnos.
1: Na, közben Jenci megírta, hogy mi a létjogosultsága a távolról vezérelhető világításnak, tehát ez a LED szalag meg ilyen okos izzó, ami csatlakozik ugye a Wi-Fi-hez. Mi a nappaliban lévő LED szalagot nyaralás alatt értékeltük igazán, mert hogy este a szomszédunk szólt, hogy egy ismeretlen autó már másodszor állt meg a házunk előtt. A telefonról felkapcsoltuk a világítást, aztán más színre állítottuk, majd egy óra múlva lekapcsoltuk. A szomszéd szólt, hogy az autó nem jött vissza többen.
2: Mint a reszkesetek betörőben?
1: Lehet, igen.
2: Zajt kell csinálni, figurákat kell venni.
1: De az 80-as években volt, nem kellett hozzá wifi, meg internet.
2: Igen. Csak hát ugye nem rakhatsz mindenhova egy Kevin, tudod, hogy
1: ja, persze.
2: Komplett családot modellezzen le egy nappaliban.
1: Gábor Kecskemétől írta, az okos sütőtől félnék, mert ha egy hacker feltöri a tévémet, legfeljebb megnéz egy sorozatot, de ha sütőt kapcsolja be, abból már baj lesz. Kati meg azt írja, anyukám minden okos eszköztől fél, azt mondta, csak olyan mosógép kell, amelyik nem beszél vissza. Mondtam neki, anya, igen, valóban kellene ilyen is a családban. Ez ilyen célzás?
2: Csilla pedig hallgatva az SMS-eket, ennyit írt csak, sziasztok, nem is értem, hogyan élte túl az emberiség az okos eszközök nélküli világot. Hát igen.
1: És egyébként...
2: De, egyébként igen. Igazad van, Csilla.
1: Köszönjük igen. Szépen, ez a Sláger reggel, 9 óra lesz, 7 perc múlva. Hi, Hungary, this is Ed Sheeran.
0: Sláger FM, minden, amit szeretünk. Your glow.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
3: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin, Dunakeszin és Török Bálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. MiBeauty.hu.
6: December 5-én gospel karácsony Budapesten a MOM sportcsarnokban. Közel 30 fős kórus, élőzenekarral és egy felejthetetlen este. Jegyek kaphatók a kultix.hu-n.
7: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
8: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
9: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Egy vérből valók vagyunk a musical október 17-én és 18-án a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban.
12: Gyertek el, mert mi egy vérből valók vagyunk. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
14: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: A jegybank tavalyi beszámolóját tárgyalja ma az országgyűlés. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút. Plakát kiállítás nyílik a Budapesti Lengyel Intézetben. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról és a közmédia átalakításával kapcsolatos javaslatokról is tárgyal ma az országgyűlés. A 9-kor kezdődő ülésen Varga Mihály jegybankelnök beszámolóját vitatják meg, amely szerint a szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitás fenntartásához és az inflációs várakozások mérsékléséhez. A képviselők emellett a Magyar Rádió és Televízió, valamint a Magyar Távirati Iroda új társasági struktúrájával kapcsolatos határozati javaslatokat is megvitatják. Napirenden szerepel a környezeti hatásvizsgálatok ügyintézési határidejének rendezése, valamint a jogi személyek nyilvántartásának tervezett átalakítása is. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút, ami azt jelenti, hogy sokkal tovább maradhatnak az építkezéshez kapcsolódó lezárások a fővárosban, miután a kormány múlt pénteken azonnali hatállyal leállította a beruházást és felbontotta a szerződést a kivitelező V-híd ZRT-vel, írja a Szeretlek Magyarország. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az Európai Unió 367 milliárd forintot vont meg a projektől, arra hivatkozva, hogy a V-híd összejátszhatott egy olyan céggel, ami részt vett a pályázat lebonyolításában. Így pedig az államnak nincs fedezete a munka folytatására. Andó Gergely közlekedésmérnök alapnak azt mondta, az ügy vizsgálata már az előző kormány idején is folyt, nem a kormányváltás után indult. A szakértő szerint a döntés hatására a V-híd ZRT a megszűnés szélére sodródott. Benyújtotta lemondását Tóth András energetikai államtitkár. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint személyes okokból döntött így. Emiatt Baka András köztársasági elnök október 13-ai hatállyal megszüntette az államtitkár megbízatását. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene dönteni arról, hogy Budapest rendezzene olimpiát. A főpolgármester a Telexnek adott interjújában hangsúlyozta, mindig is olimpiapárti volt, és szerinte a lakosságnak kellene meghoznia a végső döntést. Úgy fogalmazott, ez akkor történhet meg, amikor Budapest már a pályázati folyamat szűkített, úgynevezett shortlistjén szerepel, ami leghamarabb jövő év közepén lenne. Karácsony Gergely szerint az olimpia nagy vállalás, de lehetőség arra, hogy az ország kihasználja meglévő sportlétesítményeit. A főpolgármester arról is beszélt, hogy büszke lenne az első közép-európai, több ország bevonásával megvalósuló olimpiára. Jelenleg még nincs budapesti olimpiai pályázat. Egyelőre a 2036-os játékokkal kapcsolatos tájékozódás zajlik. Október 21-én nyílik meg a Budapesti Lengyel Intézetben a Láthatatlan frontvonalak 56-26 című plakát kiállítás, amely az 1956-os magyar és lengyel szabadságmozgalmak 70. évfordulójához kapcsolódik. A tárlaton 16 lengyel és 14 magyar női alkotó kortárs plakátjait mutatják be, a szabadság, az ellenállás, a szolidaritás és a társadalmi felelősség kérdéseivel. A kiállítás középpontjában a nők gyakran láthatatlan küzdelmei és társadalmi szerepvállalása áll. A kiállítás december 31-éig látogatható. Változóan felhős napos időre számíthatunk. A Dunántúlon lehet tartósabban borult az ég, ott kisebb eső is előfordulhat. A fővárosban a csapadék helyett szélre készülhetünk. A hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Késő estére 4-13 fok közé hűl a levegő. Csütörtökön is jönnek még felhők, de némi napsütés is lesz. A kabátra már minden nap szükségünk lesz, mert reggel 6-8, nappal 15-18 fok valószínű.
16: Az időjárás jelentés támogatója a Wellenstein Magyarország, a kabátok szakértője www.wellenstein.hu.
17: A 3-as, a 62-es és a 62-es A villamos újra a teljes vonalán közlekedik. Ennyit a jó hírekről. Az 1-es és az 1-es A villamos helyett a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvasút állomás között továbbra is csak pótóbusszal lehet utazni, egy meghívásodott és elakadt jármű miatt. A Váci úton kifelé a Vizafogó utcánál a belső sávban baleset történt, és emiatt kisebb torlódás alakult ki, de helyszínelnek a 17. kerületben is a Pesti úton, a Mezőtárkány utcánál. Az M5-ös autópályán Röszke irányában a Kecskemét dél csomópont után három jármű ütközött össze. A 96-os kilométernél a belső sávot továbbra is zárva tartják, több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M7-es autópályán Budapest felé a Tárnoki pihenőhely közelében egy személyautó a belső sávban dolgozó munkagépnek ütközött. A 27-es kilométernél csak egy sávot lehet használni, itt is 3-4 kilométeres a torlódás. Az M0-es déli szektorában pedig az M1-es felé a 17-es és 14-es kilométerek között zárva a két külső sáv felújítás miatt 20-áig több mint 8 kilométeres a torlódás és a környező útszakaszokon is. Hát beállt a forgalom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
17: Nincs új a nap alatt, és mégis egyre furább dolgok történnek. A forgalomban szemben világítás nélkül hajtott a sötétben valaki Dunaharasztin, mindjárt a részletek nyomába eredünk.
18: Köves Szilárddal is beszélgetünk, majd vezetéstechnikai szakemberrel.

0: Sláger reggel. Még több sláger, még több változatosság.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Ez a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Az egész internet tele van azzal a videóval, amelyen az látható, hogy egyébként Dunaharasztinál az esti sötétségben, vagy a hajnali sötétségben egy autó világítás nélkül megy szemben a forgalommal. És két fiatal srác hangját halljuk abból a kocsiból, ahonnan rögzítették ezt az egészet. Egyrészt ugye ezt bejelentették a rendőrség felé, hogy itt hatalmas nagy baj van. Másrészt, hát erről majd még mindjárt beszélünk, hogy most ez lélek jelenlétnek számít-e, vagy butaságnak, de úgy döntöttek, hogy elejét veszik annak, hogy valami nagyobb baj történjen, és megállásra kényszerítették ezt az autót, amiről annyit lehet tudni, hogy egy idős hölgy vezette. Tehát világítás nélkül a forgalommal szemben az esti sötétségben. És majd a két sráccal is beszélgetünk, mert hogy sikerült rájuk bukkannunk, de ugye az első gondolata sokaknak az volt, amikor ez az egész ügy nyilvánosságra került, hogy hát ugye, hogy az időseket el kellene már tiltani a vezetéstől, mert hogy az veszélyes, hogyha valaki nem tud odafigyelni. Úgyhogy felhívtuk Köves Szilárd vezetéstechnikai oktatót. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És akkor szeretnénk feléleszteni ezt a vitát. Vajon életkor függő-e, hogy ki hogyan vezet?
3: A rövid válasz az, hogy nem. A hosszabb válasz az ugye értelemszerűen arról szól, hogy az életkornak lehet jelentősége kétféle dologgal. Az egyik ugye a tapasztalat, amit az úton töltött idők folyamán szerzett meg, tehát előrelátás, tapasztalat, veszélyfelismerés. A másik pedig ugye, ami rosszabb, az a reflexek tompulása, illetve nyilván azok az életkori sajátossági kromlik, a látás és a többi, tehát hogy nyilván ez nem előnyös. Tök jó, hogy van orvosi vizsgálatunk, az is nagyon fontos, hogy ugye ilyenkorban már évente kell orvoshoz menni, de őszintén szólva fogalmunk nincs, amikor megvizsgálja az orvos, hogy a mai állapot az meddig lesz fenntartva. Amit én mindig gondolok ezzel kapcsolatban, de sajnos ez szinte lehetetlen, hogy megoldást legyen, az, hogy minden orvosi vizsgálatnál életkortól függetlenül, tehát nyilván minden jogsi hosszabbításnál egy rövid 15-20 perces városi vezetés vizsgabiztossal, ami arról szól, hogy megnézzük, hogy egyébként a fizikai képességek mellett a vezetésbe való beilleszkedés hogy működik, illetve hogy mennyire ura a közlekedésnek.
1: Képzeljétek, a hétvégén beszélgettem a brit ismerőseimmel, és ott azt mondták, hogy ott nincs orvosi vizsgálat, úgy, mint nálunk így 10 évente, hanem csak 70 éves korban kell először elmenni, megnézni, hogy minden rendben van.
3: Igen, de én úgy tudom, hogy ott is, illetve egy csomó olyan országban, ahol nem alkalmassági vizsgálat van a jogsira, tehát nem orvosi vizsgálat, ott mindig, ha orvoshoz mész, akkor az orvosnak kutya kötelessége azzal kapcsolatban is kérdezni és feltárni, hogy egyébként vagy-e olyan állapotban, hogy autót vezess.
2: Szilárd, reggeli már említettem, hogy egy idős bácsi jött velünk szemben is az M3-ason, és láthatóan zavart állapotban volt. Akkor szerinted mi az oka annak, hogy amikor mondjuk ilyesmi történik, általában idős emberekről szólnak a hírek?
3: Szerintem ennek egyrészt van egy önvédelmi része, tehát mi adott korúak, hadd ne ragozzam, hogy ez mennyi, de ugye mindig azt mondják, hogy 65 fölött. Tehát miért pont 65, miért nem 50, miért nem 70, miért nem 80. Ott tartjuk, a nyugdíjas kornál tartjuk azt, hogy akkor ő már értéktelen és idős, pedig ez maximálisan nem így van. Egyéni képesség függő, ezt sokszor mondtam.
2: De ezt hogy lehetne akkor mérni, Szilárd?
3: Nem tudom. Ez az a kérdés, amit úgy említettem ezzel kapcsolatban, hogy jó lenne ez a vizsga, de ez kivitelezhetetlen. Sajnos a családnak van ilyenkor nagy

0: pszichológushoz is, hogy megvizsgálja, és hogy az mondott neki egy mondatot, hogy jegyezze meg, mert majd visszakérdezik, és akkor elkezdett tök másról beszélni, és 5 perc múlva megkérdezte, és mondom, visszatudtad, hogy hát nem, de hát olyan jelentéktelen mondat volt. De mondom, Feri bácsi, látod, pont ez a baj, hogy már mentálisan nem feltétlenül vagy abban az állapotban, és mondta, hogy hát ez hülyeség, attól miért ne tudna vezetni. Szóval, hogy önmagától szerintem senki nem látja be, hanem a család szerepe fontos.
1: Meg azért sajnálom őket, érted, mert most tényleg vezetett mindig biztonságosan, azt nehéz lehet elfogadni, hogy te nem tudod felmérni, hogy már nem tudod ezt megcsinálni. Az egyik barátunknak az apukájával ugyanez volt.
0: Hát a béka se érzi, hogy felforra vízzel persze együtt, mert ugye mindig csak picit csavarsz még a hőmérsékleten, ugyanígy van, hogy te nem veszed észre, hogy romlik a képességet. Ráadásul Szilárd, ami nekem meg feltűnik, az alapján, amit Petra kérdezett itt, hogy szembe ment az idős ember, hogy én meg nagyon sokszor, sőt egyre többször tapasztalom, hogy amikor valakit totojázni látok fényes nappal az úton, nem tudja, hogy mit akar csinálni, hogy merre megy, össze-vissza, indexel, nem indexel, a másik elé bevág, jellemzően fiatalok. 20-30 évesek, akikről azt gondolod, hogy fú, nekik aztán olyan jó készségeik vannak a vezetésen, és nincs. Borzasztóan, igen.
2: Na, de látod, Zoli, és megint egy olyat mondtál, ami nagyon fontos, és ezért nem életkor függő, hanem személyiség és helyzetfelismerés függő. Ez ugye az, hogy most mi most a Z-generációval dolgozunk, akiknek nagyon rövid a figyelmi kapacitásuk, tehát, hogy egész egyszerűen hajlamosak teljesen elveszni a valóságtól, és hát oktatás közben, a 80-szor mondod neki, hogy de ki kéne nyomni a kuplungot a váltás előtt, és óránként 80-szor, és az 50. órájában is, akkor azért úgy felmerül a kérdés, hogy mi történt. Az idősebb korosztály az ebből a szempontból technikailag sokkal jobb, a figyelmi készség az nyilván romlik, de a fiataloknál is ott van ez a határozatlanság, megszokták, hogy mindenre azonnal választ kapnak az internettől, illetve bármitől, és ez tényleg generációs probléma. Nyilván itt is vannak kivételek, az időseknél is vannak kivételek, de amely átlag az, amit tapasztalsz, hogy igen, határozatlan, nem tudja, nincs meg a kellő mélységű kresszudása, valahogy átvergődik a vizsgán, és ezt úgy értem, hogy az elméleti vizsgán ugye megtanulja a helyes válaszokat, mint egy dolgozatnál le tud vizsgázni. A gyakorlati vizsgán képes azt az 50 percet végigvezetni olyan kicsi hibákkal, amikből ugye tizet gyűjthet össze, mit tudom én, egyszer egy kisebb oldaltávolság problémája, és aztán kimegy a forgalomba önállóan, és mindenféle segítség nélkül, ráadásul nem szeretnek már vezetni, tehát a mi korunkban én azt gondolom, hogy autónk volt, mindenhova autóval jártunk, iszonyú gyakorlatra tettünk, szert nekik meg egy szükséges rossz.
0: Egy nyűg. Aha.
2: Ezer mással van elfoglalva a feje a saját szakmájába, ami egyébként lehet nagyon jó, de valahogy a vezetés az nem az igazi számukra.
0: Igen, láttam, most volt egy friss európai felmérés, hogy nem is tudom, a 500 sofőrből 50 az a telefonját nyomkodta, és nem telefonhívás miatt, hanem videót néz rajta, a közösségi médiára posztol, és így tovább. Erről viszont majd egy következő alkalommal beszélünk. Mára köszönjük szépen, Köves Szilárd, vezetéstechnikai oktatónak. Szevasz!
2: Sziasztok!
0: És akkor nem sokára hívjuk a srácokat, akik az ominózus videót készítették. Csíl.

0: Ez a Sláger reggel, 9:30 lesz már, 6 perc múlva, és ahogy ígértük, már is itt van velünk a két srác, aki azt a bizonyos videót készítette Dunaharasztin, amelyen az látható, hogy világítás nélkül a forgalomban szemben hajt valaki, akiről később kiderült, egy idős hölgy volt. Dávid és Dani, egy kertész és kertépítők a vonalban.
1: Oh, sziasztok, jó reggelt! Srácok.
2: Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt!
1: Először is nagyon köszönjük, hogy lehet, hogy sok ember életét mentettétek meg ezzel, de hogy volt olyan lélekjelenlétetek, hogy tudtátok azt, hogy oké, szólni kell a rendőrségnek, de meg is kell állítani ezt az autóst?
2: Igazából ott realizálódott bennünk, hogy ebből nagyon komoly probléma is lehet, amikor szembe jöttek nagy sebességgel 70-80-nal az autók, többen is egymás mögött, és az utolsó másodpercekben sikerült elkerülni, hála jó Istennek, a szembejövőknek a balesetet. Végig villogtunk mindenkinek, dudáltunk, vészvillogóval, cikázva mentünk, hogy a mögöttünk lévő autók ne tudjanak minket kielőzni, hogy ők nem látták a problémát, hogy mi volt elől. Igazából így.
0: Aha. És végül mi lett a megoldás? Mert a videó egy ponton így egyszer csak véget ér, de hogy az még hallatszik, hogy valamelyik őtök ugye szól a hölgynek, hogy hé-hé, hogy álljon meg, és nem nagyon érti a felvétel alapján, amit így ki lehet belőle hámozni, nem is érti, hogy mi a baj, vagy hogy mi történik.
3: Hát igazából kiszálltunk az autóból, és oda mentünk, és megkérdezték, hogy fogyasztotta alkoholt, mi a gond esetleg, és ugye mondta, hogy nem ivott, szédül, rosszul van, és igazából így ennyi, kiszállítottuk az autóból, adtunk neki vizet, és rosszul volt, azt mondta, nem fogyasztott alkohol, már pedig fogyasztott igazából.
1: Jó, hogy ti úgy érzékeltétek. És a rendőröket megvártátok, míg megérkeztek?
3: Persze.
0: De egyébként mitől állt meg végül, vagy mikor állt meg? Mert egy ideig az, itt látszik a videó felvételen, hogy követitek, és próbáltok tényleg jelezni mindenkinek, meg hogy álljon már meg, de hogy miért állt meg? Azt tudjuk?
2: Igazából mi állítottuk meg, pontosabban Dávid barátom, ugye pirosra váltott a hévnek a lámpája, a hév pont akkor indult el a megállóból, ami ugye látszik is a felvételen, és a szembesávba haladt a hölgy, és álltak a szembesávba. Tehát, hogyha nem futunk utána, és konkrétan Dávid barátom csúnyán fogalmazva feltépte az ajtót, és leállította az autót, a hölgy az bement volna a hév elé.
1: Jézus Mária! Hát akkor srácok, nektek tényleg nagy köszönet!
3: Köszönjük szépen!
2: Csak tettük, amit tennünk kell.
1: Hát milyen jó lenne mindenki.
0: De utólag azért végig futott az agyatokon, hogy basszus, ebből baj lehetett volna már, mint rátok nézve.
3: Tehát, hát persze, én azért kalkuláltam itt a helyzetet, hogy nekem se legyen azért belőle gondom. Amikor kiszálltam a kocsiba, futottam, én azért körültekintő voltam, és ugye menet közben állítottam le a Toyotát, az autóját a hölgynek, ugye ez körülbelül ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, 25-30-al ment ez az autó, és ugye én megkapaszkodtam az autóba, és menet közben kinyitottam az ajtót, és behajoltam gyorsan, és leállítottam az autót, kivettem a kulcsot is, rátettem a műszerfalra, és a hölgy megmondja, mi történt.
0: Aha. Úristen. Hát, mert ugye pont most volt a napokban az Üllői úti sztori, tudjátok, ahol meg valaki a motorház tetején vitt egy hölgy, egy taxist, akivel előtte valami afférja volt, mármint ilyen közlekedési szempontból. Hát jó, azért vigyázzatok magatokra, ez ne legyen feltétlenül, az a baj, hogy nehéz erre mit mondani, ne legyen követendő példa, hogy így intézkedünk, mert abból még nagyobb baj lehet,
1: de
0: közben
1: meg
0: köszönjük szépen nektek.
1: Hogy ne legyen, hát ilyen helyzetben, de igen. Muszáj.
0: Jó, de hát nem mondhatjuk, hogy ugorj be egy mozgó autóba, tehát erre nem biztosunk senki.
1: Nem, azt nem mondhatjuk, de az, hogy így, mint a srácok, nyitott szemmel járjunk, és hogyha látjuk, hogy valami nagyon nagy baj van, és ezzel életeket tudunk menteni, akkor
3: ezt meg kell tenni. Ezt nem tettük volna, meg akkor nagyobb baj is
1: történhetett volna. Úgyhogy köszi, srácok, nagyon.
0: Meg hát a másik tanulság, hogy egyre többen közlekednek furcsán, vagy vesznek vész furcsa állapotban a közlekedésben, hogy még amikor elsőbségünk van, ha zöld a lámpa, ha jobb készülve, akkor is inkább tekintsünk körül, és próbáljuk meg megelőzni. Mert az, hogy én hiába vagyok szabályos, hogyha a másik nem az. Igen. Szóval mindenki vigyázzon magára, nektek meg még egyszer hatalmas köszi és elismerés. Szevasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok.
1: És ugye a Sláger FM Facebook oldalán ott a kérdésünk, de mondjuk ennek fényében nem csak az a kérdés, hogy ugye ki hány éves korban, hanem hogy itt a hölgy ezek szerint ittas állapotban vezetett, viszont ugye nagyon sokan felvetették ennek az ügynek a kapcsán, hogy vajon kellene esetleg korhoz kötni, hogy hány éves korig kaphasson valaki jogosítványt,
0: illetve tarthassa meg.
1: Közben én utána néztem, hogy ugye 50 év alatt 10 évente kell menni, 50 és 60 év között 5 évente, 60 és 70 év között 3 évente, és 70 éves kor felett 2 évente kell orvosi vizsgálatra menni. Ezzel kapcsolatban közben egy kedves hallgatónk pedig azt írta, hogy a felesége pszichiátrián dolgozik, és hogy folyamatosan mennek és vegzálják az idősebb emberek, hogy igenis adjanak arra engedélyt, hogy ők vezethessenek, hiszen velük minden rendben van.
0: Hát Gábornak combosabb a véleménye, a házi orvosok nagy része mindenkinek megadja az alkalmasságit, aki oda talál és fizet. Van olyan gondozottam, aki menni nem tud, alig mozog a keze, és mégis vezet egyesben, mert nem tud váltani, de ő is megkapta az alkalmasságot. Hát reméljük, hogy majd ehhez a feladathoz is feldövünk.
1: Várjuk még továbbra is az üzeneteket, akár kommentek formájában a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben 0630 30 30 95 8.
0: És vártuk már nagyon Benson Boone-t, mert a mai adag még nem volt meg. Mostanáig!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
3: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
6: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
7: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Baba kocsi, autós gyermekülés vagy komplett baba szoba. Baba Safari. Együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Péter, Carglass autóüvegszerelő, Budapest.
10: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
9: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Minőség is, kényelmes is.
12: Télre is, nyárra is.
13: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
12: Költséghatékony is, megbízható is.
14: Kislakásba is, nagyházba is.
15: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
16: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
17: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
18: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
19: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
8: 100 évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver Csipke Rózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
14: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után.
6: Kissé szeles őszi időre kell készülnünk, sőt, hát az eddigiekhez megszokotthoz képest azért hűvösebb lesz az időjárás. Mondhatnám hidegnek is, ugyanis mi egyelőre csak 6 fokot mérünk, délutára azonban már 16 fokot ígérhetek.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
5: Az M5-ös autópálya Röszke felé a Kecskemét déli csomópont után 3 jármű karambolozott. A 96-os kilométernél zárva a belső sáv, több mint 5 kilométeres a torlódás.
20: Az M7-es autópályán Budapest felé, a tárnoki pihenőhely közelében a belső sávban dolgozó munkagépnek hajtott egy személyi gépkocsi. A 27-es kilométernél csak egy sáv járható, itt 3-4 kilométeres a torlódás. Az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé a 17-es és 14-es kilométerek között a két külső sáv van zárva felújítás miatt, így 8 kilométeres torlódás alakult ki, ami csak nem egy órával növeli a menetidőt, ráadásul a környező utak is bedugultak, úgyhogy hát türelmesen arra felé. Az M1-esen is szakaszos torlódás alakult ki, méghozzá Bicskétől egészen az M0-ás csomópontjáig. Budapesten a Soroksári úton történt baleset a Szabadkai út közelében, illetve a Váci úton kifelé a Vizavó utcánál a belső sávban műszaki mentés zajlik, de van egy jó hírem a végére. A 69-es villamos újra zavartalanul a teljes vonalán közlekedik.
21: A közlekedési hírek támogatója az
22: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: a Sláger reggel.
1: 3:10 előtt pontosan 3 perccel, és hát soha semmi nem fekete vagy fehér. Így van ez a Dunaharaszti eset kapcsán is. Az előbb beszéltünk ugye a két sráccal, akik hatalmas bátorságról tettek tanúbizonyságot, amikor lényegében menet közben átugrottak ahhoz a nénihez, aki a forgalommal szemben autózott világítás nélkül, és megállították, hogy nehogy nagyobb bajt okozzon, és hát valahogy úgy fogalmaztak, hogy hát lehet, hogy a néni nem volt annyira szomjas, tehát hogy nem feltétlenül csak a életkorával volt.
2: Pedig azt mondta, hogy rosszul
1: nem
2: van.
1: Elsősorban azzal, igen, de hogy úgy tűnt, hogy ivott, és Éva telefonált, hogy ezzel kapcsolatban felhívja valamire a figyelmet. Szia Éva, jó reggelt!
2: Hello!
3: Jó reggelt, szervusztok!
1: Parancsolj!
3: Én a riportot hallva nagyon gratulálok a két fiúnak. Egyetlen egyre szeretném felhívni a figyelmet, hogy bizonyos korban előfordul cukorbetegség. És hogyha hirtelen leesik a cukor szintje az embereknek, akkor a lehelete az acetonossá válik, amit nagyon könnyű összetéveszteni egy alkoholos állapottal. Hogyha valaki ennyire zavart, akkor az nem biztos, hogy az alkohol miatt ennyire zavart. Tudnélik, ez a kóma előtti állapot, ez pontosan tud egy ilyen nagyon zavart személyiséget létrehozni. Nem a hölgy védelmében mondom, persze, mert nem ismerem a hölgyet sem, de utcán rosszul lévő embereknél sajnos nagyon sokszor, hogyha valaki lehajol hozzájuk, és megkérdezi, hogy segítsen, akkor félrediagnosztizálják, hogy ez egy alkoholista, holott nem, csak egy kocka cukrot kéne adni szerencsétlennek.
2: Maximálisan egyetértünk
1: veled, mert
2: szépen, ez is lehet, igen.
1: Ezt elmondtad, ez egyébként most megint vissza kanyarint minket oda, amit a Facebookon kérdeztünk, hogy vajon érdemes volna valamilyen korhatárt szabni a vezetésnek, vagy a jogsi tartásnak.
3: Szerintem ugyanaz a véleményem, mint a vezetéssel foglalkozó összes embernek, ez teljesen egyéni. Én sem vagyok kevés X-es, és vezetek, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy nálam jóval fiatalabbak jóval rosszabbul vezetnek. Az biztos, hogy ezt mindenkinek saját magának kellene tudni
2: felmérni.
3: Ellenőrizni, és a családjának.
1: Hát az a baj, hogy az életben úgy látom, hogy sokkal kevésbé markáns kérdéseknél is az önismeret, meg az önkritika az nem feltétlenül nehéz, jellemző, hát még ilyen fontos kérdéseknél, de igazad van,
3: Éva. Én a saját férjemnek nem engedtem, hogy vezessen.
2: Na, látod? Ezért fontos a család. Erika is egyébként azt írja nekünk a Facebookon, hogy nem életkortól tenném függővé, sajnos fiatalon is lehet valaki, például demens, de akár 88 évesen is lehet teljesen épp. Erre példa az apukám, aki az utolsó pillanatig vezetett napi szinten, balesetmentesen egész életében. Ezt a család kell látnia és intézkednie, hogyha azt látják esetleg, hogy inkább ne, ez kötelessége a hozzátartozóknak, ez szerintem nagyon fontos gondolat.
1: Nekem nagyon tetszett, amit a Szilárd mondott, hogy nem csak orvoshoz kéne elmenni, hanem bizonyos időközönként. Tényleg egy ilyen, mint egy 10 perces, 15 perces vezetés, egy vizsgabiztosság. Tehát nem beülni a padba, hogy most akkor a kressz, meg a szabályok, mert jó, az a ne szívassuk. Ülj be, tudsz-e vezetni tényleg? Mit csinálsz, mit produkálsz a forgalomban? Abból nagyon sok mindent le lehetne vonni.
2: Köszönjük, Éva!
1: Szia.
3: Én is köszönöm, szevasztok, szép napot!
1: Hello! Erika azt írja, hogy fiatal is lehet valaki demens, igen. Aztán annó pályalkalmasi vizsgát kellett tenni, hogy munkát is vállalhassak. Ma már bárki B-jogsival dolgozhat, akár 16 évesen is, ezt írja János. Szerintem ez nem feltétlenül van így, azért most is, tehát a hivatalos sofőröknél, tehát aki autóbuszt vezet, meg teherautót, ott azért vannak plusz vizsgák. De igen, nagyon sokan írják, hogy nem életkor függő.
2: Erzsébet azt írja, hogy sziasztok, engem egy 84 éves bácsi kaszált el, kétszer forgatott meg az autóval, miután elmondása szerint elvakította a nap, majd teligázzal áthajtott egy stop táblával ellátott védett kereszteződésen. Szerencsés voltam, hogy egyedül voltam, hamarabb visszakapta a jogsiját, mint az ügy lezárásra került a rendőrségen.
1: Gábor pedig arra hívja fel a figyelmet, amit ugye itt szoktunk mondani, bár már régen volt ilyen, hogy sajnos manapság nagyon sokan csak nappali menetfényt kapcsolnak, hátul nulla világítása, és hiába villogok, jelzek, dudálok, nem veszi észre, hogy mi
2: így
1: a gond.
2: Így jártunk.
1: És egyébként, igen, ez, ennél ugyanúgy csak azt veszem észre, hogy simán a 10-20 évesek, akik ugye ebben a high-tech környezetben nőnek fel, tehát elvileg már fogékonyak a technikai dolgokra, nem értik, tehát hogy valahogy nincs érzékük a technikához.
2: Múlt héten hétvégén, amikor jöttünk haza Nyíregyházáról az M3-oson, a Máltai Szeretett Szolgálat egyik autója, tehát egy nagy tranzitbusz vezetett a fiatalember, mondjuk ilyen 40 és 50 között volt, és hátul ugye nem vette észre, hogy hát nappali menetfénnyel mentett, elő volt világítás. De minden oldalról próbáltunk a Tomival jelezni neki, mert hogy sötét volt már, ugye nagyon korán sötétedik, és egyszerűen nem vette az adást. De nem csak mi, mások is próbáltak neki jelezni, semmi, se kép, se hang. Tehát szerintem az is tök jó lenne, hogyha mondjuk úgy vezetnénk, hogy esetleg a körülöttünk lévőkre, hogyha mindenki, mint a karácsonyfa próbál jelezni, akkor talán esetleg valami baj lehet, ezért csinálják.
1: Igen, tehát ugye a közlekedés egy érdekes társasjáték, és azért én is, hogyha nem tudom, hogyha hárman, már az ötödik ember villog, vagy dudál rám, akkor csak elgondolkodom rajta, hogy valószínűleg valami nem kerek, igen, mert nyilván nem véletlenül villognak, de hogy azt látom, hogy bámulatosan tudnak néhány úgy vezetni, hogy oldalra se fordítják a fejüket, tehát hogy ilyen fényes elszigeteltségbe ők mennek, és mintha senki más nem lenne. Figyeljünk egy picit jobban egymásra, köszönjük szépen!

0: Sláger reggel.
1: 10 óra 5, 9 perccel. Jó reggelt!
2: Istvánnak van egy fontos felvetése. Jó reggelt!
1: És pedig, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok! István vagyok, én hozzászeretnék ez a vezetési témához
1: szólni.
2: Mondd csak!
3: Én 33 évesen játszottam a gyerekeimmel, elestem, én eltört a koponyám, majd két koponyám után estem rá. Hát, nem vették el a jogosítványomat, de viszont másfél évig éreztem, hogy nem ülhetek autóba, mert nem éreztem úgy biztonságosan, hogy ne veszélyeztessek sem magam, sem a családom, sem másoknak a biztonságát.
2: Na, ez nagyon fontos gondolat.
3: Nagyon fontos ez, hogy mindenki mérlegelje, hogy alkalmas a vezetése, vagy nem alkalmas.
2: Na, ez a lényeg. Nagyon köszönjük, István, hogy ezt megosztottad velünk.
3: Mert szerintem nyugodtan azt mondták, hogy vezethetek, de nem mertem.
2: Persze, hát hogyne.
1: Bár mindenki így lenne ezzel, hogy képes fölmérni, és megtenni őszintén, hogy felméri a saját állapotát.
2: Köszi köszönjük, szépen. Szia!
3: Szép napot nektek, sziasztok!
1: Ez volt mára a Sláger reggel. Köszönjük szépen, hogy ilyen aktívak voltak.
2: Igen, a Facebook oldalunkon még nyugodtan folytassák a beszélgetést a témáról, bármelyikről igazából, hogy mit kapcsoljunk a netre, mit ne kapcsoljunk a netre, és hogy hány éves korig vezessünk, vagy ne vezessünk.
1: Én örökké vezetem.
2: Persze, annyira tudtam, hogy ezt mondod, mert te
1: és
2: egy szuperhíró vagy.
1: Igen. Rácsatlakozom a netre, oly, és vezetek.
2: Na, vezetsz. Na, nagyon jó lesz.
1: Most el innen. Búcsúzik Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: De jön Orsi, visszhall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
3: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
4: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
5: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
10: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
11: Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Emmanuel Macron Magyarországra látogat október 23-án. A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű az alacsony Duna vízállás mellett. És 12 büntetőpontot kapott egyetlen szabálytalan kanyarodás után egy szolnoki sofőr. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Emmanuel Macron, francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, jelentette be Magyar Péter egy interjúban. A miniszterelnök szerint az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján egésznapos rendezvénysorozatot tartanak Budapesten és vidéken, a parlamentben pedig díszülést rendeznek. A meghívott állam és kormányfőket a Szép Művészeti Múzeumban látják vendégül. Magyar Péter közölte, Macron mellett uniós vezetők, valamint több szomszédos és balkáni ország vezetői is részt vesznek az ünnepi programokon. Minden eddiginél alacsonyabb dunai vízállást mérnek Pakson. A fenékküszöbnek köszönhetően azonban továbbra is működik a paksi atomerőmű, közölte Magyar Péter bejegyzésében. A miniszterelnök szerint a létesítménnyel jelenleg 61 cm-es duzzasztást érnek el, ami eddig a legnagyobb mért érték. Nyáron az alacsony vízszint miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. A kormány ezért döntött a Paks és Duna-Szent Benedek közötti mederszakaszon kialakított fenékküszöbről, hogy hasonló helyzetben is biztosítható legyen az erőmű vízellátása. A 2026-27-es tanévtől ismét pályázhatnak Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a hazai kutatók és egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez. Orbán Anita külügyminiszter közlése szerint az Európai Unió tanácsának döntésével lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak ezek a programok Magyarország előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén javasolta a korlátozások megszüntetését, valamint 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását, miután pozitívan értékelte a magyar kormány által végrehajtott reformokat. Forgalomba állt a budapesti KAF flotta újabb járműve, ezzel a korábbi beszerzésekkel együtt már 100 rövid KAF villamos szerzett be a főváros számára a BKK. A most szolgálatba állt szerelvény a jelenlegi 51 járműves megrendelés 44. rövid villamosa. A projektet Európai Uniós forrásból finanszírozzák, és az új szerelvényekkel tovább nő az alacsony padlós villamosok aránya Budapesten. A KAF-ok többek között az 1-es, 3-as, 17-es, a 19-es, az 50-es és a 61-es vonalon közlekednek, később pedig további járatokon is megjelenhetnek. Tűzcsapvizsgálat miatt lezárják holnap délelőtt a székesfehérvári várkörút egy szakaszát, írta a FEOL. A Rákóczi utca felé vezető oldalt lezárják reggel 9 és 10 óra között. A korlátozás miatt a 16-os, 17-es, 33-as és 42-es autóbuszjáratok is terelő útvonalon közlekednek. Két megálló kimarad, ugyanakkor a buszok ideiglenesen megállnak majd a második Rákóczi Ferenc általános iskolánál és a Királykút lakónegyednél. 12 büntetőpontot szabtak ki egy szolnoki autósora, miután a rendőrség szerint a tilos jelzésen áthajtva behajtási tilalmat megszegve kanyarodott jobbra, írta a Szoljon. A szabálytalanságot a rendőrségi fedélzeti kamera rögzítette. A piros jelzés figyelmen kívül hagyásáért 8, a tiltótábla megszegésért további 4 pontot kapott. A járművön engedély nélküli átalakításokat is találtak, ezért a forgalmi engedélyt is bevonták a helyszínen. Gyakran zavarhatják ma felhők a napsütés, de számottevő csapadék ma sem várható. Mérsékelt helyenként élénk lesz a nyugatias szél. Maximum 14-15 fokot mérhetünk.
14: A 12-es és a 12 aljelzésű villamos Rákospalota, Kossuth utca és Rákospalota Újpest vasútállomás között nem közlekedik járműhiba miatt. A kimaradt szakaszon pótlóautóbusszal lehet utazni. A 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és Rákospalota Újpest vasútállomás között pótlóbusz jár. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton, a Szabadkai út közelében, illetőleg lassú haladás a Szél-Kálmán térre vezető utakon, a Margit körúton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton, az Erzsébet tér előtt, valamint a Tököli úton befelé, a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton. Akadozik az előrejutás a pesti alsórakparton és a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól egészen a Lánchídig. Az M0-as autóút déli szakaszán az M1-es autópálya irányába a Deák Ferenc hídon két külső sávot lezárták felújítás miatt egészen október 20-ig, ez lesz ott a helyzet, illetve három jármű ütközött össze az M5-ös autópályán Röszke felé a Kecskemét délcsomópont után, ott is óvatosan közlekedjenek, jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: 4 perccel 10 óra után a mikrofonnál Jekkel Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy ezt a mai napot is együtt töltjük. Legalábbis én itt leszek, bízom benne, hogy önök is egészen délután 4 óráig, és utána is a Sláger FM-mel Avicii, You Make Me, ezzel indulunk.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Már is vagyunk tovább Dan Summerrel, de hadd javasoljak néhány őszi sétát, akár autó nélkül, akár babakocsi tologatva. A Margit-sziget, a Városliget és a Kopaszi gát sík terepével tökéletes babakocsis opció lehet, míg a Fiumei úti sírkert csendes történelmi hangulatot kínál. Ha pedig panorámára vágyunk, akkor a Gellért egy 27-es busszal emelkedők nélkül is bejárható. A rövidített útvonalak mindegyike 1-2 óra alatt teljesíthető, így akkor is beleférhet, ha csak akár egy gyors kávés sétára indulunk a színes lombhullásba, akár hétköznap délután, munka után, ki tudunk így egy kicsit kapcsolódni a városi forgatagban, és akkor most jön Dan Summer és This Time I Know It's Real, itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sabrina Carpenter megkínált minket egy jó eszpresszóval, aztán Ági kínál meg minket hamarosan egy jó kis időjárási infoblokkal, majd én hozom a közlekedési híreket, a következő fél órát pedig Teddy Swims a Lose Control-lal.
1: Szeles, igazi őszi idővel folytatódik a ma délelőtt, bár a napsütés gyakran megzavarják a felhők. A térségünkben csapadéktól nem kell tartani, így száraz utakon autózhatunk. A magasban viszont enyhébb levegő érkezik fölénk, ami a melegfrontra érzékenyeknél migrént, vérnyomás problémákat és akár még szédülést is okozhat, ami hát tudjuk, hogy a volán mögött veszélyes lehet, úgyhogy vezessenek óvatosan. Érdemes rétegesen is öltözködni, mert nem lesznek ma sem magas értékek, 14-15 fok körül alakulnak a max.
0: Három jármű ütközött össze az M5-ös autópályán Röszke felé a Kecskemét dél csomópont után. A 96-os kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. A Budapest felé vezető oldalon a Kecskemét észak csomópontnál egy személyautó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott. A 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, ott 2-3 kilométeres a dugó jelenleg. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Dunahidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom Tököl és a 14-es jelű Ért Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták. Felújítás miatt október 20-áig a két sávra szűkült szakaszon több mint 10 kilométeres a torlódás, a többletmenetidő akár 60 perc is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el ezt a környéket és válasszon másik útvonalat. Még időben. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Bicskétől kezdődően az M0-as autóúti csomópontig, úgyhogy ott is kitartás mindenkinek. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számunk. Ha önnek is van közlekedés infója, segítsen nekünk segíteni, előre is köszönjük!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Eros Ramazzotti, Parla con me. Aztán megyünk tovább a Follow the Flow-val, aminek énekese Szakács Gergő szóló karrierje október 28-án a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben folytatódik. Koncertet ad ugyanis Tisztul címmel, a 2022-ben platina lemezzé vált Evolúció album után az énekes most a digitális rétegek, illetve monumentális pophangzás nélkül intimebb formában mutatja be új dalait. Az élő hangszeres produkcióban olyan témák kerülnek középpontba, mint az apaság, a születés, vagy a függőségektől való megszabadulás. Jöjjenek most ők, a Follow the Flow és a Maradok távol itt a Sláger FM-en.
1: Hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá.

0: Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
1: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
3: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
6: A Knorr Barna Mártás megbízható és sokoldalúan felhasználható alapot ad őszi étlapjához. Segítségével egyszerűen varázsolhat egyedi ízélményeket vendégei számára, miközben hatékonyabban használhatja fel idejét és erőforrásait. A Knorr termékeket keresse a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
7: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
8: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében? Búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál? Bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszer dobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom. Minden itt kezdődött.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
10: Szeretnél otthon zebrát?
11: Na, megtetném, akkor igen.
10: Én is.
11: Én is.
10: Lovagolnál egy zebrát?
11: Igen.
10: Hogy de jó lenne. Tudtok egyébként lovagolni?
11: Igen. Én már óvodába jártam lovagolni, úgyhogy...
10: Hát akkor már te tudsz. Vicces lenne egyébként egy zebrán lovagolni. Zsiráfon is lehetne?
11: Zsiráfon? Hát arra nem tudnál fel. Lehetne.
12: Hát felmászol, és akkor a szarvával így irány.
13: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Közmédia átalakításáról és a Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma a parlament. Novembertől újabb díj terheli az EU-n kívülről rendelt csomagokat, és felújítják a 81-es főút egyik legrosszabb állapotú szakaszát Fejér megyében. 11 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. A Magyar Nemzeti Bank 2025-ös beszámolója mellett a közmédia szerkezetének átalakítása is napirendre kerül ma az országgyűlésben, írta a Portfólió. A képviselők megtárgyalják a Magyar Rádió és Televízió ZRT alapító okiratát, valamint a Magyar Távirati Iroda ZRT létrehozását. A javaslatok az új közmédia struktúra, társasági, tulajdonosi, szervezeti és vagyoni szabályait rendeznék. A Magyar Nemzeti Bank beszámolója szerint a hazai bankrendszer 2025-ben 1448 milliárd forint adózott eredményt ért el, miközben a jegybank továbbra is szigorú monetáris politikát folytatott. Drogkereskedelem, utcai rendbontások és betörések miatt demonstrálnak civilek ma délután 5 órától a józsefvárosi Horváth Mihály téren, írt az Infostart. A szervezők a belügyminisztériumnak szánt petícióban legalább 500 új rendőrt, állandó járőrözést és szigorú fellépést követelnek. Többek között a Blaha Lujza téren, a Nyugati téren, az Oktogonon, a Rákóczi téren és a II. János Pál pápa téren szeretnének folyamatos rendőri jelenlétet. A kezdeményezők szerint egyre több a lopás, a társasházi betörés és a nyílt utcai kábítószer fogyasztás. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező internetes rendelések vámkezelésében, közölte a NAV. A csomagok tételsorai után a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Ezt nem közvetlenül a vásárlók intézik, hanem továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja. Novembertől a vám árunyilatkozaton a termék kereskedői és gyártói azonosítóját is fel kell tüntetni. A NAV július és szeptember között mintegy 22 millió küldeményt kezelt. Teljes burkolatfelújítás kezdődött a 81-es főút Magyaralmási tetőnél lévő, mintegy 1,1 kilométeres szakaszán, írta a FEOL a Magyar Közúttájékoztatása alapján. A munkák során a régi burkolatot teljes szélességében lemorják, majd új kötő és kopó réteget építenek be, mintegy 2200 tonna aszfalt felhasználásával. Az aszfaltozás várhatóan október 22-ig tart, a teljes felújítás pedig október végére készülhet el. Addig 40 kilométeres sebességkorlátozásra, előzési tilalomra és félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani. Összesen 22 köbméter kőzúzalékot szállít ma a Városgondnokság a székesfehérvári önkormányzati fenntartású temetőkbe, közölte a város hivatalos honlapja. Az anyagot a temetőlátogatók a sírhelyek környezetének rendezéséhez használhatják fel, Minden Szentek és Halottak napja előtt. Kőzúzalék kerül többek között a Béla úti köztemetőbe, a Csutora, a Hosszú, a Szedreskert és a Fecskeparti temetőbe, valamint a Sóstói, a Börgönpusztai, a Kisfaludi és az Izraelita temetőbe is. A Városgondnokság fokozott figyelmet kér a szállítással érintett területeken. Felhők és napsütés váltják egymást délelőtt, a közlekedőket mindenhol száraz utak várják a régióban. A melegfronti hatás miatt kicsit bágyattabbak, fáradékonyabbak lehetünk, úgyhogy tartsanak nagyobb követési távolságot. Délutára 14-16 fok körül lesz a maximum, a parlagfű pollen koncentrációja pedig mostanra már egészen alacsony, úgyhogy az allergiások is fellélegezhetnek.
13: A 47-es, a 49-es villamos a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik baleset miatt. A 9-es autóbusz, a 72-es és a 83-as trollibusz, illetve az M4-es és az M3-as metró igénybevételét tudjuk javasolni. Történt egy baleset a Kőbányai úton kifelé, az Orci tér után torlódásra kell ott számítani. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától a Dombovári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávon lehet kanyarodni. Lezárják a fél útpályát mára a második kerületben, a Tölgyfa utcában, a Feketesas utcánál közműjavítás zajlik ott ezekben a percekben. Az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál egy személyautó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott. A 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, ott jelenleg 2-3 kilométeres a torlódás. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, segítsen nekünk segíteni. Előre is köszönjük, jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Ezt az órát is körre töltöttük a legnagyobb slágerekkel változatosan, amivel ez a kicsit borongósabbnak tűnő szerda délelőtt is egyből napsütéses péntek délutánnál változik a lelkünkben. Billie Eilish, Birds of a Feather, ezzel indulunk.
0: ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Vá!

slágerek birodalmával. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Ray Dalton és a Blood Running után már is megyünk tovább. Október 28-a és 30-a közé viszont hadd javasoljak. Egy jó kis programot érkezik ugyanis a 11. Budapest Showcase Hub, amely idén ingyenes koncertekkel és a magyar klipszemlével közösen várja a közönséget. A régió feltörekvő előadói mellett a nappali konferenciákon a nemzetközi zeneipar legmeghatározóbb menedzserei tartanak előadásokat. A rendezvény kiemelt programjaként Korda György és Balázs Klári a Hungaroton archívumának sosem hallott demo felvételei kíséretében sztorizik majd a legnagyobb magyar lemezkiadó kulisszatitkairól. Mindez tehát október 28 és 30-a között az Aquarium Klubban, a 11. Budapest Showcase Hub keretein belül. Érkezik Nena és az a bizonyos luftballonos dal itt a Sláger FM-en.

A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. David Guetta, Usher és a Without You zárta ezt a fél órát. Usher nyilatkozta ezzel a zenével kapcsolatban, hogy ez volt az a zene, aminek a felvétele a legmegérintőbb volt számára, amikor a leginkább elérzékenyült, annyira ráment a dal mondani valójára. Na, rámenjünk az infoblokkunkra, érkeznek az időjárási és közlekedési hírek, majd Pink Panthers és a Stateside nyitja az óra második felét itt a Sláger.

0: Hol kisüt a nap, hol pedig eltakarják a felhők, de összességében egy nyugodt száraz őszi napunk van. Aki nyugatabbra a Dunántúl északnyugati felére indul, ott elszórtan egy-egy gyenge zápor és nedves aszfalt előfordulhat, de nálunk a régióban szárazak az utak. A megélénkülő nyugatias szél és a melegfronti hatás miatt sokan lehetnek ingerlékenyebbek, de koncentráltabbak a volán mögött. A naposabb percekben pedig jól jön majd a napszemüveg. Délután 14-15 fok lesz. Aki pedig a melegfrontra érzékeny, mindenképpen készítsen be egy kis fájdalomcsillapítót.
1: A 47-es, a 49-es villamos a Szent Gellért tér Műegyetem és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik baleset miatt. A 9-es autóbusz, a 72-es és a 83-as trollibusz, illetve az M4-es és az M3-as metró igénybevételét tudjuk javasolni. Történt egy baleset a Kőbányai úton kifelé, az Orci tér után torlódásra kell ott számítani. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától a Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávon lehet kanyarodni. Lezárják a fél útpályát mára a második kerületben, a Tölgyfa utcában, a Feketesas utcánál közműjavítás zajlik ott ezekben a percekben. Az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál egy személyautó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott. A 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, ott jelenleg 2-3 kilométeres a torlódás. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedési infója. Írjon, hívjon, segítsen nekünk segíteni. Előre is köszönjük, jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. December 16-án az MVM Domba tér vissza Bryan Adams a Roll with the Punches elnevezési turnéjával. A Grammy-díjas kanadai rock ikon legújabb lemezének anyaga mellett a legnagyobb klasszikusait, köztük a Summer of 69-t is elhozza a budapesti közönségnek. Na én most hozom el ezt a dalt a Budapest, illetve Vétel körzetünkben élő közönségnek. Summer of 69, Bryan Adams zenél egyelőre csak az éteren keresztül.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
4: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival!
5: 100 évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver Csipke Rózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében. Ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
6: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
7: Becsengettek a Jodánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
8: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
9: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Éjfélkor lezárul a vagyonadó és az új kata társadalmi egyeztetése. Czed Balázs lett a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatója, és társadalmi egyeztetésre bocsátották Budapest 2031-ig szóló környezetvédelmi programját. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Éjfélkor lezárul a vagyonadóról és a megújított katáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. A vagyonadó a tervek szerint az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonrészt érinteni, 1%-os kulccsal, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-kal. A pénzügyminisztérium becslése szerint 15-25 ezer embert érintene. Az új kata 22 millió forintos bevételi határral működne, ismét elérhető lenne a mellékállású vállalkozóknak is, és bizonyos feltételekkel cégek felé történő számlázást is lehetővé tenne. Czed Balást neveztek ki a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatójának, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, közölte Sári Zsolt államtitkár. Czed Balázs eddig megbízott főigazgatóként vezette az intézményt. A minisztérium augusztusban írt ki nyilvános pályázatot a posztra, amelyre rajta kívül Bőszné, dr. Kohut Sára és Majtényi György is jelentkezett. A pályázatokat értékelő bírálóbizottság egyhangulag Czed Balázs kinevezését javasolta miniszternek. Elkészült Budapest 2031-ig szóló környezetvédelmi programjának tervezete, amelyhez november 8-áig várja a lakosság és a szakmai szervezetek észrevételeit a fővárosi önkormányzat. A program három fő célköré épül, az élhetőbb város tisztább levegővel és több zöld felülettel, a klímaváltozás hatásaihoz jobban alkalmazkodó Budapest, valamint a fenntarthatóbb közlekedésre és energiahatékonyságra épülő város. A főváros a véglegesítés előtt a budapestiek mellett civil és szakmai szervezetek javaslatait is várja. Több ütemben végez burkolatjavítási munkákat. Szombattól várhatóan november közepéig a Magyar Közút az M1-M7 közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-ás autóúton. Október 17-e és 19-e között Budaörsnél lezárják a középső sávot az autópályák szétválásánál, és az M7-ről az M0-ára, illetve a 8103-as útra vezető lehajtó sem lesz használható. A következő napokban további sávlezárások lesznek Budaörs és az M0-ás csomópont térség. Két embert hallgatott ki gyanúsítottként a BRFK 2026-os országgyűlési választáshoz kapcsolódó hamis ajánlások ügyében. A rendőrség szerint egy párt két jelöltjének ajánlóívein olyan aláírások szerepeltek, akik állításuk szerint nem adtak ajánlást, sőt az egyik jelöltnél 12, az ajánlásgyűjtés idején már elhunyt ember neve is felkerült az ívekre. A jelölteket ezek alapján nyilvántartásba vették, az eljárás a Nemzeti Választási Iroda feljelentése nyomán indult. A két gyanúsított nem tett vallomást és szabadlábon védekeznek. Két egymást kiegészítő alkotással emlékezik az 1956-os forradalom 70. évfordulójára a Magyar Állami Operaház. Október 22-e és november 1-e között 5 alkalommal látható az Eiffel műhelyházban a Kádár lemeze című új áldokumentumfilm premierje, valamint a Kádár utolsó beszéde című dokumentum dráma felújítása. Az est középpontjában Kádár János szerepe, önigazolása és az 1956 utáni megtorlása áll. Az előadásokat október 22-e és november 1-e között tartják. Marad a változó, a napos, felhős idővétel körzetünk településein, megélénkülhet az északi szél, 14-15 fok lesz a maximum, és melegfront jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél.
11: 37-es villamos az Őrház és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik, a 9-es és a 95-ös autóbusz, illetve a 28-as villamos jelenthet alternatívát. Történt egy baleset, ez okoz fennakadást a 6-os főúton kifelé a Növény utca után, lépésben halad csak a forgalom. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Kassai Jenő úton, Csepel felé, a Soroksári út után, hogy csak egy sáv járható. Az M0-as autóút déli szakaszán az M1-es autópálya irányába, a Deák Ferenc hídon a két külső sávot továbbra is zárva tartják felújítás miatt, egészen október 20-áig kell jelentős torlódásra készülni. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, mától a Dombovári úton a Bódafoki út felől a Rákóczi hídra balra, csak egy sávon lehet kanyarodni. Lezárták a második János Pál pápa teret a Fiumei út felé, a Kun utca előtt a csatornajavítás áll ennek hátterében, vagy sem megszokásból közlekedjünk, várjuk az önök közlekedési infóit is, írjanak, hívjanak, ha látnak valamit, 0630 30 30 95 8. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Szépen lassan jön az újabb aktuális menetrendszerű napsütés a délutánunkban. Én ezt látom, ezt támogatjuk a legnagyobb slágerekkel változatosan. A délután nyitója nálunk Ellen Walker, tőle jön a Faded.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatos. A George Michael és a Father Figure után szeretnék újpestieknek javasolni egy jó lehetőséget, ugyanis ingyenes zöld hulladékgyűjtő zsákokat biztosítanak a lakosságnak, a kerületi családi házakban élőknek és társasházaknak, hogy ösztönözzék őket a helyes hulladék és komposzt kezelésre. A társasház kezelők házanként 10 zsákra jogosultak, amelyeket online lehet megigényelni. Október 16-án 16 óráig. A családi házakban élők ingatlanonként 20 zsákot vehetnek át személyesen. Október 19 és 22 között az Újpesti Városgondnokság Óradna utcai telephelyén a jogosultság igazolása után. De mondok még egy jobb ötletet. Szedjük össze a leveleket egy helyre, és várjuk meg, amíg csodaszép komposzt lesz belőle. És ezzel jövő évre megvan már a legtöbb tápanyagot tartalmazó földünk, amit oda tudunk tenni az ágyások alá. Úgyhogy tényleg nem kellem zsákokba tenni azért, mert van ilyen lehetőség. Én elmondtam, de azt is elmondom, hogy tényleg az a legjobb lehetőség. A legrosszabb lehetőség az, hogyha elégetjük a faleveleket. A második legrosszabb az, hogyha beletesszük műanyag zsákokba. A legjobb viszont az, hogyha komposztáljuk, tényleg összegyűjtjük egy helyre, és készítünk belőle tápanyagban gazdag, szuper termőföldet. A konyha zenekar érkezik, és a földre való ennek kapcsán itt a Sláger FM-en. Oh,

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Dario G és a Sanchimi zárta ezt a fél órát. Az időjárás és közlekedési infók után, amik most következnek, majd a következő fél órát, majd Luis Capaldi és a Forget Me fogja megnyitni.
1: A déli órákban is a felhőké és a napsütésé a főszerep, amikor elbújik a nap, kicsit lehangoltabbak lehetünk, ráadásul a magasban zajló melegedés miatt fáradékonyság és tompaság is nehezítheti a vezetést. Az allergiások viszont fellélegezhetnek, a parlagfű és a gombák koncentrációja is alacsony közepes szintre csökkent, bár a szárazabb időben enyhe tünetek még visszatérhetnek. Tartsanak kényelmes követési távolságot, öltözzenek melegen, mert a maximum hőmérséklet csak 14-15 fok körül lesz.
0: A 37-es villamos az Őrház és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik, a 9-es és a 95-ös autóbusz, illetve a 28-as villamos jelenthet alternatívát. Történt egy baleset, ez okoz fennakadást a 6-os főúton kifelé a Növény utca után, lépésben halad csak a forgalom. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Kvassai Jenő úton, Csepel felé, a Soroksári út után ott csak egy sáv járható. Az M0-as autó déli szakaszán az M1-es autópálya irányába, a Deák Ferenc hídon a két külső sávot továbbra is zárva tartják felújítás miatt, egészen október 20-áig kell jelentős torlódásra készülni. Tart a Vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától a Dombovári úton a Bódafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávon lehet kanyarodni. Lezárták a második János Pál pápa teret a Fiumei út felé, a Kun utca előtt a csatornajavítás áll ennek hátterében. Ott sem megszokásból közlekedjünk, várjuk az önök közlekedési infóit is, írjanak, hívjanak, ha látnak valamit. 0630 30 30 95 8. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez.
3: Hello, it's Luis Capaldi here.
2: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Különleges nap a mai is. Október 14-e van. Chuck Yeager, amerikai berepülő pilóta, egy október 14-i napon írta be magát a történelemkönyvekbe. A Bell X-1 kísérleti rakéta repülőgépével a világon először lépte át a hangsebességet. A technológiai áttörést hozó repülés során a gép elérte azt a sebességet, amivel végleg bebizonyította, hogy a hangkorlát nem egy átléphetetlen fizikai fal, hanem legyőzhető akadályrepülés történetében. Mindez 79 évvel ezelőtt, 1947. október 14-én történt. Megyünk tovább Niall Horan-nel, az ő 2023-as slágerével, a Heaven-nel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: 87-ben a nagy hóesésben ezt hallgattuk otthon. Tele volt a szobám a plakátjaikkal. Az első munkahelyemen mindig ez szólt.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló.
2: A pénz nem boldogít. Mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
1: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
3: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük mondja el.
3: Sláger FM.
1: Köszönjük.
5: November 6-án, Kocsis Zoltán halálának 10. évfordulóján emlékkoncerttel tiszteleg egykori főzeneigazgatója előtt a Nemzeti Filharmonikusok Együttese. A MIPA színpadán Brahms ritkán hallható gyászéneke és a monumentális oratóriuma a német requiemját csendül fel Postricsák Polina és Julián Orlishausen közreműködésével. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart és a Nemzeti Énekkart Vashegyi György vezényli.
6: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
7: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
8: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, dínyertes szauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
9: A Knorr Barna Mártás megbízható és sokoldalúan felhasználható alapot ad őszi étlapjához. Segítségével egyszerűen varázsolhat egyedi ízélményeket vendégei számára, miközben hatékonyabban használhatja fel idejét és erőforrásait. A Knorr termékeket keresse a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
10: Egy vérből valók vagyunk a musical október 17-én és 18-án a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban.
11: Gyertek el, mert mi egy vérből valók vagyunk. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
12: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
13: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
14: Nem volt olyan, hogy majom volt az embernek az ős?
15: Nem. Nem. Szerintem nem.
16: Nem.
14: Vajon olyan ember, aki majom?
15: Nem. Nem.
14: Szerintem. De van olyan, aki úgy viselkedik, mint egy majom?
15: Igen.
17: És aki úgy néz ki, mint egy majom?
15: Nem.
14: Nem. Nem. Az
15: nem, nem, nem. Viselkedési problémák vannak.
13: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Lemond az országos vízügyi főigazgatóság vezetője. Mintegy 20 kilométeren újítják meg a balatoni Bringa kört, és elkészült a fedett teniszpálya Marci Bányi Sportcentrumban. Köszöntöm Önöket, 13 óra van. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A Október 15-ével lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig Gacsály József az intézmény eddigi műszaki főigazgató helyettese látja el a főigazgatói feladatokat megbízott vezetőként. A minisztérium közleménye a lemondásokáról nem közölt részleteket. Szerkezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, ezt mondta el a Független Közmédia Testület elnöke budapesti sajtótájékoztatóján. Bayer Judit szerint a cél egy pártatlan, független, korszerű és megfizethető közmédia létrehozása, amely a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítja, és alkalmazkodik a technológiai változásokhoz. Az eseményt a közmédia vezérigazgatói posztjára tegnap kiírt pályázat kapcsán tartották. Bayer Judit azt is közölte, hogy már dolgoznak az MTI vezérigazgatói pályázatán, amelyet várhatóan egy héten belül kiírhatnak. Mintegy 20 kilométeren készítenek elő felújításokat a balatoni bringakörön, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, Tihany és Balatonfűzfő között. 7 településen összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a kerékpáros útvonalat. Az önálló kétirányú szakaszok jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, és két új fény- és félsorompóval biztosított vasúti átjáró is épül. A közbeszerzéseket még idén elindítják, a munkák várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Megkezdődött a sátras tenisz szezon a második kerületi Marcibányi Sportcentrumban, írta az ittlakunk.hu. A fedett pálya már október 12-től nyitva van, és április 9-ig használható. Hétköznap reggel 8-tól este 9-ig, hétvégén pedig este 8-ig. A második kerületi lakosok érvényes lakcímkártyával vagy kerületkártyával 10% kedvezményt kapnak. Vádat emelt a Bács-Kiskun megyei főügyészség egy 8 fős droghálózat tagjai ellen. A vád szerint a hálózat vezetője marihuánát és kokaint is terjesztett. Később pedig Spanyolországból szerzett be kábítószert. A férfit és élettársát 2024 májusában egy kecskeméti áruház parkolójában fogták el, miután 6,5 kg marihuánát vettek át. A rendőrök egy második 6,8 kg-os kanabisz szállítmányt is lefoglaltak. Az ügyben több vádlott ellen kábítószer kereskedelem, mások ellen birtoklás miatt emeltek vádat. Az első rendű vádlott letartóztatásban várja a kecskeméti törvényszék döntését. Társadalmi egyeztetést indított a BKK a harmadik kerületi 160-as és 260-as busz közlekedésének fejlesztéséről. A közlekedési központ azt vizsgálja, hogyan lehetne a járatok útvonalát és működését jobban a környéken élők utazási szokásaihoz igazítani. A lakosok és az utasok online kérdőívben mondhatják el véleményüket a tervezett változtatásokról, valamint további fejlesztési javaslatokat is tehetnek. A társadalmi egyeztetés október 27-ig tart. A részletes terveket és a kérdőíveket a BKK hivatalos oldalán lehet elérni. Délután a felhők mellett azért előbújik a nap is, így érdemes kéznél tartani a napszemüveget a kocsiban. A melegedő légtömeg miatt vérnyomás ingadozás és tomposág is felléphet, úgyhogy csak türelmesen, 14-15 fok lesz a maximum.
16: Az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 75-ös kilométernél kialakult jelentős 4-5 kilométeres torlódás szépen lassan, de folyamatosan csökken. Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták egészen október 20-áig, ez lesz a helyzet. A két sávra szűkült szakaszon több mint 10 kilométeres a torlódás. A menetidő növekedés akár 60 perc is lehet. Sokan menekülnek az autóútról, így terítettek a sávok a környező utakon is, aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat. Budapesten a 37 aljelzésű villamos az Őrház és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik, a 9-es és a 95-ös autóbusz, illetve a 28-as villamos viszont igen. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Ebben az órában is a mikrofonnál Jekkel Dániel. Itt a szerünk ebben az órában Damiano, David, Lady Gaga, Daft Punk, illetve The Weeknd. Save Your Tears, ezzel indulunk.

0: pillanatban anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Stini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM, ez volt Amiano David és a Born with a Broken Heart. A fővárosi állatkertben pedig született egy kis vörös panda gyermek, aki már látogatható. Céklának hívják őt, 5 hónapos. A kis nőstény augusztusban egy vírus fertőzés miatt elveszítette az édesanyját, így az elmúlt hónapokban gondozók nevelték őt. Miután sikeresen túljutott a karanténon, mostantól a nagy közönség is láthatja, ám a fővárosban csak átmenetileg időzik, később majd egy másik európai állatkertbe fog költözni, úgyhogy most van itt a lehetőség, hogy megnézegessük céklát, a kis vörös panda kölyköt a fővárosi állat és növénykertben. Megyünk tovább Freddie Mercuryval. Tőle jön most az I Was Born to Love You itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, a változatos. Ariana Grande és a Hey There I Made You Love Me szólt az előzőekben. Viszont most érkeznek a friss időjárás és közlekedési információk. Majd Benson Boone és a Sorry I'm Here For Someone Else nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.

0: Kora délután is marad az a változékony, felhős napos, de teljesen csapadékmentes őszi idő a térségben, amit reggel óta ígérnek az időjósok. Az utakon jó kalátási viszonyok, viszont elsősorban az északabbra fekvő szakaszokon élénk, nyugatias szélökések ronthatnak picit a menet stabilitáson. A szél a fejfájósok napját is megnehezítheti, és némi nyugtalanságot hozhat a forgalomban, úgyhogy vezessenek nagyon türelmesen. A hőmérséklet lassan eléri a csúcsát, 14-15 fokot ígértek a meteorológusok.
1: Az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 75-ös kilométernél kialakult jelentős 4-5 kilométeres torlódás szépen lassan, de folyamatosan csökken. Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták egészen október 20-áig, ez lesz a helyzet. A két sávra szűkült szakaszon több mint 10 kilométeres a torlódás. A menetidő növekedés akár 60 perc is lehet. Sokan menekülnek az autóútról, így terítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülj el a környéket és válasszon másik útvonalat. Budapesten a 37 aljelzésű villamos az Őrház és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. A 9-es és a 95-ös autóbusz, illetve 28-as villamos viszont. Igen, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ő volt ATB és a Hold You. ATB, azaz André Tanneberger a 90-es évek végén nem egy szimpla slágerrel, hanem egy műfaj formáló technikai trükkel írta be magát az elektronikus zene történetébe. Az 1998-as Till I Come ikonikus éneklő gitárdallamát egy úgynevezett pitched gitár szintetizátor beállítással hozta létre, és ezzel ez lett az első német szám, amely vezette a brit slágerlistákat. Annyira tetszett ez a különleges technológia a brit hallgatóságnak. Ő volt tehát ATV. Zsédenyi Adrián érkezik a következőkben. Tőle jön a Fekete Rúzs 2008-ból itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
1: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: 100 évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében. Ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
5: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
6: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszer dobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
7: December 5-én Gospel Karácsony Budapesten a MOM sportcsarnokban. Közel 30 fős kórus, élő zenekarral és egy felejthetetlen este. Jegyek kaphatók a kultix.hu-n.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
10: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Mi vagyunk a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Nem törölt el az Alkotmánybíróság az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást. Határozott kiállást vár el a Magosz Magyar Pétertől az uniós agrártámogatások ügyében, és nem szabad használni a magánkutak vizét Újpest és a Rákospalota egy részén. Már is jönnek a részletek, 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Az Alkotmánybíróság döntése nem szüntette meg az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulását, csak a jelenlegi szabályozás eljárási hiányosságai miatt írta elő annak módosítását. Közölte Kármán András pénzügyminiszter, idézi a Portfólió. A tárcavezető szerint a fizetési kötelezettség évvégéig továbbra is fennáll. Az új szabályozás december 31-ig kell kidolgozni, elsősorban az elszámolás, az ellenőrizhetőség és a jogorvoslat garanciáit rendezve. A kormány a településekkel egyeztetne egy hosszabb távon is kiszámítható finanszírozási rendszer kialakításáról. A magyar gazdák támogatásainak megőrzését várja el Magyar Péter miniszterelnöktől a MAGOSZ a holnap kezdődő uniós csúcson. A gazdaszervezet szerint kulcsfontosságú tárgyalások jönnek a következő uniós költségvetésről, és attól tartanak, hogy csökkenhetnek a közös agrárpolitikai források. A MAGOSZ azt kéri, legalább a jelenlegi támogatási szint maradjon meg, valamint továbbra is legyen lehetőség a 80%-os állami társfinanszírozásra. A szervezet szerint a támogatások csökkentése tovább rontaná a nehéz piaci helyzetben lévő magyar termelők versenyképességét. Talaj és talajvízszennyezés miatt nem javasolja a magánkutak vízének használatát Újpest és Rákospalota érintett részein a fővárosi kormányhivatal, írta az itlakunk.hu. A figyelmeztetés a Fóti út és a Szövőgyár utca környezetét érinti. A kutak vizét sem ivásra, sem főzésre, fürdésre, locsolásra vagy öntözésre nem ajánlják. A vezetékes ivóvíz ugyanakkor biztonságos és megfelel az előírásoknak. A Szövőgyár utcai térségben egyes épületek beltéri levegőjét is vizsgálják. Az eredmények alapján dönthetnek további beavatkozásokról. Éjszakai, zajjal járó pályakarbantartást végez a MÁV októberben Székesfehérváron, s több környező településen, közölte a városhivatalos oldala a vasútársaság tájékoztatása alapján. Székesfehérvár állomáson ma este 9 óra 40 perctől csütörtök hajnali 5-ig dolgoznak, majd október 20-án és 21-én a Dinnyés és Székesfehérvár közötti szakaszon is éjszakai munkák lesznek. Tárnokon, Gárdonyban, Martonvásáron és Lepsényben szintén számítani kell zajterhelés. A MÁV környéken élők türelmét kéri. Labdarúgó mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetnek be holnap Budapest 8. és 9. kerületében, közölte a BRFK. Reggel 6-tól éjfélig többek között az Albert Flórián úton, a Bláthy Otto utcában és a Fék utcában tilos lesz megállni. Délután 3 órától szakaszosan és időszakosan lezárják az Albert Flórián út egy részét, az Üllői úti felüljáró melletti szervízutakat, továbbá a Fék utca és a Gyáli út egy-egy szakaszát. A rendőrség fokozott figyelmet kér az autósoktól. Megújítja a MÁV 82-es számú 60 szolnok vasútvonal egy szakaszát, közölte Hegyi Zsolt, a vasúttársaság vezérigazgatója. 60 és új 100 között több mint 13 kilométeren szabályozzák a vágányokat, 33 kitérőnél végeznek munkát és 320 váltótalpfát cserélnek. A munkák 10 napig tartanak, az érintett szakaszon pedig pótlóbuszok közlekednek. Kis és szeles, száraz őszi délutánunk van. Az utakon zavartalanul haladhatunk. Az allergiásoknak jó hír, hogy a pollenterhelés alacsony közepes szinten mozog. A maximum hőmérséklet 14-15 fok körül lesz.
12: Az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 75-ös kilométernél kialakult jelentős 4-5 kilométeres torlódás szépen lassan, de folyamatosan csökken. Az M0-ás autóúton a munkavégzés torlódásában a Csepeli pihenőhelynél egy személyautó és egy kamion ütközött össze a 18-as kilométernél. A legbelső sávot foglalják el a járművek, ezzel lassítva a már jelentősen arra szolgató kocsisort. A déli szektorban az M5-ös autópálya felé a 6-os főúti csomópontnál aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták, 4-5 kilométeren keresztül araszol a sor. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Bicske között, az erős forgalom miatt Tatabányánál és Bicske térségében tapasztalható nagyobb lassulás. Kitartást mindenkinek, és ha látnak valamit útközben, írjanak, hívjanak 0630 30 30 95 8, a hívható és SMS számunk. Előre is köszönjük, ha segítek egymást út közben.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, még ebben az órában ugyanis kivételesen Kiskata. A mai napon 3-kor kezd, de addig én itt vagyok, és hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Az óra nyitója a Ketsa és az Animal.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Október 17-én rendezi meg a Gyerekvasút a második vásári vigadalmat 10 és 16 óra között Hűvösföldben. Kézműves programok, interaktív terepasztal, népviseletfotózás, moldvai táncház, a tornacsarnokban pedig vasút modell kiállítás várja a családokat. A rendezvény napján sűrített menetrenddel és nosztalgia járművekkel, köztük a lila füredi motorkocsival és a C50-es mozdonnyal lehet ott vonatozni, míg az ikonikus gőzmozdony október további hétvégén is fut majd a teljes gyermekvasút szakaszon, úgyhogy ez egy szuper program lehetőség, akár gyerkőcökkel, akár kettecskén, akár egyedül, akár barátokkal, tulajdonképpen bárkivel. Jó választás lehet. Megyünk tovább, érkezik Bonnie Tyler, és a Holding Out for a Hero, Freddy és a Pain and Glory előtt.

0: Itt a Sláger FM-on a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, Anastasia és a Pay It My Dues zárta az óra első felét, úgyhogy most érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk Ágitól, illetve tőlem, majd a K-pop Demon Hunters főcímdala, Huntrix és a Golden nyitja az óra második felét.
1: Jó ütemben száraz burkolatokon haladhat a délutáni forgalom, az esernyőkre ma tényleg nem lesz szükség a vételkörzetünk településein, a napsütéses időszakok szerencsére sokat javítanak a közérzetünkön, de a vakító fény miatt a napszemüveget mindenképpen tartsák kéznél. A melegfronti jellegű terhelés miatt a reflexeink ma kicsit lassabbak lehetnek a szokásosnál, a keringési panaszok és a tompaság miatt senki se kapkodjon a sávváltásoknál. A délutáni csúcshőmérséklet mindössze 14-15 fok lesz.
0: Az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 75-ös kilométernél kialakult jelentős 4-5 kilométeres torlódás szépen lassan, de folyamatosan csökken. Az M0-ás autóúton a munkavégzés torlódásában a Csepeli pihenőhelynél egy személyautó és egy kamion ütközött össze a 18-as kilométernél. A legbelső sávot foglalják el a járművek, ezzel lassítva a már jelentősen arra szolgató kocsisort. A déli szektorban az M5-ös autópálya felé a 6-os főúti csomópontnál aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták, 4-5 kilométeren keresztül araszol a sor. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Bicske között, az erős forgalom miatt Tatabányánál és Bicske térségében tapasztalható nagyobb lassulás. Kitartást mindenkinek, és ha látnak valamit útközben, írjanak, hívjanak 06 30 30 30 9 8, a hívható és SMS számunk. Előre is köszönjük, ha segítek egymást útközben.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Milk and Sugar és a Let the Sunshine In után már is megyünk tovább Spandau Ballet-val, illetve azzal, hogy megköszönöm a mai figyelmet, ugyanis kivételesen Kiskata 3-tól vár mindenkit szűnni nem akaró szeretettel, csengő hanggal, na meg minden jóval mindenkit. Itt a Sláger FM mikrofonja mögött én, illetve mi köszönjük szépen a figyelmet, holnap 10-kor találkozunk, addig is mindenkinek minden jót kívánok a Sláger FM-mel. Ciao. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have

0: változatosság frekvenciája. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló.
2: A pénz nem boldogít. Mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
1: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
0: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük!
5: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
6: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
10: Felség, egy jó szundi belefér.
11: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
12: Minőség is, kényelmes is.
13: Télre is, nyárra is.
14: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
13: Költséghatékony is, megbízható is.
15: Kislakásba is, nagyházba is.
16: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
17: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jótállással.
18: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
0: Az Egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
19: A téli időszakban a meleg cipők és az zárt ruházat kedvez a gombás fertőzések kialakulásának, különösen a lábakon és a bőrhajlataiban. A patikákban kaphatók gombaellenes krémek és hintőporok, amelyek segítenek megszüntetni a fertőzést és enyhítik a vizketést. Fontos, hogy rendszeresen tisztítsd és szellőztesd a lábbelidet, valamint válassz jól szellőző anyagból készült ruházatot. A megfelelő higiénia fenntartása mellett a gyógyszertári készítmények gyors és hatékony megoldást nyújtanak a gombás fertőzések kezelésére.
0: Az Egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
20: Több Több mint 4,8 milliárd köbméter földgáz van a hazai tárolókban, csatlakozott a Magyar Bank Szövetséghez a Revolut, és jégkorszaki óriások maradványai kerültek elő a Dunából és a Tiszából. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Több mint 100 milliárd forint elvesztését sikerült eddig megakadályozni a Magyar Nemzeti Bank vagyonmentési programjával, mondta Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank 2025-ös beszámolójának parlamenti vitájában. A jegybank elnök arról is beszélt, hogy a vezetőváltás óta 14,9 milliárd forinttal csökkentek az intézmény tényleges kiadásai. 15%-os létszámcsökkentést hajtottak végre, és több költséges ingatlanbérleti szerződést felmondtak. Varga Mihály szerint az arany és devizatartalék 5,7 milliárd euróval nőtt. Az infláció pedig tavalyi év végére 2-4% közé mérséklődött. Több mint 4,8 milliárd köbméter földgáz van jelenleg a magyarországi tárolókban, írta a Portfólió a Gazdasági és Energetikai Minisztérium adatai alapján. A tárca szerint ez az egész ország téli fogyasztását mintegy 96 napig, a háztartások igényét pedig több mint 200 napig fedezhetné. A hazai tárolók összkapacitása 6,3 milliárd köbméter, töltöttségük már 77% felett jár. A minisztérium szerint az ellátást a tartalékok mellett import és hazai kitermelés is biztosítja. Hivatalosan is csatlakozott a Magyar Bank Szövetséghez a Revolut, a több mint 2 millió magyar ügyfelet kiszolgáló pénzintézet magyarországi fióktelepének létrehozása után lépett be a szakmai szervezetbe. A tagsággal a Revolut közvetlenül is részt vehet a hazai bankszektort érintő szabályozási, digitalizációs és pénzügyi szolgáltatás fejlesztési egyeztetésekben. A társaság közlése szerint nemzetközi tapasztalatait is megosztaná a hazai iparági szereplőkkel. Szennyvíz rekonstrukció miatt teljes útlezárás lépett életbe Veszprémben a Dolce Gusto mögötti területen, írta a Veol. A korlátozás már a mai naptól érvényben van és november 15-ig tart. A kivitelező tájékoztatása szerint a lezárt szakaszra gépjárművel nem lehet be is kihajtani, ezért az érintett lakókat és autótulajdonosokat arra kérik, hogy időben gondoskodjanak járműveik máshol történő elhelyezéséről. A gyalogos forgalom ugyanakkor a munkálatok idején is biztosított marad. A Teszed akcióhoz csatlakozva szemetet gyűjtöttek a szolnoki Széchenyi parkerdőben a NEFAG ZRT munkatársai, írja Szoljon a társaság közlése alapján. Az erdészeti cég dolgozói a fák tövéből, bokrok alól és az erdei területekről szedték össze az illegálisan eldobott hulladékot. A társaság szerint az akció után tisztább környezet várja a parkerdő lakóit. A NEFAG egyúttal arra kéri a kirándulókat, hogy a magukkal vitt csomagolásokat és a keletkező hulladékot vigyék el magukkal és megfelelő gyűjtőbe helyezzék. Különleges őslénytani leletek kerültek elő az alacsony vízállás miatt a Dunából és a Tiszából, írja Szoljon. A Duna medrében egy óriási ősszarvas koponya töredékét találták meg, amelyhez az állat hatalmas agancsainak részei is megmaradtak. A Tiszában, Tiszavárkony térségében egy kenus, egy gyapjas mamut első végtagjának felső csontjára is rábukkant. A leleteket múzeumi szakemberek vizsgálják, és később kiállításokon is bemutathatják. Jó látási viszonyok és száraz burkolatok mellett indul a mai délutáni csúcsforgalom, a hőmérséklet pedig maradt 14 és 16 fok között. A szelesebb szakaszokon és a melegfronti tünetek miatt ma különösen fontos, hogy higgadtan és türelmesen vezessünk. Az allergiások egy picit fellélegezhetnek, mert alacsony a pollen koncentráció.
21: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, valamint a Bakcsomóponti felüljárón és a Szél Kálmán térre vezető utakon, de a Margit körúton is sokan hajtanak, úgyhogy már most beindult a délutáni csúcs. Városon kívül pedig figyeljenek arra, hogy az M0-ás autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, a két sávra szűkült szakaszon pedig jelenleg 8-9 kilométer a torlódás, akár egy órával is megnőhet a menetidő. És szintén a déli szektorban, de az M5-ös autópálya felé a 6-os főúti csomópontnál aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a két külső sávot zárták le, itt 4-5 kilométeren arra szól a kocsisor. Hát, nagyon nem egyszerű most itt a helyzet. Budapest belterületén pedig arra is figyelni kell, hogy a 16. kerületben a Csömöri úton befelé a Rákóczi út után lezárták a buszsávot, valamint kifelé a Pálya utca előtt a külső sávot burkolatjavítás miatt, és lezárták a második János Pál pápa teret a Fiumei út felé a Kun utca előtt csatornajavítás miatt. Jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
21: Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Nehogy elinduljanak haza, hogyha négyig tart a munkaidejük, mert még csak 3 óra múlt 4 perccel. Most egy picit hamarabb csatlakoztam Önökhöz, és igyekszem felpörgetni a munkaidő végét Dua Lipa dalával, no meg a Hertz és Purple Disco Machine közösével.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

Az öreg kérdés Howard Jones-tól, hogy mi a szerelem? Ez volt a What is Love itt a Sláger FM-en. Én pedig Kiskata vagyok, és örülök, hogy egy picit hamarabb csatlakozhattam önökhöz, mert most biztosan időben szólok, hogy le ne maradjanak a Legyen Tánc következő programjáról. A Néprajzi Múzeumban van egy sorozat, hogyha még nem találkoztak volna vele, ez a Legyen Tánc sorozat, aminek a keretében különböző nemzetek táncaival ismerkedhetünk meg. Ma este is lesz itt táncoktatás, a mai foglalkozás pedig Indiába viszel bennünket, az indiai filmes táncok világába, hiszen a bollywoodi táncokkal és Shakti istennővel ismerkedhetünk meg, vagyis az indiai filmes táncok és a női teremtő erő találkozik a Néprajzi Múzeumban. A mostani alkalom témájához a Navratri, India egyik jelentős őszi ünnepe adja az apropót, amelynek középpontjában az isteni női erő, Shakti különböző megjelenési formáinak tisztelete áll. Tánc közben pedig felfedezhetjük a hagyomány és a modern indiai film kapcsolatát, és azt is felfedezhetjük, hogy mennyire összetett az indiai táncok mozgásrendszere, és hogy minden egyes mozdulatnak, kéztartásnak külön jelentése van. Előképzettségre, korábbi tánc tudásra nincsen szükség, az alapoktól indulunk, szóval ma este a Néprajzi Múzeumban Legyen Tánc. Itt a Sláger FM-en pedig táncolunk mi is, igaz, nem bollywoodi koreográfiát, de a line dance koreográfiákat elő lehet venni, hiszen jön már is egy jó kis country sábozétól, ez a Bar Song, előtte az FLM dala szól a ráncok a szemem alatt, ami pedig már forog is. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és Aya közöse, a DNA, More Than a Game.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és hát most úgy tűnik, hogy foci himnuszok váltják egymást, hiszen ugye nemrég szólt az idei futballvilágbajnokság egyik himnusza, most pedig a berlini Samba de Janeiroját hallgattuk meg, ami, hogyha jól emlékszem, talán 2008-ban a labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos gólzenéje volt, úgyhogy akkor nagyon sokszor hallottuk, és hát a folytatásban is egy foci VB himnusz jön, a másik idei Shakirától és Burnaboytól a Die Die, amely dalban nekem a kedvenc része, amikor Shakira sorolja a nagy focistákat. Hát azért egy Puskás még elfért volna itt, már is meghallgatjuk teljes hosszában, de előtte nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Nem egészen 17 fok van odakint, és hát jelenleg felhős fölöttünk az ég. A város déli területein még akár szemerkélő esőt is lehet tapasztalni, viszont a következő órákban elvileg kiderül majd fölöttünk az ég, de csak azért, hogy az éjszakai órákban megint felhősödjön, viszont estére már nem ígérnek csapadékot a meteorológusok. Holnap reggel 4-5 fokkal indul a napunk, délután pedig a maihoz hasonló 17-18 fok várható. Sok lesz fölöttünk holnap a felhő, de elvileg nem jön csapadék. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M0-ás déli szektorán nem nagyon érdemes most autózni, az M1-es autópálya felé ugyanis a Deák Ferenc hídon mindkét irányban lezárták a két külső sávot felújítás miatt. 8-9 kilométer jelenleg a torlódás. Sokan menekülnek le az autóútról, úgyhogy telítettek a sávok a környező utakon is. És hát szintén a déli szektorban az M5-ös felé, a 6-os főút csomópontjánál meg aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták, itt is 4-5 kilométer az arra szóló kocsisor hossza is. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán is Budapest felé, Tatabánya és Bicske térségében tapasztalható most nagyobb torlódás. Budapest belterületén pedig lezárták a félútpályát a második kerületben, a Tölgyfa utcában, a Feketesas utcánál közműépítés miatt. Félpályás az útzár a 10. kerületben, a Basa utcában, a Kőér utca közelében elektromos közműépítés miatt, és lezárták a 13. kerületben, a Rejter Ferenc utcában kifelé a Kereges utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert a gázvezetéket. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Tom Grennan énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, ez volt Little Bit of Love című dala. A zenész pedig nemrég elmondta egy interjúban, hogy az elmúlt években kicsit elveszettnek érezte magát a pop szakmában. Nekiült, meghallgatta az összes eddig elkészített albumát, dalát, és rájött, hogy az utóbbi években csak gyártotta a zenét, és nem zenélt igazán. Most szeretne visszatérni a kezdetekhez, és felfedezni saját magában azt, amiért annak idején elkezdett dalokat írni, mert a közönségnek is szeretné megmutatni, hogy ki is ő valójában. Ez pedig engem nagyon felcsigázott, úgyhogy újabb dalokat várhatunk Tom Grennantől hamarosan. Most azonban érkeznek a friss információk, de előtte még szól a Valmar dala, a Színvak, így 3 perccel 3:44 után.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: 100 évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
4: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Egy vérből valók vagyunk a musical október 17-én és 18-án a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek el, mert mi egy vérből valók vagyunk. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. kolornyomda.hu.
7: Oldtimer Show.
8: 100 évnél öregebb automobilok,
7: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
8: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
7: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
9: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
10: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: A Knorr Barna Mártás megbízható és sokoldalúan felhasználható alapot ad őszi étlapjához. Segítségével egyszerűen varázsolhat egyedi ízélményeket vendégei számára, miközben hatékonyabban használhatja fel idejét és erőforrásait. A Knorr termékeket keresse a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
12: A Sose halunk meg musical december 6-án a MOM Sportban. Humor, vagányság és Dés László felejthetetlen dalai. Jegyek a kultix.hu-n.
0: Ez a Sláger FM.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Novembertől újabb díj terheli az EU-n kívülről rendelt csomagokat. A 2026-27-es tanévtől ismét pályázhatnak Erasmus programokra a magyar egyetemisták, és forgalomba állt a 100. rövidka villamos Budapesten. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, én Zsupos Ági vagyok. A Magyar Nemzeti Bank 2025-ös beszámolója mellett a közmédia szerkezetének átalakítása is napirendre kerül ma az országgyűlésben, írta a Portfólió. A képviselők megtárgyalják a Magyar Rádió és Televízió ZRT alapító okiratát, valamint a Magyar Távirati Iroda ZRT létrehozását. A javaslatok az új közmédia struktúra, társasági, tulajdonosi, szervezeti és vagyoni szabályait rendeznék. A Magyar Nemzeti Bank beszámolója szerint a hazai bankrendszer 2025-ben 1448 milliárd forint adózott eredményt ért el, miközben a jegybank továbbra is szigorú monetáris politikát folytatott. A 2026-27-es tanévtől ismét pályázhatnak Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a hazai kutatók és egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez. Orbán Anita külügyminiszter közlése szerint az Európai Unió tanácsának döntésével lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak ezek a programok Magyarország előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén javasolta a korlátozások megszüntetését, valamint 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását, miután pozitívan értékelte a magyar kormány által végrehajtott reformokat. Forgalomba állt a budapesti KAF flotta újabb járműve, ezzel a korábbi beszerzésekkel együtt már 100 rövid KAF villamos szerzett be a főváros számára a BKK. A most szolgálatba állt szerelvény a jelenlegi 51 járműves megrendelés, 44. rövid villamosa. A projektet Európai Uniós forrásból finanszírozzák, és az új szerelvényekkel tovább nő az alacsony padlós villamosok aránya Budapesten. A KAF-ok többek között az 1-es, 3-as, 17-es, a 19-es, az 50-es és a 61-es vonalon közlekednek, később pedig további járatokon is megjelenhetnek. Több ütemben végez burkolatjavítási munkákat. Szombattól várhatóan november közepéig a Magyar Közút az M1-M7 közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-ás autóúton. Október 17-e és 19-e között Budaörsnél lezárják a középső sávot az autópályák szétválásánál, és az M7-ről az M0-ára, illetve a 8103-as útra vezető lehajtó sem lesz használható. A következő napokban további sávlezárások lesznek Budaörs és az M0-ás csomópont érség. Talaj és talajvízszennyezés miatt nem javasolja a magánkutak vizének használatát Újpest és Rákospalota érintett részein a fővárosi kormányhivatal, írta az ittlakunk.hu. A figyelmeztetés a Fóti út és a Szövőgyár utca környezetét érinti. A kutak vizét sem ivásra, sem főzésre, fürdésre, locsolásra vagy öntözésre nem ajánlják. A vezetékes ivóvíz ugyanakkor biztonságos és megfelel az előírásoknak. A Szövőgyár utcai térségben egyes épületek beltéri levegőjét is vizsgálják. Az eredmények alapján dönthetnek további beavatkozásokról. 300 műtárgyal mutatja be a Jagelló kori Magyarországot a Magyar Nemzeti Múzeum november 24-én nyíló új időszaki kiállítása. Az 53 hazai és külföldi intézménytől kölcsönzött anyagban látható lesz többek között II. Lajos gyermekkori páncélja, II. Ulászló pápai díszkarja, valamint a királyi pár ruházata és Mária királynéhoz kötött ékszer is. A tárlat címe Fény per törés a Jagellók Mohácsig, és 2027. április 4-éig lesz látogatható.
2: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Hát felhőség alatt indulunk haza a munkából, és egy kicsit fújdogál a szél is. Elvileg már nem jön eső ma délután, és hát még az is előfordulhat, hogy jön egy kis derülés. Szóval mielőtt lenyugszik a nap, végig simít majd a városon az ígéretek szerint, de egyszer sem biztos, hogy ez tényleg így lesz. Holnapra azonban azt ígérik a szakemberek, hogy szintén sok felhő lesz fölöttünk, viszont nem jön csapadék. 8-9 fokkal indul a napunk, délutánra pedig 16-17 fokot várhatunk, és jön egy gyenge hideg front, ami miatt élénk lehet a légmozgás, viszont jó hírem is van, hétvégére melegszik majd az idő. Nézzük, mi a helyzet az utakon, hogy az M0-ás autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé, a Deák Ferenc hídon mindkét irányban lezárták a két külső sávot felújítás miatt, és ezért itt 8-9 kilométeres a torlódás, akár 60 perccel is megnőhet a menetidő, és szintén a déli szektorban az M5-ös felé a 6-os főút csomópontjánál aszfaltoznak, a 14-es kilométernél szintén a két külső sávot zárták le, itt 9-10 kilométeren keresztül arra szól a kocsisor, aki csak teheti, próbáljon megkerülni, de már a kerülő utakon is hatalmas a torlódás. Nézzük, hogy mennyivel könnyebb a közlekedés vonattal. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek Kis Horváth Levente. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
15: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Érdemes vonattal szállni, ugyanis a Sláger FM vétel körzetében zavartalanul zajlik a ma délutáni vonatforgalom. A hónap végéig változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilisvörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Péntekig a Szobi fővonalon is változott a menetrend, néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz szállítja az utasokat. Részletekről a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
2: A MÁV Inform ügyeletesének Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: És ez most már tényleg a sláger délután, úgyhogy ha négyig tartott a munkaidejük, akkor már 5 percet túlóráznak. Kiskata vagyok, és már forgatom is Elton John és Britney Spears Hold Me Closer című dalát, de előtte Alex Warrennel indul az óránk, szól a Fever Dream. Sláger.

Taylor Swift dala szólt, ez volt a The Fate of Ophelia itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután is, hogy ugye szokták mondani, hogy ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, hát nagyon remélem, hogy önök is szeretik a virágot, azon belül is az orchideát, mert hogy ma kezdődik, és egészen a hétvégéig tart a Vajdahunyadvárban a jubileumi orchidea és bromélia kiállítás. Ez az évről évre visszatérő tárlat idén azért lesz különleges, mert a Magyar Orchidea Társaság 50 éves jubileumát ünnepli, úgyhogy az őszi kiállítás az orchideák szépsége mellett az 5 évtized közös szenvedélyéről, tudásáról és szeretetéről is szól majd. Gyönyörködhetünk majd a különleges növényekben, amelyek között szép számban lesznek nagyon ritka orchideák, de szakmai érdekességek, előadások, beszélgetések is várnak bennünket, és azok sem fognak csalódni, akik most

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: egy őrült jó dal a Nars Barkley-tól, ez volt a Crazy itt a Sláger FM, mert soha nem fogom elfelejteni, amikor egy Tamás nevű fiú még 2006-ban megmutatta ezt a dalt, panaszkodva arra, hogy nem érti, hogy ezt a számot miért nem játsszák a rádiók, és hát nem kellett várni csupán 2-3 hetet, az ország összes rádiója műsorára tűzte, és hát azóta is elő-elő kerül. Most például itt a Sláger FM-en, ahol már is az infoblokkunkkal megyünk tovább, utána pedig Laj érkezik, és a Get Lucky.
1: Műsorajánló.
2: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
1: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
3: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
6: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
7: Minőség is, kényelmes is.
8: Télre is, nyárra is.
9: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
10: Költséghatékony is, megbízható is.
11: Kislakásba is, nagyházba is.
12: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
13: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
14: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
15: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
16: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
17: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
18: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
19: A minőség nem ár kérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
20: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
21: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. A tényleg elkezdett felszakadozni fölöttünk a felhőzet. Lehet, hogy mégis várhatunk egy kis derülést még napnyugta előtt. Viszont nagyon hideg van odakint. 13 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, de teljesen kiderülni az ég holnap nem fog. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de azért helyenként különösen az ország északkeleti felén kisebb eső, gyenge futó hózápor kialakulhat, és a többfelé ismét megélénkül a szél, mert hogy jön egy újabb hidegfront. Reggel 7-8, délután pedig 16-17 fok várható. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M0-ás déli szakaszán a DeFerenc hídon az M1-es autópálya felé lezárták a két külső sávot felújítás miatt. Soroksár, Sziget-Szent Miklós, Halásztelek, Csepel, illetve Délpest térségében is torlódásra kell emiatt készülni. Történt egy baleset is a Boráros téren a Petőfi híd Buda irányú felhajtóján. Itt a forgalom egy sávban váltakozva tud csak haladni. És tart a délutáni csúcs, úgyhogy a belvárosban is lassabb haladásra számíthatunk, például a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton a Kálvin tértől a Nagykörútig, valamint a Pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, de zsúfolt a Lehel utca kifelé a Róbert Károly körút előtt, illetve a Budaörsi út befelé a Nagyszőlős utcától. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, mától a Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávból lehet kanyarodni, erre mindenképpen figyeljenek, és tart a felújítás a Mester utcában. Lezárták a Lenhossék utcát és a Tali Kálmán utcát is a Mester utcánál. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Santana és Chad Kroeger dala szólt, ez volt az Into the Night, itt a Sláger FM-en 10 perccel 5 óra előtt. Kimondottan nagy kihívás most az M0-as déli szektorán autózni, mind az M1-es, mind az M5-ös felé vár örökre útakadály, de hamarosan mondom a részleteket. Minden esetre, ha arra indulnak, akkor legyenek nagyon, de nagyon türelmesek, vagy növesztenek szárnyakat. Szárnyakat adnak nekünk a dalok, Ortutai Dóri, és a hírek érkezése előtt jön Vastag Csaba, és az Ugye érzed?

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
5: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
7: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
8: 100 évnyi csend, egy elfeledett álom, Magyarországon először. Charles Silver Csipke Rózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kell. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
9: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
10: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
13: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
14: Felség, egy jó szundi belefér.
15: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Magyarország megfelelően felkészült a téli időszakra. Burkolatjavítások kezdődnek az M1-es, az M7-es és az M0-es térségében. Társadalmi egyeztetésre bocsátották Budapest környezetvédelmi programját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyarország megfelelően felkészült a térre. A földgázellátása már betárolt készletekből is biztonságosan fenntartható a gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint. A hazai gáztárolók töltöttsége jelenleg 77%-os, ami magasabb az Európai Uniós átlagnál és az egy évvel korábbi magyarországi színnél is. Az ország 5 földgáztárolója összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter gáz befogadására alkalmas, a rendelkezésre álló készlet pedig már meghaladja a 4,8 milliárd köbmétert. A tárca kiemelte, hogy ez a mennyiség a lakosság elmúlt időszaki éves fogyasztásának több mint másfélszerese. A fogyasztás arányos töltöttség Magyarországon 55%, szemben a 24%-os európai átlaggal. A tárca szerint a kedvező adatok biztos alapot nyújtanak a téli ellátás fenntartásához. Több ütemben végez burkolatjavítási munkákat a Magyar Közút, az M1-M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-es autópályán, valamint az M0-as autóton. A munkálatok szombaton kezdődnek és várhatóan november közepéig tartanak. Október 17-e és 19-e között Budaörs térségében az M1-es és az M7-es autópálya szétválásánál lezárják a középső sávot, ezért az M7-es felé a belső, az M1-es felé pedig a külső sávon lehet közlekedni. A Balaton irányába haladók számára lezárják az M0-as autótra és a 8103-as útra vezető lehajtót. A terelt útvonal az érdi csomóponton keresztül vezet. A következő napokban további sávkorlátozások várhatók az M7-es Budapest felé vezető oldalán, az M0-as és a budaörsi csomópont térségében is. A további ütemekről később adnak tájékoztatást. Társadalmi egyeztetésre bocsátott a Budapest új 2031-ig szóló környezetvédelmi programjának tervezetét a fővárosi önkormányzat. A dokumentum a következő évek legfontosabb környezetvédelmi céljait és feladatait határozza meg. A program három fő jövőképre épül. Az élhető Budapest célja a tisztább levegő, az egészségesebb környezet és a zöld felületek bővítése. Az ellenálló Budapest a klímaváltozás hatásaira való felkészülést, valamint a természeti értékek és a vizek védelmét helyezi előtérbe. Az önálló Budapest jövőképe pedig a fenntartható közlekedésre, a felelős erőforrás gazdálkodásra és az energiahatékonyságra épül. A főváros november 8-áig várja a budapestiek, valamint a civil és szakmai szervezetek javaslatait a program véglegesítése előtt. Kábítószerkereskedelem és kábítószerbirtoklás miatt emelt vádat egy 8 fős droghálózat tagjai ellen a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A vádirat szerint a feltételezett vezető 2022 nyarától marihuánát és kokaint értékesített, később pedig Spanyolországból szerezte be az árut egyik társán keresztül. A hálózat tagjai rendszeresen továbbadták a kábítószert viszonteladóknak, egyikük a vád szerint még a tanári naplójában is vezette a tartozásokat. A rendőrök 2024 májusában egy kecskeméti áruház parkolójában fogták el a főgyanúsítottat és élettársát, amikor egy 6,5 kiló marihuánát tartalmazó szállítmányt vettek át. A hatóságok egy másik, 6,8 kilós szállítmányt is lefoglaltak, a kutatásokkor pedig kokaint, marihuánát, készpénzt és nagyértékű járműveket is találtak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
17: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Azt hiszem, hogy mostanság már nem kell gondolkodni azon, hogy bekapcsoljuk-e a fűtést. Egyértelmű, hogy bekapcsoljuk, hiszen most már nem csak a reggelek, de a nappalok is egyre hűvösebbek. Holnap reggel is 7-8 fokkal indul mindössze a napunk, délutánra pedig 16-17 fokot várhatunk, és eleinte felhős lesz még fölöttünk az ég, de napközben elvékonyodik a felhőzet, azonban teljesen kiderülni nem fog. Elszórtan még esőre is lehet számítani, elsősorban az ország északkeleti felén. Viszont jó hír a hétvégére, hogy jön egy kis meleg. Szombaton és vasárnap ugyanis 18-19-20 fok körül alakul majd az előrejelzések szerint a hőmérséklet is, akkor már sokat fog sütni a nap. Jön a segítség az úton lévőknek, továbbra is szinte járhatatlan az M0-as déli szektora, úgyhogy aki csak teheti, az próbálja meg valahogy elkerülni. Az M1-es autópálya felé, a 17-es és 14-es kilométer között, ez ugye érinti a Nagy Duna hidat is, lezárták a két külső sávot, két sávosra szűkült szakaszon pedig mintegy 8-9 kilométer jelenleg a torlódás, a többletmenetidő pedig akár 60 perc is lehet. Ugye nagyon sokan próbálnak meg Egér útra lelni, úgyhogy elhagyják az autóutat, úgyhogy a környező utakon is telített a sávok. És ugyancsak az M0-as déli szektorát érinti, hogy az M5-ös autópálya felé a 6-os főúti csomópontnál aszfaltoztak, a munkát már befejezték, úgyhogy a 14-es kilométernél újra minden sáv járható, viszont a torlódás még mindig 8-9 kilométer. Legyenek felettébb türelmesek. Nézzük, mi a helyzet a fővárosban. Baleset nehezíti a közlekedést a Boráros téren, a Petőfi híd Buda irányú felhajtóján. A forgalom itt egy sávban váltakozva tud haladni. Lassú a haladás a Rákóczi hídon, a Petőfi hídon és a Margit hídon mindkét irányban, valamint a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt. Jó utat!
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
17: És a sláger délután folytatásában sem maradunk ritmus nélkül, azonnal érkezik Harry Styles és az Aperture, előtte azonban Rose és Bruno Mars ad egy kis jó hangulatot a hazaúthoz, az Apt forog tőlük, én Kiskata vagyok, jó rádiózást!
19: Napjainkban ez a sláger!
1: Sláger

Egyszer voltam Alphaville koncerten, hát tátott szájjal néztem a bandát. Ez volt a Sound Like a Melody című daluk itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután, én pedig Kiskata vagyok, és örülök, hogy önökkel tarthatok, és nagyon remélem, hogy találkozunk hétvégén is, hiszen jön a középkori vár napja, a törökkori Buda családi nap a Vármúzeumban ezen a hétvégén. Szombaton egész napos programmal várják a családokat, ahol a korszak legkiválóbb hagyományőrző csapatai és művészei keltik életre a történelmet. Lesznek itt fegyverropogással kísért felvonulások, amik felidézik a korabeli csaták hangulatát, de a keleti kultúra és a kézművesség titkaiba is bepillanthatunk. És hát érkezik a Hollóének Hungarika zenekar, akik mindehez reneszánsz dallamokkal adnak alaphangulatot. Igazi időutazás lesz ellátogatni ide. Egyébként a szervezők azt javasolják, hogyha valaki még inkább szeret

0: Bryan Adams dalaszolt, ez volt a Cloud No. 9 itt a Sláger FM-en, és egyre szebben derül fölöttünk az ég. Tényleg már lehet érezni a simogató napsugarakat, élvezzük ki, mert hamarosan, egészen pontosan 17 óra 58 perckor lenyugszik majd a nap. De hogy milyen időjárás vár ránk holnap, és hogy mi a helyzet jelenleg az utakon, gyorsan annak is utána nézünk itt a Sláger FM-en, utána pedig Damiano David, The First Time című dala csempész egy kis romantikát a délutánunkba.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
4: Oldtimer Show.
5: 100 évnél öregebb automobilok,
4: motorbicikli, gőzmozdonyok.
5: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyet Dell 15 ajándék közül nyerhet.
4: Főnyeremény egy út és Mercedes.
5: Október 17-én és 18-án.
4: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Minőség is, kényelmes is.
7: Télre is, nyárra is.
8: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
9: Költséghatékony is, megbízható is.
10: Kislakásba is, nagyházba is.
11: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
12: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
13: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
14: A Sose Halunk Meg musical december 6-án a MOM Sportban. Humor, vagányság és Dés László felejthetetlen dalai. Jegyek a kultix.hu-n.
15: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
16: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
17: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Baba kocsi, autós gyermekülés vagy komplett baba szoba. Baba Safari, együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
18: Egy vérből valók vagyunk a musical október 17-én és 18-án a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek el, mert mi egy vérből valók vagyunk. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
19: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
0: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
2: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Észak felől továbbra is hűvös, de változó nedvességtartalmú levegő áramlik fölénk. Ennek köszönhetően az ország északkeleti felén holnap is több helyen előfordulhat eső, esetleg záporzivatar, de holnap napközben folyamatosan csökken majd a felhőzet, a délutáni órákban pedig több napsütést várhatunk. Kora reggel mindössze 7-8 fok lesz, délutánra pedig 16-17 fokot ígérnek a meteorológusok. Pénteken pedig már sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő felhőkből. Legfeljebb reggel fordulhat elő jelentéktelen eső. Délutára pedig ismét 16-17 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Információink szerint történt egy baleset a Bocskai utca Fehérvári út kereszteződésénél, ezért a környéken hatalmas torlódás alakult ki, de nagyon nagy a torlódás szinte mindenhol Dél-Pesten, illetve emellett Soroksár, Szigetszent Miklós, Halásztelek és Csepel útjain is, az M0-ás déli szektorán, ugyanis a Deák Ferenc hídon az M1-es autópálya felé lezárták a két külső sávot felújítás miatt. Figyeljünk arra is, hogy lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert javítják a gázvezetéket, a 11. kerületben pedig a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után a gázvezetéket javítják, ezért itt is lezárták a külső sávot, és átépítés miatt az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre készüljenek. A Dankó utcában is dolgoznak, itt a csatornát újítják fel, ezért a Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt lezárták, a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca közötti szakaszon pedig útszűkület okoz lassulást. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

passion of the groove.

Ez volt Kamraddal a Szögőd itt a Sláger FM-en, és én is azt kívánom önöknek, hogy érezzék jól magukat. Ehhez pedig, hogyha hozzáadhatok, akkor mondják meg, hogy mit. A hírek után ugyanis indul a kívánságműsor az önök üzeneteivel és kedvenc dalaival. 7 perccel járunk egyébként 6 óra előtt, úgyhogy már is jönnek a friss infók, de előtte még Rácz Gergő és Orsovai Reni dala a mostantól. Biztos

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
4: A Knorr Barna Mártás megbízható és sokoldalúan felhasználható alapot ad őszi étlapjához. Segítségével egyszerűen varázsolhat egyedi ízélményeket vendégei számára, miközben hatékonyabban használhatja fel idejét és erőforrásait. A Knorr termékeket keresse a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
5: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
6: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
9: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
10: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz.
11: A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
12: familypark.at.
13: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
14: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
15: Hangolódj rá az év legborzongatóbb fiesztájára a Halloween bemelegítő napokon, október 16-a és 18-a között. familypark.at.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. Forgalomba állt az új kaflotta 44. járműve is Budapesten. Sikeres tüdőműtéten esett át 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Október 15-i hatállyal lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatói tisztségéről Láng István. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a poszt betöltésére pályázatot írnak ki, az intézmény vezetését átmenetileg Gacsái József főigazgató helyettes veszi át. A tárca lemondás okáról nem közölt részleteket. Hazai és Európai Uniós forrásokból összesen mintegy 20 kilométeren újul meg a balatoni bringa kör az északi parton. A fejlesztések célja a rossz állapotú helyenként balesetveszélyes kerékpárút szakaszok felújítása és kiszélesítése. A legnagyobb beruházás keretében Tihany és Balatonfűzfő között 14,4 kilométeren építik át a meglévő útvonalat, amely 7 települést érint. Az új kétirányú kerékpárútak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, emellett új hidak és vasúti átjárók is épülnek, ezzel párhuzamosan hazai költségvetési forrásból több rossz állapotú szakaszt újítanak fel Balatonakali, Zánka, Balatonkenese, Balatonfűzfő és Badacsony-Tomaj térségében. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a hazai finanszírozású munkák jövő tavasszal indulhatnak, és már a 2027-es szezonra elkészülhetnek. Már 100 rövid kafillamos közlekedik Budapesten, amiért földkövet a 2300-as pályaszámú jármű forgalomba állása jelentette, amely az új kaflotta 44. tagja. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a korábbi beszerzések során 56 rövid kafillamos érkezett a fővárosba, az új program keretében pedig további 46 rövid és 5 hosszú szerelvény áll forgalomba. A most közlekedésbe állt villamossal együtt így már 100 rövid kafillamos szolgálja az utasokat Budapesten. A járművek alacsony padlós kialakításuknak köszönhetően kényelmesebb és akadálymentes utazást biztosítanak. A program eredményeként az alacsony padlós villamosok aránya a budapesti flottában várhatóan 40% fölé emelkedik, és több villamos vonalon is növekedhet a korszerű KAF szerelvények száma. Bomba fenyegetés miatt vonultak ki a rendőrök kedden délután a budapesti Nyírő Gyula kórházhoz. A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés követően tűzszerészek vizsgálták át az intézmény egyik épületét. A helyszíni ellenőrzéskor sem robbanóanyagot, sem robbantásra alkalmas eszközt nem találtak. A budapesti rendőrfőkapitányság megerősítette, hogy a riasztás bomba fenyegetés miatt történt. Így az ügyben a 13. kerületi rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés büntettének gyanújával indított eljárást. A hatóság egyelőre nem közölték, hogy ki és milyen módon tette a fenyegetést, és gyanúsított kihallgatás sem történt. Sikeres mellkasi műtéten esett át 14. Leó pápa. A Vatikán tájékoztatása szerint az orvosok eltávolították a 71 éves egyházfő jobb tüdejének alsó lebenyét, miután tüdőadenokarciómát diagnosztizáltak nála. Amint egy másfél órás műtét komplikációk nélkül zajlott, a pápa állapota stabil, az operáció után normálisan ébredt, majd visszatért kórházi szobájába. A beavatkozás során végzett szövettani vizsgálat megerősítette az előzetesen feltételezett daganatos megbetegedést. A Vatikán egyelőre nem közölt részleteket a betegség stádiumáról. Az egyházfő várhatóan körülbelül egy hétig marad a római Gemelli kórházban. A pápa sportkedvelő, teniszezni is szokott, és korábban nem számított dohányosnak. Megválasztása előtt nem voltak ismert komolyabb egészségügyi problémái. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
17: Köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Csütörtökön kezdetben még sokfelé számíthatunk felhős időre, de napközben szépen elvékonyodik és felszakadozik a felhőzet, azonban a reggeli délelőtti órákban elszórtan, különösen az ország északi részén még jöhet csapadék, de nem jelentős mennyiségben. Napközben megélénkül a légmozgás, hiszen elér bennünket egy újabb hidegfront, szerencsére ez gyengécske hidegfront lesz, úgyhogy nagyobb lehűlést nem hoz, sőt, hétvégére emelkedik majd a hőmérséklet. Csütörtökön pénteken 16-17, szombaton vasárnap 18-20 fok lehet odakint. Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy még mindig nagyon nagy a torlódás a Bocskai út, Fehérvári út kereszteződésén és a környéken, mert korábban történt itt egy baleset, hogyha minden igaz, már nincsen útakadály, viszont innen nem messze történt egy újabb koccanás a Bartók Béla úton, úgyhogy most ez akaszthatja meg a forgalmat. Az M0-as déli szakaszán pedig az M1-es autópálya felé a Nagy Dunahidat is érintő munka zajlik emiatt. A 17-es és 14-es kilométer között lezárták a két külső sávot és a két sávra a szűkült szakaszon. Most is 8-9 km a torlódás, és szintén a déli szektorban az M5-ös autópálya felé is tapasztalható torlódás, ugye korábban itt is volt munkavégzés, jelenleg 3-4 kilométeren araszolnak a járművek. Készüljenek arra is, hogy lezárták a II. János Pál pápa teret a Fiumei út felé a Kun utca előtt, mert javítják a csatornát. A Tölgyfa utcában a Fekatesos utcánál közműépítés miatt van félpályás útzár, a Basa utcában pedig szintén félpályás az útzár a Kőér utca közelében, itt elektromos közművet telepítenek, a váltakozó irányú forgalmat jelzőőr segíti. Legyenek türelmesek és vezessenek óvatosan.
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És
18: most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
17: A kívánság műsorban pedig Zsanett kérését teljesíteném, aki a kislányának, Anitának küldi Lena Meyer Landrut Satellite című dalát. Azonnal érkezik a dal. Eszter pedig azt írja, hogy kolléganőjének, Gabinak küldi Pinktől a Trustfall-t. Úgyhogy ezzel indulunk.
18: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, a Boys Don't Love forgott, ez volt a Picture of You, és ez már a kívánság műsor. Én pedig Kiskata vagyok, és várom az üzeneteket 06303030958 a számunk, sőt, akár föl is hívhatnak bennünket ezen a számon. De mielőtt tovább mennénk a kérésekkel, ellátogatunk az Óbudai Kulturális Központban, ahol pénteken este egy nagyon izgalmas előadás vár bennünket, az orfeumok és mulatók világáról, vagyis az éjszaka zenéjéről, vagy egy bárzongorista éjszakájáról. Ugye a bárzongoristák virágkora a két világháború közti időszak volt. Ők voltak annak a korszaknak a virtuózai, akik estéről estére brilliáns technikával, sokszor hosszú órákon át, megszakítás nélkül kísérték a bárok éjszakai életét. Ezt a varázslatos, letűnt világot idézi fel nekünk Bűsze Ádám a tőle megszokott kötetlen stílusban, két nagyszerű művésszel, Jordán Adél színésznővel és Cséki Kálmán bárzongoristával. Tehát pénteken este az Óbudai Kulturális Központban. Fú, nagyon klassz lesz. No, de itt a Sláger FM-en mit játszon a Sláger FM bárzongoristája önöknek? 0630303958. Ricsi azt írja, hogy a Halott pénz gyerekek című dalát szeretné küldeni mindenkinek, aki szereti. Hát én már is forgatom ezt a dalt, többek között magamnak, mert nekem is nagy kedvencem, de előtte Adrien kérését teljesítem. Szia Kata, páromnak ma van a szülinapja, neki szeretném, ha lejátszanád Nick Cash-ot, The Riddle című dalát, mert ez a kedvence. Üzenem neki, hogy nagyon sietek haza, nehogy elkezdjen nélkülem ünnepelni. Hát az ember úgysem szívesen fújja el a tortán egyedül a gyertyát, úgyhogy Adri, biztos vagyok benne, hogy a párod meg fog várni. Már is érkezik Nick Cash-ot, The Riddle, és én is boldog szülinapot kívánok!

Mindig csupa liba bőr leszek ettől a daltól. A halott pénztől szólt a gyerekek itt a Sláger FM-en is. Ez a Sláger FM kívánság műsorra repülünk is tovább. 0630 30 30 95 8 a számunk. Ide írt nekünk Nóri. Hello, Kata, szeretnék kérni egy Gwen Stefani számot. Nóri, remélem jó lesz a Somebody Else's, mert ezt választottam ki neked, és Vivien kérését is szeretném teljesíteni. Sziasztok, Vivien vagyok. A túlóra mellé szeretnék kérni egy Benson Boone számot. Hát Vivien, akkor kitartást kívánok neked. Már is forog a Mr. Electric Blue. Hey,

0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Holnap napközben fokozatosan csökken majd fölöttünk a felhőzet, bár a délelőtti órákban még lehet számítani, különösen az ország északi felén és középső tájain elszórtan csapadékra. Reggel megint hideg lesz, de ezzel már nem csodálkozunk. 7-8 fokkal indul a napunk, délutánra pedig mindössze 16-17 fokot ígérnek, és szintén 16-17 fok várható pénteken is, bár akkor már jóval több lesz a napsütés, és a hét utolsó munkanapján már az előrejelzések szerint sehol nem érkezik csapadék, hétvégére pedig még egy pici melegedést is kapunk, szombaton 18-19, vasárnap pedig 19-20 fok lehet odakint is, várhatóan sok lesz a napsütés. Szétnézünk az utakon, továbbra is erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Váci úton kifelé, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán, de az M0-as déli szakaszán a Deák Ferenc hídon végzett munkálatok miatt Soroksáron, Szigetszentmiklóson, Halásztáken, Csepelen, illetve Délpest térségében is szinte mindenhol torlódással kell készülni. Figyeljenek arra is, hogy tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, mától a Dombóvári úton, a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávból lehet kanyarodni. Lezárták a II. János Pál pápa teret a Fiumei út felé a Kun utca előtt, mert javítják a csatornát, és szintén csatornát javítanak a 8. kerületben a Dankó utcában, itt a Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt zárták le, és a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület nehezíti a haladást, és lezárták a 22. kerületben a Badacsony utcát, az Arató utca és a Kertész utca közt vízvezetéképítés miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Billy Joel dalaszolt, ez volt a The River of Dreams itt a Sláger FM-en, ez pedig a kívánság műsor. 0630 30 30 95 8, ide várom az üzeneteket. Szeretnék sok kérést teljesíteni, egészen 8-ig állok szíves szolgálatukra. De mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, keresünk valami jó kis olvasnivalót a bekuckózós időszakra. Ebben segít nekünk az őszi Margó Irodalmi Fesztivál, amely holnaptól egészen vasárnapig vár majd bennünket a Millenárison, illetve a Nemzeti Táncszínházban. A rendezvényen magyar és nemzetközi szerzők mutatják be új könyveiket, lesznek külön programok a gyerekeknek, természetesen lesznek beszélgetések és színpadi programokban sem lesz hiány. A Nemzeti Táncszínházban például holnap este láthatjuk a Mordái című előadást, amellyel Sebő Ferenc életműve előtt tisztelegnek majd, szóval ez a program megint csak kihagyhatatlannak ígérkezik. No de lássuk, mivel megyünk tovább. Szia Kata, Anna vagyok a Dugóban, arra szólok éppen hazafelé, örülnék egy Kovalszky meg a Vega dalnak. Hát a drága Anna, kitartást kívánok neked, már is forog a Mit mondjak még. Előtte azonban díjakérését teljesítem. Aki Michael Sambello Maniac című dalát szeretné küldeni Anna Marinak azzal az üzenettel, hogy jóból is megártasok, jelentsen ez bármit is. Jön a dal!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Phil Collins dalaszolt, ez volt You Can't Hurry Love, ez pedig a kívánság műsor, de most jönnek hamarosan a friss információk Ortutai Dóritól, előtte azonban még gyorsan továbbítom Lívia üzenetét. Szia Kata, barátnőmnek Erikának üzenem, hogy nagyon büszke vagyok a sikereire, jó látni, ahogy minden vágyát megvalósítja, és küldöm neki az Irie Mafia Volt egy álmom című számát. Remek dalválasztás, Erikának forog. Volt egy álmom.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Emmanuel Macron lesz Magyar Péter díszvendége október 23-án. Újra megnyílik az Erasmus program a magyar hallgatók előtt. Megvan a Magyar Nemzeti Levéltár új vezetője. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-i ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvény sorozat lesz, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, és a parlamentben díszülést tartanak. Magyar Péter hozzátette, hogy az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket, itt lesz Emmanuel Macron francia elnök, itt lesznek uniós vezetők, és itt lesznek szomszédos országok, vagy akár a balkáni országok vezetői is. A 2026-2027-es tanévtől ismét pályázhatnak az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók és a felsőoktatási intézmények pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa program lehetőségeihez. Orbán Anita külügyminiszter közlése szerint az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság erre vonatkozó javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás. A külügyminiszter hozzátette, az Európai Bizottság szeptember végén úgy értékelte, hogy Magyarország jelentős lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az uniós pénzügyi érdekek védelme érdekében. Szed Balázsa az eddigi megbízott főigazgatót nevezte ki a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatójának, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A főigazgatói munkakörre augusztus 19-én írta ki a nyilvános pályázatot a szaktárca. Szed Balázs korábban gyűjteményi főigazgató helyettesként dolgozott, az elmúlt hónapokban pedig megbízott főigazgatóként vezette a levéltárat. A Karitáció Alapítvány gyógyító bohóc doktorai immár 14. alkalommal hirdetik meg hagyományos karácsonyi csoki gyűjtésüket. Céljuk, hogy az ünnep örömét azok a gyerekek is megélhessék, akik a karácsonyi készülődés napjait betegségük miatt kórházban töltik. Egy táblacsoki apró figyelmességnek tűnhet, de egy kórházi ágyon fekvő gyermek számára sokkal többet jelenthet. Annak üzenetét, hogy valaki gondol rá, és szeretné szebbé tenni a napját. A bohóc doktorok a felajánlott csokoládékat karácsony előtt személyesen juttatják el a gyermek osztályokra, játékot, nevetést és biztatást is ajándékozva a kisbetegeknek. Az alapítvány további gyűjtőpontok jelentkezését is várja. Olyan segítőket keresnek a fővárosban is, akik vállalják a helyi felajánlások összegyűjtését és eljuttatását a Szegedi Központba december 18-áig. Október 15-e és 25-e között rendezik meg a 15. szemrevaló filmfesztivált a Toldi és a Művész moziban, ahol a német nyelvterület friss filmjeiből válogatnak. A Németországból, Ausztriából és Svájcból érkező alkotások között több díjnyertes film is szerepel, köztük az Űr a szívben, az Apaföld, a Kála, a Róz és az Esti műszak. A fesztivál holnap a Toldi moziban az Űr a szívemben című filmmel nyílik, majd október 16-a és 25-e között a Művész moziban folytatódik, több vetítést, beszélgetés és közönség találkozó is kísér. Budapest komoly esélyekkel indulhat a 2036-os nyári olimpia rendezéséért folyó versenyben, a 2024-es Párizsi Játékok nemzetközi igazgatója szerint. Sophie Loran az M4 Sportnak azt mondta, a magyar főváros egyik nagy előnye, hogy már számos sikeres világversenyt rendezett, emellett a legtöbb szükséges sportlétesítmény is rendelkezésre áll, ráadásul ezek jelentős része a Duna közelében található. A szakember szerint a magyarok sportszerető nemzetet alkotnak, ami szintén fontos szempont egy olimpia pályázatánál. A nemzetközi Olimpiai Bizottság várhatóan 2029-ben dönt a rendező országról. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Gyorsan megnézzük, hogy mi a helyzet odakint, már időjárás tekintetében mindössze 10 fokot mutat a Sláger FM hőmérője is. Hát ugyan vannak még fölöttünk felhőpacák, de az éjszakai órákban számíthatunk arra, hogy ezek megsűrűsödnek majd, és elszórtan csapadék is érkezhet. A kora reggeli órákban is sűrű lesz még fölöttünk a felhőzet, de napközben folyamatosan felszakadozik majd. A zártabb felhőtakaró miatt holnap reggel egy picit enyhébb lesz. A reggelünk 7-8 fokkal indulunk neki a napnak, délután pedig 16-17 fok várható. Már is megnézzük, hogy most mi a helyzet az utakon. Erős még a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a pesti alsó rakparton pedig a Lánchíd felé mindkét irányból, de még a Rákóczi úton, illetve az Üllői úton közlekedők is lassabb haladásra számíthatnak, de lassan túljutunk a mai délutáni csúcson. Városon kívül azonban komoly problémát okoz az M0-ás autóúton, hogy a déli szektorban az M1-es autópálya felé a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, ugye ez a Nagy Duna hidat is érinti, a két sávra szűkült szakaszon még mindig 8-9 kilométer a torlódás, és hát mivel sokan próbálnak megkerülni, ezért a környező utakon is telítettek a sávok. Vissza a fővárosba, a 22. kerületben lezárták a Badacsony utcát, az Arató utca és a Kertész utca közt vízvezetéképítés miatt, a vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be, és tart az átépítés az Üllői úton, ezért itt befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkület fogadja az autósokat. Vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: És a kívánságműsor folytatásában Kinga kérése teljesül, aki azt írja, szia Kata, megköszönném, ha lejátszanád a Ha zene szól című dalt. Oké, már is érkezik, előtte azonban Bicának érkezik Eric Iglesias és Nicole Scherzinger közöse a Heartbeat.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan George Harrison-tól szólt a Got My Mind Set on You, és önök a kívánság műsort hallgatják, én pedig igyekszem minden kérést, óhajt, sóhajt teljesíteni, és hát ugye a fáknak is volt egy hatalmas nagy kívánsága idén nyáron, és ezt végre egyre több ember meghallotta, ez a kívánság pedig csupán annyi volt, hogy vizet. Itt a fővárosban pedig holnap kezdődik, és egészen szombatig tart a Budapest Fa Fesztivál. Holnap 6 órától egy szakmai beszélgetéssel és az azt követő művészeti eseménnyel nyitják majd meg ezt a programot. Matuzsá elemek alatt címmel Bojtár Iván András, a 10 millió fa vezetője, Kálai Márton fotográfus, Koncz Péter ökológus és Litkai Gergely beszélgetnek majd. Ez a program az Arkéban lesz majd is ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. Pénteken pedig a Szent István Parkban akár közös faültetésen és esőtáncon is részt vehetünk majd. Ide 6 órára várnak mindenkit. Ez viszont nem regisztráció köteles, és minden több embert várnak, hogy igazán hatásos legyen majd az esőtánc. No de az esőtánc mellé azért kell a zene is. Erről gondoskodhatnak itt a Sláger FM-en a kívánság műsorban 0630 30 30 95 8. Ide írják meg, hogy mit szeretnének meghallgatni. Szia, szeretném kérni a Cat's Eye Animal című dalát a nagynénikémnek és mindenkinek, aki szereti. Lászlótól jött ez az üzenet, én pedig örömmel teljesítem a kívánságát. És szia Kata, egy Kim White számot szeretnék kérni a legjobb barátnőmnek, Enikőnek, mert építkeznek. Kitartást kívánok neki, köszönöm. Évi írt tehát ezt az üzenetet Enikőnek az építkezés mellé, akkor én is sok erőt kívánok. Szól neki már is Kim White-tól a You Came.

0: Ez volt Olivia Dindala, Melanie itt a Sláger FM-en, és tart még a kívánság műsor, hát bő fél órán át van lehetőségük kérni a kedvenceket. 0630303095-8 ide írjanak. Máté azt írja, hogy Briginek szeretne kérni egy dalt, mert szeretné kiengesztelni Teddy Swims-től a Bad Dreams-t választotta neki, úgyhogy azonnal Briginek énekel Teddy Swims, de előtte még itt van Csabi üzenete. Szia, kedves Kata, ma van feleségemmel megismerkedésünk 30. évfordulója, bár voltak nehéz időszakok. Nem lehetek neki elég hálás, hogy kitartott mellettem. Küldöm a Magna Cum Laude köszönet című dalát. Csabi, ez egy nagyon szép üzenet. Még sok-sok boldog, szeretetben, szerelemben együtt töltött időt kívánok nektek.
1: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: Na nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Most 9 fok van odakint, az éjszakai órákban 7-8 fokig csökken a hőmérséklet, viszont felhők gyűlnek majd fölénk, amikből elszórtan, különösen az északi ország részben esőre is lehet számítani. Aztán holnap napközben szépen fokozatosan kiderül az egünk, de teljesen kiderülni nem fog, tehát maradnak felhők, úgyhogy alapvetően inkább felhős időre számíthatunk, viszont a délutáni órákban már szakadozottabb lesz a felhőpaplan, azonban csupán 16-17 fokig emelkedik a hőmérséklet, és hát mivel jön egy újabb hidegfront, megélénkül a légmozgás, úgyhogy ezt sem fogjuk majd igazán melegnek érezni. Az utakon is szétnézünk. Mostanra már egészen jól lehet közlekedni a fővárosban és városon kívül is, csillapszik az M0-ás déli szektorán a torlódás, ugye az M1-es autópálya felé vezető oldalon. Egészen október 20-áig végeznek munkálatokat, és ezért a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Hatalmas volt itt a torlódás. Most is még 5-6 kilométeren arra szól a kocsisor, de a korábbiakhoz képest ez már egészen jónak mondható. A következő napokra azonban érdemes úgy készülni, hogyha ezen az útvonalon kell autózniuk, akkor mindenképpen legalább egy órával előbb induljanak el, mert ma is 60-70 perccel megnőtt a menetidő a csúcsidőszakban. A fővárosban közlekedve pedig figyeljünk arra is, hogy a 10. kerületben lezárták a félútpályát a Basa utcában, a Kőér utca közelében, mert elektromos közművet építenek. A 4. kerületben, a Kiserni utcában is félpályás az útzár a Görgei Artúr utcánál, mert javítják a csatornát, és lezárták a 22. kerületben a Badacsony utcát is, az Arató utca és a Kertész utca közt vízvezetéképítés miatt. Vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a

A Pointer Sisters, I'm So Excited című dala forgott, és olyan izgatott vagyok, vajon mi lesz a következő üzenet? 0630 30 30 95 8, lassan vége a kívánságműsornak, úgyhogy gyorsan kérjenek egy dalt. Mielőtt azonban egy újabb kérés teljesülne, a Néprajzi Múzeum felé vesztük az irányt, hiszen jön holnap a közösségi képfeltöltés és történetmesélés. A Néprajzi Múzeum ugyanis október 23-ára készül. Az a kérésük, hogy nézzük át odahaza a családi fotóalbumokat, és keressünk olyan emlékeket, amelyek kapcsolódnak október 23-ához. Lehetnek ezek akár nyomtatott papírképek, akár egy számítógépen elmentett emlékek. Válogassunk közülük, aztán látogassunk el holnap a Néprajzi Múzeumban, ahol egész nap tart a beszélgetés október 23-áról. Most mindenki elmesélheti a saját ünnephez kapcsolódó élményét, feltöltve azt egy nagy közös archívumba. Egyébként a feltöltést és a történetmesélést akár távolról is megtehetjük, nem muszáj ellátogatni a Néprajzi Múzeumban. Otthonról is van a történetmesélésre lehetőségünk. No de otthonról is lehetőség van kérni a kedvenceket, vagy éppen akkor is, hogyha még úton vannak. Nézzük is az SMS-eket. Szia Kata, szeretném a lejátszanát Billie Eilish Birds of a Feather című dalát, mindig feltölt energiával egy hűséges hallgatótok. Köszönöm, én köszönöm az üzenetet. Jön a dal!

Olykor mindenki égeti egy kicsit két végén a gyertyát, de aztán a legtöbben kinőnek ebből. Gudics Máté dalaszolt, ez volt az Égetem itt a Sláger FM-en, és leperegtek a Kívánság műsor homokúráján is a szemek, vagy akár azt is mondhatnám, hogy ez a gyertya is leégett. Na de még mielőtt meghallgatnánk a friss információkat, még egy kívánságot mindenképpen teljesítek, aztán holnap ígérem, innen fogjuk folytatni. Ezt az üzenetet pedig Gyöngyi küldte. Szia Kata, mostanában mindenhol karácsonyi ajánlatokba botlom. Éppen ezért jutott eszembe egy dal, ami a következő hónapokra nagyon jó kívánság lehet, úgyhogy küldöm mindenkinek Geszti Pétertől a Mindenki legyen rohadt gazdag című számot. Gyöngyit, egyszerűen hibátlan a dalválasztás. Ez zárja a mai kívánságműsort.

0: turista.
1: Amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim.
2: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
5: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban! Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Székre állok.
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Te láttál már pintyet, Dávid?
11: Még láttam természetben is, meg állatkereskedésben.
12: Én is láttam már.
10: Hogy láttátok ti? Hát, hogy madár megfigyelők vagytok?
12: Nem, hogy csak nem, úgy ott csak volt.
10: Ott volt?
11: Amikor vettünk ékszerteknős a szülyapamra, akkor láttam.
10: És akkor mi lett az ékszerteknősből? Nyaklánc vagy karkötő?
11: Csak úgy hívják,
12: mert olyan a páncél.
11: Mert olyan a páncél.
10: Mint egy ékszer?
11: Igen.
10: Jaj, de jó.
8: Székre állok.
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Strasbourg szerint jogsértő volt a tanárok sztrájkjogának korlátozása 2022-ben. Megújul a 60 Szolnok vasútvonal egy szakasza, 4 napig látogatható lesz a Kossuth téri igazságügyi palota. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A pedagógusoknak adott igazat az Emberi Jogok Európai Bírósága a 2022-es tanári sztrájkok ügyében. A strasbourgi testület kimondta, a magyar állam jogsértő módon korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, amikor rendeletben olyan szolgáltatásokat írt elő a sztrájk idejére, amelyek a bíróság szerint aránytalanul szűkítették a munkabeszüntetés lehetőségét. Az ügyben a pedagógusok szakszervezete, a pedagógusok demokratikus szakszervezete, valamint 2 érintett tanár fordult a strasbourgi testülethez. Az ítélet szerint a korlátozás célja ugyanaz oktatás biztosítása volt, a magyar állam azonban nem tudta kellően igazolni, hogy a szigorú szabályozás szükséges volt. A döntés 3 hónap múlva válhat jogerőssé, addig a magyar állam kezdeményezheti az ügy újra tárgyalását. A MÁV megújítja a 82-es számú 60 szolnok vasútvonal egy szakaszát, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt bejegyzésében kiemelte, 60 és új 100 között elvégzik a tervezett karbantartásokat, több mint 13 kilométeren szabályozzák a vágányokat, 33 kitérőnél végeznek munkálatokat, 320 váltót alfát cserélnek, átépítenek egy vasúti átjárót és két rövidebb pályaszakaszt is. A munkák 10 napig tartanak, a vágányzár miatt pótlóbuszok közlekednek az érintett szakaszon. Hozzátette, hogy mintegy 5 kilométeren számolnak fel sebességkorlátozásokat, amivel 6 perc menetidőt nyerhetnek. A cél a pontosabb és megbízhatóbb vasúti közlekedés. Október 20-a és 23-a között ingyenes vezetett sétákon tekintheti meg a közönség a felújítás alatt álló igazságügyi palotát. Ezt a Facebookon jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Átadásának 130. évfordulója alkalmából 4 napra megnyitják a látogatók előtt a Kossuth tér épület megújuló történelmi tereit. A regisztrációhoz kötött mintegy 55 perces vezetett sétákon 30 fős csoportok vehetnek részt, a 16 év alattiakat pedig nagykorú kísérővel vár. A bejáráson megnézhetik a központi csarnokot, benne Lócz Károly mennyezet képével, Stróba Lajos, Justícia szobrát, amely a 70 év után került vissza eredeti helyére, a rekonstruált történelmi bútorzattal berendezett dísztermet, két műemléki és egy új korszerű tárgyalótermet. A parlamenttel szemben álló épület felújítása befejezéséhez közeledik. A tervek szerint a kúria 2027 márciusában költözhet be az épületbe. November 13-án nyitja meg kapuit a 12. SPEFI Nemzetközi Speciális Filmfesztivál a budapesti 5-ös 10 kulturális színtérben. A 44 országból érkezett különleges alkotásokat felvonultató rendezvény hazánkban elsőként kínál komplex akadálymentesítést a látogatóknak. A programban olyan ritkán látott sorsok és alkotói megoldások kerülnek a vászonra, mint a kerekesszékhez kötött kazak kisfiú és egy marsjáró találkozása, valamint a 100 km per óra felett száguldó látássérült magyar dobos története. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid lett az év legjobb nyíltvízi úszója a Nemzetközi Úszószövetség szurkolói szavazásán. Az FTC sportolója kiemelkedő évet tudhat maga mögött, összetett világkupa győzelmet szerzett, emellett a párizsi Európa-bajnokságon egyedüli férfi úszóként mind a 4 versenyszámban dobogóra állhatott, egy arany, 2 ezüst és egy bronzéremmel zárva a viadalt. A szavazáson Betlehem Dávid 2333 voksot kapott. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Back to Black, és a te vagy az, akit a legjobban itt a sláger estében. Talán emlékeznek rá, múlt héten meséltem önöknek egy különös esetről, amit a természet produkált, mégpedig a Balaton egy kiszáradt területén. Balatonbogláron, a tómederben, ott, ahonnan visszahúzódott a víz, megtermett a dinnye. Balatonföldváron pedig, képzeljék, paradicsom nőtt ki a Balaton medréből. Sőt, a kis paradicsombokról még termések is növekednek, igaz, egyelőre zöldek, és hát a hideg idő érkezte miatt kérdéses, hogy vajon beérnek-e a paradicsomszemek, valószínű egyébként nem, de ez is emlékeztethet bennünket arra, hogy az élet mindenhol utat tör magának. Valószínű ennek a növénynek a magjait is, akár csak a balatonboglári dinnyéjét a madarak potyogtatták el. Hát a természetnek is van humorérzéke, itt a Sláger FM-en pedig már is a United-dalát hallgatjuk meg úgy, hogy fókuszba kerül a szerelem, nincs ősz, nincs tél.

0: A Szolvér és Szakács Gergő dala szólt itt a Sláger FM-en, ez volt a Minden tévedésem, és hát újabb közlekedési videó borzolja a kedélyeket. Ugye néhány nappal ezelőtt itt a Sláger FM-en is hallhattak arról az autósról, aki egy taxissal a motorház tetején hajtott tovább Budapesten. A legújabb hátborzongató eset pedig Dunaharasztén történt. Két fiatal egy világítás nélkül forgalommal szemben haladó autóst állított meg. Porten Petra és Somogyi Zoli pedig megtalálták a srácokat, akiknek hihetetlen lélek jelenléte valószínű életeket mentett.
1: Már is itt van velünk a két srác, aki azt a bizonyos videót készítette Dunaharasztin, amelyen az látható, hogy világítás nélkül a forgalomban szemben hajt valaki, akiről később kiderült, egy idős hölgy volt. Dávid és Dani, egy kertész és kertépítők a vonalban.
2: Oh, sziasztok, jó srácok!
3: Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt!
2: Először is nagyon köszönjük, hogy lehet, hogy sok ember életét mentettétek meg ezzel, de hogy volt olyan lélek jelenlétetek, hogy tudtátok azt, hogy oké, szólni kell a rendőrségnek, de meg is kell állítani ezt az autóst?
3: Igazából ott realizálódott bennünk, hogy ebből nagyon komoly probléma is lehet, amikor szembe jöttek nagy sebességgel 70-80-nal az autók, többen is egymás mögött, és az utolsó másodpercekben sikerült elkerülni, hála jó Istennek, a szembejövőknek a balesetet. Végig villogtunk mindenkinek, dudáltunk, vészvillogóval, cikázva mentünk, hogy a mögöttünk lévő autók ne tudjanak minket kielőzni, hogy ők nem látták a problémát, hogy mi volt elől. Igazából így.
1: Aha. És végül mi lett a megoldás? Mert a videó egy ponton így egyszer csak véget ér, de hogy az még hallatszik, hogy valamelyik őtök ugye szól a hölgynek, hogy hé-hé, hogy álljon meg, és nem nagyon érti a felvétel alapján, amit így ki lehet belőle hámozni, nem is érti, hogy mi a baj, vagy hogy mi történik.
4: Hát igazából kiszálltunk az autóból, és oda mentünk, és megkérdezték, hogy fogyasztotta alkoholt, mi a gond esetleg, és ugye mondta, hogy nem ivott, szédül, rosszul van, és igazából így ennyi, kiszállítottuk az autóból, adtunk neki vizet, és rosszul volt, azt mondta, nem fogyasztott alkoholt, már pedig fogyasztott igazából.
2: Jó, hogy ti úgy érzékeltétek.
4: És igazából ennyi.
2: És a rendőröket megvártátok, míg megérkeztek?

0: voltak.
1: Persze.
2: De egyébként mitől állt meg végül, vagy mikor állt meg? Mert egy ideig az itt látszik a videó felvételen, hogy követitek, és igen, próbáltok tényleg jelezni mindenkinek, meg hogy álljon már meg, de hogy miért állt meg? Azt tudjuk?
1: Igazából mi állítottuk meg, pontosabban Dávid barátom, ugye pirosra váltott a hévnek a lámpája, a hét pont akkor indult el a megállóból, ami ugye látszik is a felvételen, és a szembesávba haladt a hölgy, és álltak a szembesávba, tehát hogyha nem futunk utána, és konkrétan Dávid barátom csúnyán fogalmazva feltépte az ajtót, és leállította az autót, a hölgy az bement volna a hév elé.
3: Jézus Mária! Hát akkor srácok, nektek tényleg nagy köszönet!
0: Köszönjük szépen. Csak tettük amit tennünk kell.
3: Hát milyen jó lenne mindenki.
2: De utólag azért végig futott az agyatokon, hogy basszus, ebből baj lehetett volna már, mint rátok nézve.
0: Tehát, hát persze, én azért kalkuláltam itt a helyzetet, hogy nekem se legyen azért belőle gondom.
3: Persze.
0: Amikor kiszálltam a kocsiból, futottam, én azért körültekintő voltam.
2: Aha.
0: És ugye menet közben állítottam le a Toyotát, az autóját a hölgynek. Ugye ez körülbelül ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, 25-30-al ment ez az autó, és ugye én megkapaszkodtom az autóba, és menet közben kinyitottam az ajtót, és behajoltam gyorsan, és leállítottam az autót, kivettem a kulcsot is, rátettem a műszerfalra, és a hölgy megmondja, mi történt.
2: Aha.
3: Úristen.
2: Hát, mert ugye pont most volt a napokban az ülői úti sztori, tudjátok, ahol meg valaki a motorház tetején vitt egy hölgy, egy taxist, akivel előtte valami afférja volt.
3: Igen.
2: Ámint ilyen közlekedési szempontból. Hát jó, azért vigyázzatok magatokra, ez ne legyen feltétlenül, hát az a baj, hogy nehéz erre mit mondani. Ne legyen követendő példa, hogy így intézkedünk, mert abból még nagyobb baj lehet.
3: De
2: közben
3: meg
2: köszönjük szépen nektek.
3: Hogy ne legyen. Hát ilyen helyzetben, de igen, muszáj.
2: Jó, de hát nem mondhatjuk, hogy ugorj be egy mozgó autóban, tehát nem biztosunk senki.
3: Nem, azt nem mondhatjuk, de az, hogy így, mint a srác, nyitott szemmel járjunk, és hogyha látjuk, hogy valami nagyon nagy baj van, és ezzel igen, életeket tudunk menteni,
0: az a baj,
3: akkor meg kell tenni.
0: Ezt nem tettük volna, mert akkor nagyobb baj is történt.
3: Így van,
0: ez
3: volna
0: nagyja.
3: Úgyhogy köszi srácok nagyon.
2: Meg hát a másik tanulság, hogy egyre többen közlekednek furcsán, vagy vesznek vissza furcsa állapotban a közlekedésben, hogy még amikor elsőbségünk van, ha zöld a lámpa, ha jobb kész, vagy akkor is inkább tekintsünk körül, és próbáljuk meg megelőzni. Mert az, hogy én hiába vagyok szabályos, hogyha a másik nem az. Igen. Szóval mindenki vigyázzon magára, nektek meg még egyszer hatalmas köszi és elismerés. Szevasztok!
3: Sziasztok!
4: Hát tényleg elismerés és köszönet a két srácnak. Az eset pedig ugye megint csak felvetette azt a kérdést, hogy érdemes lehet fontolóra venni, hogy életkorhoz kössék az autóvezetést, tehát ne csak alsó, de felső korhatára is legyen, bár ez nagyon-nagyon megosztó téma, hiszen nem vagyunk egyformák, másként változnak a reflexeink. Minden esetre holnap reggel is ébredjenek Pordán Petrával és Somogyi Zolival, a Sláger reggel 6 órától segít majd beindítani a napot, most pedig a pihenés mellé forog itt a Sláger estében Demjén Ferenc dala, a Lepihenni melletted.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan kellemes estét kívánok önöknek. Én Kiskata vagyok, és ugye 10-ig tölthetjük együtt az időnket, 10 után pedig érkezik majd Esmiller András a slágerkulttal. Az ő vendége pedig ma este többek közt Szabó Tamás szájharmonikás énekes lesz, a Mojo zenekar alapítója, aki egy olyan estéről mesél majd, amely a Mojo 15 éves történetéből válogat, kifejezetten a Laffert kúria adottságaihoz alakítva, mert hogy ott lesz majd a zenekarnak akusztikus koncertje ezen a hétvégén. Egy picit belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: A Mojo zenekarommal csinálunk egy akusztikus koncertet a Laffert kúriában, ez Harasztiban van, ez is klasszicizáló épület, nagyon elegáns egyébként, nagyon szép kis egykori hát kúria volt. Az az igazság, hogy ez egy akusztikus koncert lesz. A zenekar alapjában véve nem akusztikus, elektromos gitárokat szoktunk használni például, de itt akusztikailag olyan a hely maga, hogy nem bírná ki az különösebben se a nagy dob felszerelése az elektromos gitárt. Például úgy, hogy teljesen fullba lemegyünk akusztikusba. Egyébként egy ilyen akusztikus koncertet már csináltunk 2014-ben Muzikumba, egy szár mikrofonos felvétel. Mint ahogy annak idején csinálták ezt a 20-as, 30-as, 40-es években.
2: Abszolút, most vissza.
1: Abszolút, most visszakanyarodtunk egy ilyen. Igazából az az érdekessége a koncertnek még, hogy ugye részint mint 15 évesek vagyunk, és megpróbálunk egy koncertejéig visszaidézni az aranyéveket, idézőjelbe téve.
2: Voltak aranyévek?
1: Parancsolsz?
2: Melyek voltak az aranyévek?
1: Hát ez egy jó kérdés. Én nagyon szerettem a Covidig.
2: Aha. Ott és volt egy váltás?
1: Ájtörés volt a Covid. Ugye ez nagyon sok embernek ott megváltozott az élete, szerintem a kultúrában is egy érezhető nagy váltás van. És a Covid utáni, hát nehezen állunk talpra. Mindenféle egyéb okok miatt is.
2: Pedig hát már látod 5-6 év.
1: Igen, 5-6, igen, ez annyi.
2: És még mindig.
1: Hát ugye, mert gondolj bele, hogy a Covid az nem egy év volt,
2: jogos,
1: igazából
2: jogos.
1: Az 3 év volt, igen. És mi akkor például készítettünk 2020-ban egy lemezt, ugye ez a második Covid év volt, mert már elkezdtük 19-ben, szóval hogy ez is egy folyamatnak a része volt, meg kellett, hogy jelenjen a lemez, és onnantól kezdve gyakorlatilag folyamatosan ment le mindenféle kultúrája. Hát mindenkinek mit tudom, megszorítások voltak, és a többi. Úgyhogy őszintén megmondom, hogy kicsit az előtte lévő időszakra jobban szeretek gondolni.
2: Na, de most valamit visszahoztok.
1: Igen, előre. Pontosan éppen ezért maga ez az akusztikus gondolatiság is onnan jött, hogy én nagyon pártolom az akusztikus zenét, nagyon szeretem a kora 20-as, 30-as éveknek a 1900-ról beszélek a blues zenéjét, ahol főleg az akusztikus zene dominál. Van egy másik oka is talán ennek, hogy nálunk most tuba van a zenekarban, tehát a basszus gitár helyett tuba van.
2: Igen.
1: Mazur Jancsi képviseli a tubás szekciót, és ez érdekes a hangszer, de az egyben egy óriási kihívás is, mert azért maga a tubának a lehetőségei teljesen mások, mint egy akusztikus gitárnak, vagy egy nagybőgőnek. Úgyhogy ezt is szeretnénk egy kicsit jobban kiaknázni.
2: De jól szól?
1: Nagyon.
2: Szombaton meghallgathatják.
1: Igen, pontosan szombaton leszünk.
2: Mennyit kell készülnötök egy ilyen akusztikus koncertre?
1: Hát változó, ugye. Tényleg az van, hogy a legfontosabb az, hogy nem minden szám, ami megszületik elektromosan, illetve akkor így fogalmaznék inkább, hogy minden számot, amikor az ember megír, akkor van a számmal kapcsolatosan egy hangkép a fejébe. Uh-huh. Ez a hangkép, akár egy hangnem is, nagyon sok zeneszerző még a hangnemhez is ragaszkodik. Ez nem mindig egy olyan mobilis, hogy az egyik pillanatról át lehet tenni mondjuk egy teljesen elektromos hangképet egy akusztikus
2: verzióra. Csak hogy értsék a hallgatók, ezt nem lehet lehaknizni.
1: Ezt nem lehet lehaknizni, itt át kell dolgozni a számokat, legalábbis a számoknak a jelentős részét új, ráadásul, hogy megismeri azért a közönség,
2: igen,
1: mert az se árt, hogyha tudják, hogy mi fel. Tehát hogy a lényeg az, hogy dolgozunk ezzel a projekttel, és itt még ráadásul a hangképet is figyelembe kell venni, tehát bizonyos tempók, meg például dobszóló az nem fér bele sajnos, mert egyszerűen nem lehetne megmaradni ilyen akkora, tehát tényleg egy ilyen iszonyú hosszú lecsengésű, nagyon nagy zengetéssel rendelkezik a hely, úgyhogy vannak olyan figurák, amit a zenében egyébként egy sima koncerten bármikor bevethetünk, amit most ki kell hagyni, tehát pontosan a dobszóló és a többi, és a többi.
2: No, hát szóval... megint témánál vagyunk, ugye előtted pont a Zeneakadémiáról beszélgettem.
1: Igen.
2: Egy professzorral, és ott mindig felmerül a Zeneakadémiánál ez a, hát főleg a nagy terem esetében, hogy milyen a hangzás. De most mondod, hogy a Laffert kúriában is teljesen más.
1: Igen.
2: A hangzás. Egyébként már voltatok ott többször?
1: Én voltam.
2: Vagy te mentél?
1: Igen, én voltam. Én már voltam. Olivier, a gitárosunk is játszott ott, de egy szám maga, az teljesen más, mikor egy szám maga.
2: Hát ez az, de ugye most elmentek az akusztika, ráadásul ugye mindig híresek voltatok a több szólamú énekekről. Egyébként az ének az akusztikban jobban érvényesül, vagy nincs ilyen?
1: De nagyon fontos az ének, igen. Sőt, hát ugye miután pontosan a többszólamúságról beszélünk, itt ez egy külön szerepet, főhangszerepet is kap.
0: Szabó Tamás lesz tehát ma este a Slágerkult vendége, és hát ne feledjék, október 17-én Dunaharasztin a Laffert kúriában jön a Mojo különleges akusztikus koncertje. Most pedig jön egy különleges dal az Eddától, a Minden sarkon álltam már.

Ez volt a Gyémánt, a Kim Novák dala, a Hit a Sláger FM-en. Jó utat kívánok azoknak, akik még úton vannak. Ugye egész nap problémát okozott az a felújítás, amely az M0-es déli szakaszán zajlik, és ami miatt a déli Dunahidat, vagyis a Deák Ferenc hidat is részben lezárták az M1-es autópálya felé. Itt most információink szerint nincs torlódás, viszont hogyha holnap erre felé vezet az útjuk, akkor készüljenek rá, hogy akár csak ma, holnap is megnőhet a menetidő 60, akár 70 perccel is a legforgalmasabb időszakokban. Kerülni sem nagyon lehet, mert sokan próbáltak megkerülni ma is, és ezért a környező utcák is teljesen telt házasak voltak. Egyébként itt a munkálatok, hogyha minden igaz, október 20-áig tartanak, addig kell csak kibírni. Itt a Sláger FM-en pedig már is érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de előtte még szól Rutka Róbert és Jamie Winchester dala, az It's Your Life.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyarország megfelelően felkészült a téli időszakra. Burkolatjavítások kezdődnek az M1-es, az M7-es és az M0-es térségében. Társadalmi egyeztetésre bocsátották Budapest környezetvédelmi programját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyarország megfelelően felkészült a térre. A földgáz ellátása már betárolt készletekből is biztonságosan fenntartható a gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint. A hazai gáztárolók töltöttsége jelenleg 77%-os, ami magasabb az Európai Uniós átlagnál és az egy évvel korábbi magyarországi színnél is. Az ország 5 földgáztárolója összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter gáz befogadására alkalmas, a rendelkezésre álló készlet pedig már meghaladja a 4,8 milliárd köbmétert. A tárca kiemelte, hogy ez a mennyiség a lakosság elmúlt időszaki éves fogyasztásának több mint másfélszerese. A fogyasztás arányos töltöttség Magyarországon 55%, szemben a 24%-os európai átlaggal. A tárca szerint a kedvező adatok biztos alapot nyújtanak a téli ellátás fenntartásához. Több ütemben végez burkolatjavítási munkákat a Magyar Közút, az M1 M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-es autópályán, valamint az M0-as autóton. A munkálatok szombaton kezdődnek és várhatóan november közepéig tartanak. Október 17-e és 19-e között Budaörs térségében az M1-es és az M7-es autópálya szétválásánál lezárják a középső sávot, ezért az M7-es felé a belső, az M1-es felé pedig a külső sávon lehet közlekedni. A Balaton irányába haladó számára lezárják az M0-as autótra és a 8103-as útra vezető lehajtót. A terelt útvonal az érdi csomóponton keresztül vezet. A következő napokban további sávkorlátozások várhatók az M7-es Budapest felé vezető oldalán, az M0-as és a budaörsi csomópont térségében is. A további ütemekről később adnak tájékoztatást. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta Budapest új 2031-ig szóló környezetvédelmi programjának tervezetét a fővárosi önkormányzat. A dokumentum a következő évek legfontosabb környezetvédelmi céljait és feladatait határozza meg. A program három fő jövőképre épül. Az élhető Budapest célja a tisztább levegő, az egészségesebb környezet és a zöld felületek bővítése. Az ellenálló Budapest a klímaváltozás hatásaira való felkészülést, valamint a természeti értékek és a vizek védelmét helyezi előtérbe. Az önálló Budapest jövőképe pedig a fenntartható közlekedésre, a felelős erőforrás gazdálkodásra és az energiahatékonyságra épül. A főváros november 8-áig várja a budapestiek, valamint a civil és szakmai szervezetek javaslatait a program véglegesítése előtt. Kábítószerkereskedelem és kábítószerbirtoklás miatt emelt vádat egy 8 fős droghálózat tagjai ellen a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A vádirat szerint a feltételezett vezető 2022 nyarától marihuánát és kokaint értékesített, később pedig Spanyolországból szerezte be az árut egyik társán keresztül. A hálózat tagjai rendszeresen továbbadták a kábítószert viszonteladóknak, egyikük a vád szerint még a tanári naplójában is vezette a tartozásokat. A rendőrök 2024 májusában egy kecskeméti áruház parkolójában fogták el a főgyanúsítottat és élettársát, amikor egy 6,5 kiló marihuánát tartalmazó szállítmányt vettek át. A hatóságok egy másik 6,8 kilós szállítmányt is lefoglaltak, a kutatásokkor pedig kokaint, marihuánát, készpénzt és nagyértékű járműveket is találtak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Yeah! Ez volt Fatima dala, ha ragyog a szíve, mint a Sláger FM, mert ragyogó estét kívánok önöknek. Én Kiskata vagyok, és önök a Sláger estét hallgatják, benne pedig egy újabb szavazásról hoztam hírt önöknek. Ugye az év vége felé közeledve már készülünk 2027-re, és hát már lehet szavazni a 2027-es év rovarára. Három jelölt verseng egymással, egészen december 6-áig folyik köztük a küzdelem, addig adhatjuk le rájuk a szavazatainkat. A Magyar Rovartani Társaság ugye minden évben online szavazáson keresi az év rovarát, a kezdeményezésnek pedig természetesen az a célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a rovarvilág sokszínűségére, illetve az egyes fajok ökológiai szerepére és védelmük fontosságára. Az idei szavazás különlegessége, hogy mindhárom jelölt a futóbogarak családjába tartozik. Az egyik a bőrfutrinka, a másik az aranyos bábrabló, a harmadik pedig a szegélyes futrinka. Mindhárom igen különleges megjelenésű bogár, tudom, hogy sokakat kiráz tőlük a hideg, de szerintem kimondottan szépek. Szavazzanak hát önök is az év rovarára. Idén egyébként a párduc foltos hangyaleső dicsekedhet ezzel a címmel. Hogy melyiké lesz az elismerés 2027-ben, az rajtunk múlik. Egyébként azt megsúgom, hogy jelenleg a szegélyes futrinka vezeti a mezőnyt. No de, itt a Sláger FM-en már is megyünk tovább. Az emberek dalával jön a 100 út.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Gáspár Laci dala szólt, ez volt a Hagyd meg nekem odalt. Meglehetősen hideg van odakint, mindössze 8 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, viszont az a jó hírem van, hogy ennél jobban nem fog csökkenni az éjszakai órákban a hőmérséklet, holnap reggel is 7-8 fokban indítjuk a napunkat. Napközben azonban 16-17 fokig emelkedik a hőmérséklet, és bár a kora reggeli órákban még lehetnek fölöttünk felhők, sőt, elszórtan itt az északi ország részben még némi csapadék is várható, de napközben felszakadozik majd a felhőzet, is gyenge napsütést is kapunk, azonban élénk lesz a légmozgás, hiszen jön holnap egy újabb hidegfront, erre a frontérzékenyek külön készüljenek. Hétvégére kisimul majd az időjárás, sőt, szombatra, vasárnapra 18 és 20 fok közötti hőmérséklet értékeket ígérnek a meteorológusok. Na de ennyit az előrejelzésről, táncolunk, tovább jön Zoltán Erika és a Remete lány.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a

0: Itt a slágerestében Baby Gabi és Lányi Lala énekelt nekünk, ez volt az őrült szerelem, és hát őrült szerelem tombol köztünk és az internet között, már szinte levegőt sem kapunk az internet nélkül, és hát egyre több eszközünket tesszük fel az internetre, vagy használjuk interneten keresztül, azonban most történt valami olyan, ami megint csak ráirányítja a figyelmet arra, hogy ez nem biztos, hogy jól van így. Erről beszélgetett ma reggel Porten Petra és Somogyi Zoli a Sláger reggelben Keleti Arturral.
1: Egy kiber támadás miatt több száz francia szupermarketben hűtés helyett melegíteni kezdtek a hűtőberendezések, és rengeteg felolvadt élelmiszert egyszerűen ki kellett dobni. Nekem az egyik első gondolatom az volt, hogy mi a fenéért van összekötve a hűtőszekrény az internettel, ugye? Tehát ezt egyre többen otthon is megteszik.
2: Igen.
1: Az más kérdés, hogy valóban szükség van erre, hogy többet nyerünk ezzel, mint amennyit veszítünk, vagy nem tudom, egyáltalán milyen kockázatokat rejt mindez. Erre lennénk kíváncsiak, úgyhogy felhívtuk Keleti Artúr, kibertitok jövőkutatót, az Informatikai Biztonság napja alapítóját. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Magyarázd el, egyáltalán miért csatlakozik egy hűtőpult az internethez?
3: Hát az az igazság, hogy ezeknek az eszközöknek a hálózati csatlakozása, most egyelőre hívjuk ezt így,
1: okay.
3: Mert ugye ez lehet internet, meg lehet sok minden más, ami aztán előbb-utóbb valahogy kijut az internetre, de a hálózati csatlakozásuk, informatikai csatlakozás alatt, nem elektronikai hálózatot értek, annak az az elsődleges értelme, hogy ezeknek a rendszereknek a működését valamilyen módon irányítani lehessen. Tehát információk érkezzenek az eszközből, például mondjuk egy ilyen élelmiszerláncnál fontos az, hogy a hűtőképpen milyen állapotban vannak, hány fokon, van-e valami problémájuk, esetleg, hogyha ez egy még okosabb eszköz, akkor van valami hiány bennük, vagy valami probléma velük, és az ellenkezője is szintén fontos lehet, hogy mondjuk, tudom én, van valami esemény, mondjuk túl meleg van, és távolról szeretné mondjuk az üzemeltető az összes hűtőnek a hőmérsékletét átállítani, anélkül, hogy egyesével oda kellene menni mindegyikhez, és ezt megtenni. Tehát egy modern bekötött világban, egy ilyen connected világban, Internet of Things dolgok internete, teljesen természetes, hogy az eszközökben lévő elektronikai dolgokat távolról irányítják, különösen nagyvállalatoknál, de egyébként otthon is, tehát én tökéletesen értem ezt az igényt. Mielőtt hazaér az ember, szeretné a valamilyen eszközét bekapcsolni, a légkondicionálót, a fűtést, a sütőt előmelegíteni, a mosást elindítani, hogy ne gyűrött ruhák kerüljenek elő belőle majd a nap végén. Tehát ezek részben kényelmi, részben pedig kifejezetten fontos funkciók.
2: Azt értem, Artúr, hogy mondjuk egy katonai támaszpontot, vagy egy kórházat miért akarna valaki meghekkelni, hogy ott nem működjenek a dolgok. De azt mondjuk nem, hogy mi a cél azzal, mit akar demonstrálni, hogyha mondjuk egy szupermarketnek a hűtőpultjait próbálja meghekkelni.
3: Hát nézd, a társadalomnak a működéséhez és stabilitásához azt kell mondjam, hogy hamarabb hozzátartozik az, hogy a szupermarketekben van-e élelmiszer, és ez milyen állapotban van. Tehát az az igazság, hogy amióta hibrid hadviselés van, hektivizmus, államok támadnak meg más államokat, vagy hackercsoportok kiszemelnek áldozatokat, azóta hát sajnos egy fontos tényező lett az, hogy hogyan működik a társadalom, és mennyire biztonságos, és mennyire érzik magukat az emberek biztonságban. Nagyon sokszor volt már arra példa, Ukrajnától kezdve mindenféle országokon át Amerikáig bezárólag, hogy azért támadtak meg nem csak kritikus infrastruktúrát, tehát nem csak katonai létesítményt, vagy tudom, atomreaktort, vagy áramellátást, hanem egyéb hétköznapi eszközöket is, vagy rendszereket is, hogy egyrészt kipróbálják azt, hogy erre hogyan reagál valaki, akár egy társadalom is, vagy akár ennek az országnak, vagy adott országoknak a kiberbiztonság, kritikus infrastruktúra védelmi rendszere, tehát mit csinálnak egy ilyen helyzetben, részben pedig, hogy hogyan reagál rá a társadalom. Tehát, hogy amikor mondjuk ezt, ne adja Isten, élesben próbálják ki, például intéznek egy valódi támadást, akár egy dróntámadást, akár egy valamilyen egyéb műveletet egy ország ellen, akkor megnézzék, hogy ezzel milyen hatást lehet elérni. Például a bankrendszernek a megkavarásával, mondjuk úgy, hogy egyáltalán nem működjenek a kártyaelfogadó terminálok és hasonlók, azzal óriási károkat lehet csinálni, nagyon komoly bizalomvesztés jelentkezik ilyenkor a társadalomban a közszolgáltatások iránt, és egy ilyen hűtőpult akció is ugyanúgy megmutathatja ezt, hiszen hát sem beszélünk róla, igaz?
2: Hogyha egy statisztikát kéne mondanod, akkor milyen gyakoriak a kibertámadások? Tehát hány másodpercenként történik mondjuk ilyen?
3: Hát ez nem fog tetszeni.
2: Jaj, nem már!
3: De megkérdezted.
2: Igen, igazad van.
3: Szóval hát olyan 30-40 másodpercenként.
2: Micsoda?
3: Igen.
2: Akkor az napi szinten az borzasztó sok, az egy hatalmas szám.
3: Igen, és ez a probléma, ez mostanra egy ilyen 10 000 milliárd dollár problémává nőtte ki magát, a legnagyobb baj a világon. Tehát minden környezeti katasztrófa, minden egyéb, az ez után következik.
1: Mi az az eszköz, amit odahaza, tehát privát használatban te soha semmilyen körülmények között nem kapcsolnál össze az interneten, mert már tudjuk, hogy tényleg a mosógéptől kezdve mindent le. Értem, hogy kényelmes, hát én beprogramozom, hogy majd induljon el, és 5 óra múlva járjon le azt. Otthon a gépen is meg tudom tenni egy gomnyomással.
3: Ó, persze, ezeket ilyenkor mindig elmondja az ember, aztán megjelenik az a felhasználási eset, amikor valahogy, de azt most azért mégis így kéne, mert a gyerek, mert az iskola, mert mikor érek haza, de mindegy, szóval válaszolva a kérdésedre, én azt hiszem, hogy előbb-utóbb mindent rá fogunk dugni. Tehát egy embernek ilyen 5-10 kütyüje lesz a következő 1-2 évben, ami vagy otthoni, vagy valami, és föl van dugva a netre. Egyetlen egy dolog van, amit én nagyon erősen, vagy talán kettő, amit javasolnék, az egyik, hogy vannak okos zárak, amik szintén nagyon jók, de azért az egy összetett kérdés. Tehát az, hogy mondjuk fizikai beléptetésnek a netre kitevése, az erős, azt erősnek érzem.
1: Tehát ne nyissa ki a bejárati ajtót, vagy a garázs ajtót?
3: Igen, tehát ezeket erősnek érzem. A másik, amit mindig mondok, hogy kamerákat beltérbe, lakásokba pláne, azokat nem szabad szerintem kitenni a netre, mert abból fizikailag nagyon sok probléma keletkezik. De egyébként ezt még lehetne sorolni mindenféle konfigurációban. Tudod, az a baj, hogy a legtöbb ember otthon nem fog ezen nagyon sokat gondolkodni. Tehát egyszerűen nem csak a kényelem, hanem a praktikum, sőt időnként érdekes módon a biztonság is indokolja azt, Hogy mondjuk, mit tudom én, vannak olyan okos eszközök, mondjuk nekem van olyan okos eszközöm, amiben van ilyen hangérzékelés, tehát hogyha üvegtörést, vagy valami érdekes zajt hall, AI van benne, akkor arról jelez. Ezt például szeretném, hogyha én megkapnám akkor is, hogyha bárhol vagyok a világban. Tehát, hogy
1: de ez együtt van benne egy mikrofon, kerülni. Ami minden szavadat hallja, amikor otthon vagy, és nem törik össze az üveg.
3: Hát igen. Ez szerintem egy másik beszélgetés.
1: Szerintem gondolkozz el ezen, Artur, én azt javaslom. Köszönjük szépen Keleti Artúrnak. Szevasz!
3: Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Most egy kicsit elkezdtem örülni annak, hogy én nem szeretem az interneten keresztül használni az otthoni eszközeimet. No de ugye tudják, hogy a Sláger FM akár az interneten keresztül is hallgatható, gyakorlatilag bárhol, a világ bármely pontján, akár mobil applikációnkon keresztül is, úgyhogy ha még nem töltötték le, akkor mindenképpen tegyék meg. Mi pedig megyünk tovább Jetlag és Márcs közösével, jön az Égen át, a Sláger reggel pedig holnap is ébreszti majd önöket.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM.

A Uniktól szólt a Csillagtenger, itt a Sláger FM-en, én pedig ezzel a dallal meg is köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Holnap találkozunk legközelebb, én 4 órakor jövök, most pedig a hírek után Esmiller András érkezik. Indul a Slágerkult, Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra!

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. Forgalomba állt az új kaflotta 44. járműve is Budapesten. Sikeres tüdőműtéten esett át 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Október 15-i hatállyal lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatói tisztségéről Láng István. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a poszt betöltésére pályázatot írnak ki, az intézmény vezetését átmenetileg Gacsai József főigazgató helyettes veszi át. A tárca lemondás okáról nem közölt részleteket. Hazai és Európai Uniós forrásokból összesen mintegy 20 kilométeren újul meg a balatoni bringa kör az északi parton. A fejlesztések célja a rossz állapotú helyenként balesetveszélyes kerékpárút szakaszok felújítása és kiszélesítése. A legnagyobb beruházás keretében Tihany és Balaton fűzfő között 14,4 kilométeren építik át a meglévő útvonalat, amely 7 települést érint. Az új kétirányú kerékpárútak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, emellett új hidak és vasúti átjárók is épülnek, ezzel párhuzamosan hazai költségvetési forrásból több rossz állapotú szakaszt újítanak fel Balatonakali, Zánka, Balatonkenese, Balatonfűzfő és Badacsony-Tomaj térségében. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a hazai finanszírozású munkák jövő tavasszal indulhatnak, és már a 2027-es szezonra elkészülhetnek. Már 100 rövid kafillamos közlekedik Budapesten, amiért földkövet a 2300-as pályaszámú járműforgalomba állása jelentette, amely az új kaflotta 44. tagja. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a korábbi beszerzések során 56 rövid kafillamos érkezett a fővárosba, az új program keretében pedig további 46 rövid és 5 hosszú szerelvény áll forgalomba. A most közlekedés beállt villamossal együtt, így már 100 rövid kafillamos szolgálja az utasokat Budapesten. A járművek alacsony padlós kialakításuknak köszönhetően kényelmesebb és akadálymentes utazást biztosítanak. A program eredményeként az alacsony padlós villamosok aránya a budapesti flottában várhatóan 40% fölé emelkedik, és több villamos vonalon is növekedhet a korszerű kafszerelvények száma. Bomba fenyegetés miatt vonultak ki a rendőrök kedden délután a budapesti Nyírő Gyula kórházhoz. A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés követően tűzszerészek vizsgálták át az intézmény egyik épületét. A helyszíni ellenőrzéskor sem robbanóanyagot, sem robbantásra alkalmas eszközt nem találtak. A budapesti rendőrfőkapitányság megerősítette, hogy a riasztás bomba fenyegetés miatt történt. Így az ügyben a 13. kerületi rendőrkapitányság közbeszéllyel fenyegetés büntettének gyanújával indított eljárást. A hatóság egyelőre nem közölték, hogy ki és milyen módon tette a fenyegetést, és gyanúsítottik kihallgatás sem történt. Sikeres mellkasi műtéten esett át 14. Leó pápa. A Vatikán tájékoztatása szerint az orvosok eltávolították a 71 éves egyházfő jobb tüdejének alsó lebenyét, miután tüdőadenokarciómát diagnosztizáltak nála. Amint egy másfél órás műtét komplikációk nélkül zajlott, a pápa állapota stabil, az operáció után normálisan ébredt, majd visszatért kórházi szobájába. A beavatkozás során végzett szövettani vizsgálat megerősítette az előzetesen feltételezett daganatos megbetegedést. A Vatikán egyelőre nem közölt részleteket a betegség stádiumáról. Az egyházfő várhatóan körülbelül egy hétig marad a római Gemelli kórházban. A pápa sportkedvelő, teniszezni is szokott, és korábban nem számított dohányosnak. Megválasztása előtt nem voltak ismert komolyabb egészségügyi problémái. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, talán nem sértődik meg érte, hogy régi kedves barátunkat. Köszönöm. Nagy szeretettel, hát igen, akitől megkaptam azt a bizalmat, már a múltkor is, hogy tegezhetem. Úgyhogy hálás vagyok érte. Oncai Csabát köszöntöm mindig nagy szeretettel, amikor meglátogat itt a Sláger FM stúdiójában Kossuth és Liszt Ferenc Díjas Gordonka művész. Sokkal több annál egyébként, mert misszióként kezeli az imádott hivatását, és hát egy csoda workshop készülődik, amiről először beszélgetünk itt az étterben.
2: Igen.
1: Örülök neked.
2: Régebben, köszönöm a meghívást és a kedves bevezetést. Régebben beszéltünk arról, ami már 25 éve folyik, a Popper Dávid nemzetközi gordonka verseny.
1: Ez nagyon szép.
2: Ez
1: ilyen hát múlt áll mögöttetek.
2: Mindenképpen nagyon büszkék vagyunk rá, és nagy sikerrel. Annyira, hogy fölmerült bennem és társalapítom gondolatában, Szili Gabrielléban, hogy megalakítjuk a Popper Örökség Egyesületet, ami tovább hivatott gondozni Popper művészetét, pedagógiai munkásságát, ugye közel 130-140 évvel ezelőtti munkásságát, ami ma is mindenütt él a világban. Így ez a Popper Örökség Társaság a két évente rendező versenyek között mindig egy nagyszabású, különleges témájú nemzetközi cselló mesterkurzust fog rendezni, aminek az első alkalma most a jövő hétvégén indul, október 17-én, természetesen Popper nevében, szintén Várpalotán, mert a Túrivár és az önkormányzat mindig hozzásegíti ezt a rendezéshez. Popperről talán csak annyit még a kedves hallgatóknak, hogy
1: milyen nagyformátumú művész.
2: Nagyformátumú művész volt, és ami tény, hogy Liszt meghívására az első gordonka tanár volt az 1860-as években. Az első gordonka tanszak a Zeneakadémián.
1: Az hozzáfűződik.
2: Igen, és úgyhogy mi mindannyian valahol Popperhez leszármazottak. Természetesen az ő munkássága a 40 etűd, ami egy kicsit szárazan hangzik így a hallgatóknak, de az ő etűdjei azok kis műalkotások, zenei mély zenével megtöltve, és mégis a pedagógia célzattal, de hangversenypódiumon is elhangozhatóan. És ez lesz az első kurzusnak az alcíme, etüd, mint előadási darab.
1: És milyen érdekes ráadásul.
2: Igen, természetesen az egész nemzetközi kurzus nem csak Popperből áll, nem csak etüdből. A résztvevők, akik 7 országból jönnek, minden más színes repertoárt is hoznak más szerzőktől, de mégis ez a fő cél, hogy tudatosodjon a fiatal csellistákba, hogy mennyire fontos az etüd művészi megoldása.
1: Hát és milyen fontos, hogy beleugorhatnak még mélyebbre a szakmában?
2: Igen. Azt tapasztaltam külföldi útjaimon, és hát dicsekedés nélkül mondom, hogy rengeteg helyen, egyetemen voltam Amerikától Dél-Amerikán keresztül, hogy mindenütt a Popper iskolán nőnek föl a csellisták. Tehát ezt szeretném én így most ezekben az következő években megünnepelni, illetve továbbadni és fejleszteni. Olyan nagy volt az érdeklődés a jelentkezőknél, hogy kénytelen voltunk a helyhez és az időhöz igazítva csak idézőjelben 15 kiváló csellistát fogadni és kiválasztani. Na most azért érdekes, hogy Kazaksztántól kezdve, Japánon keresztül sokan jelentkeztek. Éppen Kazaksztánból nem tudnak eljönni, de 7 országból jöttek, hadd soroljon föl, mert érdekes. Természetesen Magyarországról, Olaszország, Mexikó, Horvátország, Szerbia, Törökország, Japán. Hát különösen büszkék vagyunk, hogy a Liszt Akadémiáról 4 is részt vesznek, és más vidéki szakiskolából, zeneiskolából is magyarok is beadták a jelentkezést, és örömmel jönnek. Ami színesíti az egész elképzelést az, hogy nem egyszerű cselló mesterkurzusról van. Ilyen 1000 van a világon. De a tematikusabb kevesebb. És ez ráadásul általam jól ismert és becsült külföldi professzor kollégáim örömmel fogadták el a meghívást, és hagyd mondjam, hogy kik ezek és miért. Miért is választottuk. Tóbiás Tosziek, aki a Gráci Hochschule Akadémia tanára, ő igazán mostanában adta ki a Popper 40 etüdjének a legújabb kiadását, mégpedig basszusszólammal, harmóniai jelzésekkel, amik segítik az előadás és az intonációt, és ő maga majd egy koncertet is fog adni a kurzus alatt, mégpedig a közelgő Schubert év alkalmából csak Schubert művekkel és saját átirattal. Ez is nagyon különleges, különösen a szakmát nagyon fogja érdekelni, de természetesen a résztvevők, illetve a közönséget is, hiszen várunk nagy számú közönséget. A másik csellóművész Martin Rummel, aki valamikor, hát ebben csak a koromat jelzem, hogy még tanítottam is, de ő közben a Linci Anton Bruckner Akadémia, privát akadémia elnöke lett.
1: No, szabad ne feled, akkor igen. Muszáj, hogy kérdezek, ez neked milyen érzés? Hogy tanítottad és közben...
2: Azt majd meglátom, ha találkozunk, de a levelezés alapján rendkívül nagy örömmel és kedvesen válaszolt, hogy ennyi év után én fölfigyeltem az ő természetesen kimagasló munkásságára, akkoriban növendék, de akkor is nagyszerű volt, és ő osztrák létére, hát azt kell mondjam, hogy majdnem csak főleg Poppernek szentelte a művész életét, fölvette a lemezre a 40 etüdöt, a közel 75 Popper darabot, amik zongora kíséretes, és sok hallgató számára ismertek, Tündértánc, Magyar Rapszódia, tehát az ismertek mellett a kevésbé ismerteket is, a 4 Gordonka verseny, plusz a Bärenreiternél kiadta a Popper 40 etüdnek a kiadását. Tehát ezen a kurzuson egyrészt respektáljuk a 1800-as évek végén kiadott Popper etüdök talán eredeti Popper-féle jelzéseit, újrendjeit, instrucióit, másrészt pedig figyelembe vesszük ez évszázadnak az új törekvéseit, és ezek a kiadások egy picit nem megváltoztatják, hanem segítik, és még inkább érthetővé teszik a mai...
1: Igen, pont ez jutott eszembe, hogy érthetővé, más a szemlélet, és tényleg mély búvár.
2: Igen, igen.
1: Elemzés lesz a szakmailag mindenképp, és akkor most mehetünk is tovább, hogy kik még a...
2: Hárman vagyunk.
1: Na, ezt akartam kérdezni.
2: Tehát akkor... két kollégámat hívtam meg, tehát még egyszer Tóbiás Tosziek és Martin Rummel. Azért is ők, mert ők különösen nagy figyelmet fordítanak a Popper munkásságra. És jó magam, tehát 3 leszünk, ugye 15 növendék, akkor arról is beszélek, hogy minden egyes növendék kap 6 órát, mind a két tanártól, de ezek egyéni órák. Ez hasonlít egy átlagos kurzusra. Ami nem hasonlít, az, hogy minden másnap délután workshop lesz, ahol közönség előtt, egymás előtt előadhatnak egy-egy darabot, egy művet, amit a tanárok hát észrevételeznek, segítenek, de a közönség számára. Aztán lesz egy úgynevezett etude challenge, ami nem verseny, hanem ténylegesen a legjobbak pódiumszerűen mutatják be a kis alkotást. Ez olyasmi, mint egy apró költemény, egy négy soros, persze ez két oldalas a kotáb, de egy rövid, amit elő kell adni úgy, hogy az megjelenjen és megérts. Igen. Tehát a zenei előadás, ez a fontos a technika mellett.
1: Hú, és gondolom azért 15, mert ennyire terjed.
2: Ennyit vállaltunk el.
1: Tehát a figyelem, meg az, hogy egyénileg oda tudjatok.
2: Igen, 5 napos, és tehát ez nem verseny, ahol százan is jöttek, hanem igen, méreható munka. Visszatérve Martin Rummerre, aki a Popper műveket fölvette, ezzel fogadni egy rövidebb koncertet, és érdekességképpen még számomra is, és számunkra is profi csellistákra olyan műveit fogja játszani hangversenyen, amit alig adnak elő, vagy ritkán. Aha. Tehát ez ilyen kis visszaemlékezés, és a képnek a kitisztítása Dávid Popperről, aki akkoriban hát a cselló királya volt, így hívták.
1: Meddig tartott az ő királysága egyébként?
2: Az ő királysága sajnos csak haláláig élőben, 1913-ban halt meg, és addig, ezt elfelejtettem mondani, hogy a Liszt kérésére közel 30 évig volt a Zeneakadémia tanára, tehát aha, itt élt Budapesten, bár prágai származású, meg Bécsbe is játszott, vagy egyébként az egész Európában koncertezett, de mi majdnem úgy tekintünk rá, mint magyarra, és hát tudjuk azt is, hogy a Jókai tér környékén lakott, és akkoriban nem volt magyar állampolgárság, de valamiféle ilyen letelepedési, valami ilyesmit kért. Aha. Tehát ő nagyon-nagyon szerette, hát ugye nem csodáljuk, Liszt kérte föl. Erkel Ferenc volt a rektor. Hubaival világhírű Vonos négyest alapított. Brahms gyakran járt Budapesten. Szembe az akadémiál akkor még talán régebben valamelyik étteremben mentek le együtt, és ott hallgatta Popper a magyar cigányzenét, aminek hatására például a Magyar Rapszódiát írta. De hát sokkal fontosabb zenetörténetileg az, hogy Brahms mély barátságot kötött Popperrel, és több művét együtt játszották, és kettőt pedig ősbemutatóként könyvelhetünk el. Az egyik a C-moll triót, amit Budapesten mutattak, Brahms, Hubai és Popper, a másik a Brahms F-dur szonáta, opusz 99, ez pontosan másodszor szólalt meg, mert előzőn a Bécsbe egy másik csellista, de ez egy magyarországi bemutató. Szóval inkább azt mutatja ez, hogy milyen szoros barátság volt nem csak Popper, hanem a Zeneakadémia és Brahms és más élő nagy zeneszerző
1: hát
2: között.
1: A nagyságok összetartottak. És pont micsoda idők egyébként, micsoda történelmi idők, de hogy az jutott eszembe, hogy néha itt az alkotókat kérdezem a műsorban, hogy főleg azokat, akik már történelmi eseményeket tudtak írni, hogy érezték-e közben, hogy azt írnak, és ha ők most oda visszamehetnénk az időben, és megkérdeznénk, hogy vajon tudta-e, hogy történelmet írnak? Hogy ezt felfogták-e ők?
2: Igen.
1: Hogy élték
2: meg? Hát akkor nem tudom.
1: Valószínűleg nem.
2: Valószínűleg nem, de mi most fölfogjuk.
1: És ez egy kötelesség is egyébként?
2: Hát
1: vinni a hírt?
2: Nem kötelesség, de misszió. Hát, vagy nemes. Én nemes gondolatnak tartom, amit mi csinálunk.
1: Nekem is annak tűnik.
2: De a résztvevők, akik, tehát az egész világban, akik hangszert, pontosabban csellót tanulnak, nem kerülhetik meg Popper nevét és a munkásságát, sőt, arra alapul majdnem minden oktatás. Igen. Hát csak, hogy megemlítsem, akit a nagy közönség is ismer, Poppernek ilyen cselló családfája is van, egész napjainkig szinte le lehet vezetni. Az ő híres, leghíresebb növendéke akkor Schiffer Adolf volt például, aki tanította Starker Jánost. Amikor én Bloomingtonban voltam Starkerrel együtt 3 évig, akkor szinte naponta említette a stúdió falán lógó 2 méteres Popper festmény mellett, hogy bizony az én tanárom Schiffer Adolf adta át a tudást Popper mestertől.
1: Aha.
2: Tehát, és ő is így tanított tovább, és sorolhatnánk tovább, igen, mert Kerpeli Jenő, aki a Kodály szólószonátát mutatta be, ő is növendéke volt, és Kerpelinek növendéke volt Banda, de a híres Tátrai vonós négyes csellistája, akinél én kezdtem a pedagógiai pályafutásomat, nem nála tanultam,
1: értem,
2: de ott voltam asszisztens. Tehát valahol...
1: De itt mindenki, ahogy most hallgatlak, hídépítő veled az élen. Hát hidat építetek a múlt, a jelen és a jövő között.
2: Igen.
1: Így, tehát ez értékmentés nagybetűvel.
2: Feltétlen annak szántam, de nem is így indult a gondolat, de ez lett belőle, vagyis így lehet definiálni.

0: mindig megdobban a szíved?
1: Mindig. Többször járok Csopakra, vagy Balatóra, és elhúzok Várpalota mellett, és akkor mindig megígézzük feleségem, na hát igen. Ez kicsit otthonnak érzem.
0: Ennyi idő után hát nem lep meg.
1: Büszkélkedés nélkül, de elmondom, hogy díszpolgár vagyok.
0: Hát szívből gratulálok.
1: Tehát közeli a kapcsolat.
0: Igen.
1: A önkormányzattal és a várral. Poppernek magának, mint név vagy zenének nincs köze hozzá, de az lett, mert a múltkor januárban voltam Kínába, Dél-Kínába, egy óriási kurzuson, és akkor ékes kiejtéssel mondják, hogy a Popper verseny Várpalotán jövőre lesz, így, hogy Várpalotán.
0: De jó.
1: Tehát ezt gondolom,
0: a világ túlfelén.
1: Igen.
0: Egyébként te, amikor elmész egy ilyen workshopra, mindig tanulsz újat?
1: Mindig. Sőt most készülök is erre. Én magam is a Popper iskolán nőttem föl, a 1965 és 70 között a Zeneakadémián. Most eltelt x év, ezt ne firtassuk, és visszatérek ahhoz, hiszen tanítom is, de effektíve gyakorlom azokat a dolgokat, átjátszom, talán maibb megközelítésben ez inkább az előadást, vagy egy pár szakmai dolgot, újrendet vonás jelent. Tehát örömmel foglalkozom, és még jobban látom azt, hogy mennyire szükséges tanítani a régi iskoláknak a igazi hagyományait.
0: Akkor megint csak az értékmentés, az érték átmentése.
1: Igen, hát...
0: Ez egy örökség? Valahol?
1: Hogy öröksége?
0: Igen.
1: Hát már maga az egyesület neve is Popper örökség,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen, de hogy
1: és örökség,
0: minden, ami ebbe tartozik.
1: Igen. Azt tudni kell, hogy abban az időben ugye Popper Lisztet ismerte, és Popper maga kiváló zeneszerző volt, de ő főleg a cellóra koncentrált, és abban az időben divat volt az előadási darabok, egy kicsit némelyik a szalonzene típusú, könnyebb hangvételű, de nagyon mégis mély zenei tartalommal rendelkező pedagógia is, és színpadon is előadható művek. Tehát ezt a és visszatérve az etüdre, bár talán a közönségnek, hallgatóknak egyszerűen szól etüd, mit jelent az etüd? Gyakorlat, ugye?
0: Igen.
1: De a gyakorlat nem egy új gyakorlat, hogy zongorán gondoljanak, hogy lebillenti, vagy nem tudom, intonáció, hanem ezek kis remek művek, ahol az ember megtanulja a formát, megtanulja, hogyan kell egy rövid lélegzet, mint az előbb említettem, egy költeményt, ami négy soros, hogyan kell azt megformálni ahhoz, igen, hogy hatásos legyen. És hát Popper zseniális volt, 40 etüdjében egyik se hasonlít a másikra, tulajdonképpen a hangszeren lehet előfordul összes lehetőséget kihasználta technikailag, hogy zenében fejezze ki magát, ez a lényeg.
0: Tehát ő a maga módján zseni volt?
1: Igen. Igen, hát nem hiába hívták a cselló királyának. Aha. Volt akkor...
0: Azt ki kellett érdemelni.
1: Igen, igen. Óriási, óriási ember lehetett. Sok mindent olvasok róla, és hát a 30 éves munkássága a Zeneakadémián, az mondom, ma is ott van, hiszen például én is ő termébe tanítom.
0: Na, hát
1: abban a teremben,
0: finomabban
1: fogalmazni.
0: Ezt akartam, hogy neki volt 30 év neked?
1: Hát, azt nem merem mondani, több mint hát 50.
0: Azért, hát szívből gratulálok, tudom. Egyébként.
1: Köszönöm, de hát itt Popperi a dicsőség.
0: Hát meg a tiéd is, mert viszed tovább.
1: Köszönöm.
0: A missziót. Hát akkor sok csillogó szempárat kívánok nektek a hétvégi kezdéshez, és a közönség is be tud csatlakozni, ugye?
1: Igen, elfelejtettem mondani, hogy záró koncert lesz, ami teljesen nyilvános, meg van hirdetve. A legjobban fölkészült, legjobb növendékek játszanak szólóba, zongora kíséretet biztosít a Zeneakadémia két kiváló tanára, Homor Zsuzsanna és Dani Imre. Továbbá a pár nap alatt minden nap összeül a 15 csellist a három tanárral, és cselló együttest is fogunk alakítani,

0: szép műveket fogunk játszani a zárókoncerten, mindenkit szeretettel várunk. Azt hiszem, hogy ez 21-én lesz.
1: Oké. Akkor ott találkozunk a Popper örökséget, ha beütik a keresőbe, minden gondolom információt ott Várpalotán, Tudibán.
0: Új weblap van a örökségnek, új weblap van a Popper nemzetközi versenynek.
1: Akkor mindent szóval... érdemes megnézni és megcsodálni, igen, meg meghallgatni természetesen. Nagyon örültem néked.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És tényleg csillogjon a te szemed is, meg a többieké is, akkor nagy baj nem lesz. Örülök mindig, amikor össze is még találkozzunk itt sokszor.
0: Köszönöm
1: kedves
0: szépen.
1: Hallgatóink, Koncai Csabával beszélgettem, Kossuth és Liszt Ferenc díjas Gordonka művésszel, és hát a Popper örökség zászló vivőjével, aki nem hagyja, hogy ez az örökség elveszen, támogassák benne a figyelmükkel, ez a legtöbb, amivel viszonozhatják azt az elképesztő energiát, amit imádott hivatásába beletesz. És Csabától most elköszönök önöktől még nem, mert folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, és azt gondolom, hogy Szabó Tamás a szájharmonikájával együtt már jó régóta hatással van erre a kulturális életre. Örülök neked, még nem találkoztunk viszont.
0: Nem.
1: Sem az életben, sem az étterben. Most
0: így
1: ez
0: van,
1: én
0: köszönöm szépen a meghívást, úgyhogy megtört a jég.
1: Jó, hogy jöttél, meg az is jó, hogy majd mentek hétvégén a Laffert Kúriába.
0: Igen, hát a Mojo zenekarommal csinálunk egy akusztikus koncertet a Laffert Kúriába, ez Harasztiban van, ez is klasszicizáló épület, nagyon elegáns egyébként, egy nagyon szép kis egykori hát kúria volt. Az az igazság, hogy ez egy akusztikus koncert, ez a zenekar alapjában véve nem akusztikus, elektromos gitárokat szoktunk használni például, de itt akusztikailag olyan a hely maga, hogy nem bírná ki az különösebben se a nagy dob felszerelése az elektromos gitárt. Például úgy, hogy teljesen fullba lemegyünk akusztikusba. Egyébként egy ilyen akusztikus koncertet már csináltunk 2014-ben Muzikumban, egy szár mikrofonos felvétel. Mint ahogy annak idején csinálták ezt a 20-as, 30-as, 40-es években.
1: Abszolút, most vissza.
0: Abszolút, most visszakanyarodtunk egy ilyen. Igazából az az érdekessége a koncertnek még, hogy ugye részint mint 15 évesek vagyunk, és megpróbálunk egy koncertejéig visszaidézni az aranyéveket, idézőjelben téve.
1: Voltak aranyévek?
0: Parancsolsz?
1: Melyek voltak az aranyévek?
0: Hát ez egy jó kérdés. Én nagyon szerettem a Covidig.
1: Aha. Ott és volt egy váltás?
0: Áttörés volt a Covid. Uh-huh. Ugye ez nagyon sok embernek ott megváltozott az élete, szerintem a kultúrában is egy érezhető nagy váltás van. És a Covid utáni, hát nehezen állunk talpra. Mindenféle egyéb okok miatt is.
1: Hát már látod, 5-6 év.
0: Igen, 5-6 év, igen, ez annyi.
1: És még mindig.
0: Hát ugye, mert gondolj bele, hogy a Covid az nem egy év volt, igazából az 3 év volt, igen. És mi akkor például készítettünk 2020-ban egy lemezt, ugye ez a második Covid év volt, mert már elkezdtük 19-ben, szóval ugye ez is egy folyamatnak a része volt, meg kellett, hogy jelenjen a lemez, és onnantól kezdve gyakorlatilag folyamatosan ment le mindenféle kultúrá, hát mindenkinek mit tudom, megszorítások voltak, és a többi, úgyhogy őszintén megmondom, hogy kicsit az előtte lévő időszakra jobban szeretek gondolni.
1: Na, de most valamit visszahoztok.
0: Igen, előre. Pontosan éppen ezért maga ez az akusztikus gondolatiság is onnan jött, hogy én nagyon pártolom az akusztikus zenét, nagyon szeretem a kora 20-as, 30-as éveknek a 1900-ról beszélek a blues zenéjét, ahol főleg az akusztikus zene dominál. Van egy másik oka is talán ennek, hogy nálunk most tuba van a zenekarban, tehát a basszus gitár helyett tuba van. Igen. Mazur Jancsi képviseli a tubás szekciót, és ez érdekes a hangszer, de az egyben egy óriási kihívás is, mert azért maga a tubának a lehetőségei teljesen mások, mint egy akusztikus gitárnak, vagy egy nagybőgőnek. Úgyhogy ezt is szeretnénk egy kicsit jobban kiaknázni.
1: De jól szól?
0: Nagyon.
1: Szombaton meghallgatják.
0: Igen, pontosan szombaton leszünk.
1: Mennyit kell készülnötök egy ilyen akusztikus koncertre?
0: Hát változó, ugye tényleg az van, hogy a legfontosabb az, hogy nem minden szám, ami megszületik elektromosan, illetve akkor így fogalmaznék inkább, hogy minden számot, amikor az ember megír, akkor van a számmal kapcsolatosan egy hangkép a fejébe. Uh-huh. Ez a hangkép, akár egy hangnem is, nagyon sok zeneszerző még a hangnemhez is ragaszkodik. Ez nem mindig egy olyan mobilis, hogy az egyik pillanatról át lehet tenni mondjuk egy teljesen elektromos hangképet egy akusztikus.
1: Hát csak hogy értsék, ha hallgatok, ezt nem lehet lehaknizni.
0: Ezt nem lehet lehaknizni, itt át kell dolgozni a számokat, legalábbis a számoknak a jelentős részét új, ráadásul, hogy megismeri azért a közösségben, az se árt, hogyha tudják, igen. hogy mi fel. Tehát hogy a lényeg az, hogy dolgozunk ezzel a projekttel, és itt még ráadásul a hangképet is figyelembe kell venni, tehát bizonyos tempók, meg például dobszóló az nem fér bele sajnos, mert egyszerűen nem lehetne megmaradni ilyen akkora, tehát tényleg egy ilyen iszonyú hosszú lecsengésű, nagyon nagy zengetéssel rendelkezik a hely, úgyhogy vannak olyan figurák, amit a zenében egyébként egy sima koncerten bármikor bevethetünk, amit most ki kell hagyni, tehát pontosan a dobszóló és a többi, és a többi.
1: No, hát szóval... megint témánál vagyunk, ugye előtted pont a Zene Akadémiáról beszélgettem.
0: Igen.
1: Egy professzorral, és ott mindig felmerül a Zene Akadémiánál ez a, hát főleg a nagy terem esetében, hogy milyen a hangzás. De most mondod, hogy a Laffert kúriában is teljesen más.
0: Igen.
1: A hangzás. Egyébként már voltatok ott többször?
0: Én voltam.
1: Vagy te mentél?
0: Igen, én voltam. Én már voltam. Olivier, a gitárosunk is játszott ott, de egy szám maga, az teljesen más, mikor egy szám maga.
1: Hát ez az. De ugye most elmentek az akusztika, ráadásul ugye ti mindig híresek voltatok a több szólamú énekekről. Egyébként az ének az akusztikban jobban érvényesül, vagy nincs ilyen?
0: De nagyon fontos az ének, igen. Sőt, hát ugye miután pontosan a többszólamúságról beszélünk, itt ez egy külön szerepet, főhangszerepet is kap. Nem tudom, ezt ennyire nem bontanám le. Minden hangszernek megvan a funkciója, és attól válik fontossá, hogy ezt a funkciót tökéletesen tölti be. Ha valami nem stimmel, akkor borul a hangkép, és akkor általában ezt jelzi is a közönség, nem tetszik annyira, és a többi. Szóval...
1: Én azon gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetésre, hogy a ti zeneiségetekethez mennyire kell értőnek lenni? Mit gondolsz?
0: Nem kell értőnek lenni, szerintem.
1: Csak befogadónak.
0: Igen, befogadónak kell. Figyelj, én ha maga az én fiatal koromból indulok ki, én soha nem, amikor elkezdtem zenélni, soha nem tudatosan álltam neki, hogy mit tudom én, jó, én most meghalottam egy zenekart, és akkor rögtön nézzük is meg, honnan jön ez a zenekar, és a többi, hanem ösztönösen, ami megtetszett szám, azt kezdtem el játszani.
1: Aha.
0: És ez nagyon sokszor műfaj nélkül történt. Tehát az, hogy én végül is legtöbbet ugye blueszenét játszom, amellett kötöttem ki, az egy nagyon fontos dolog az életemben, de azért ebben mindenféle más is belekeveredett. Tehát én hallgattam operettet is, hiszen a családomban inkább az operettet szerették, vagy Edith Piafot, kimondottan meg voltak őrülve az Edith Piafért, és akkor én Edith Piafból is van, amit ne szeretek. Tehát, hogy ez szerintem befogadás kérdése.
1: Na, akkor már megint témánál vagyunk, mint Sanzon. Múltkor pont vitatkoztam itt, nem vitatkoztam, bocs, inkább csak kérdeztem a főhőst, akivel itt beszélgettem, hogy létezik-e magyar sanzon, ha már sanzonok?
0: Igen.
1: Szerinted létezik?
0: Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan számok, amit abban a kategóriában tudnék sorolni. Tehát én például akármilyen furcsa is, most mondok egy nevet, Cseh Tamás. Én szerintem őnek is rengeteg sanzon. Vannak olyan számai, amik inkább a sanzonra köt. Értem, hogy más tartalommal bír, uh-huh. más zenei formákat tartalmaz, tehát hogyha itt most nekiállnánk, hogy zeneileg leírni, de alapvetően a közlési mód és amiért született az a bizonyos plusz színészi játék, azt nagyon sok esetben a Tamás is alkalmazta. Nem minden számat, tehát azt hozzátenném, hogy nem, de vannak sanzon jellegű számai. Vagy nem tudom, de hát ott mondhatnák tényleg, Hernádi Judittól kezdve nagyon sok olyan, ugye ez főleg, én azt gondolom, hogy ha már sanzonról beszélünk, akkor nekem mindig az a a műfaja kapcsolatos plusz színészi játék az, ami jelenti hozzá a műfajt.
1: Tesz. Világos, igen. Megértettem.
0: Igen. Okay. Igen. Szerintem.
1: Na, de akkor nem menjünk még messzire, ha már picit szakmázunk. A blues.
0: Igen.
1: Mi a magyar blues?
0: A Magyarországnak ugye nem sok köze van ehhez a műfajhoz.
1: Tudom, azért kérdezem.
0: Ez egy matematikailag leírható font. A Magyarországon sajnos a blueszenét azt úgy tudnám titulálni, hogy ennek van ugye zeneileg megfogalmazott matematikai képlete, és akkor azt használják, akkor blues. Ez bizonyos harmóniák egymás után következéséből adódik. De alapvetően a maga a műfaj az nagyon nem ehhez a térséghez kötött. Nagyon sokan próbálnak párhuzamot vonni a magyar népzenével. Annyi közös van mind a kettőben, hogy a blues is alapvetően egy népzene. Nem az a formája, amit most játszunk, mert az már egy ilyen urbánus megközelítése a dolognak, még a folk zenében és a folk bluesban is vannak ilyen urbánus megközelítések, hanem alapvetően az eredendően originált népzene, az egy népzene volt. Nagyon sok helyről táplálkozott a blues, az afroamerikai térségek mindegyikéről gyakorlatilag beemelt magába a műfaj mindenféle zenei elemeket, ugyanúgy, ahogy a magyar népzene is. Ennyi a közös. Okay. De hogy alapjába véve, én azt gondolom, hogy magyar blues, ha azt mondom neked, hogy ha magyarul éneklem, akkor magyar blues. De nem tudom, hogy ez ennyi elég pontos megfogalmazás. Szóval kételkedem ebben azért.
1: A lényeg, hogy szereted.
0: Így van. Igen.
1: És reméljük, hogy majd szeretni fogják azok is, akik most hétvégén ott lesznek veletek. 17-en.
0: 17-én 6 órás kezdettel leszünk a Lafettbúrjába.
1: Okay. Ha már ugye speciális a műsor, még a címe is ez a
0: igen, koncertnek. Igen.
1: De hogy például ilyenkor te vagy az, aki a setlistért felel? A műsorért?
0: Hát közösen felelünk a szettet. Nem lehet. Én mindig azt gondolom, hogy van egy zenekarvezető, ez nagyon jó dolog. De alapjába véve én annak a híve vagyok, hogyha mindenki dolgozik, és mindenki hozzáteszi. Ez a zenekar főleg ilyen, mert annak a dején, amikor megalakultunk, most ugye 15 évesek vagyunk ebben az évben, annak idején a két kollega, a Horváth János és Honfélyre Oliver barátom alkották a törzsmagot, és ehhez csatlakoztam én, mint kívülálló. És elkezdtünk dolgozni, és ez idáig fajult a dolog, hogy most már 15 évesek vagyunk.
1: De és, ti bele se gondoltatok ebben az elején?
0: És mindenki, nem. És mindenki hozta a saját zenei ízlését. Aha. Tehát én a tradíció felé próbáltam mindig hajtani a zenekart, az Olivier az beat zenét szerette, nagyon a 60-as éveknek a beat zenéje, de azért van ő neki sok jazzes gondolata, és a János ezt kimondottan az akusztikus műfajokban, és abból is sok, nagyon sok rétű akusztikus zenéket szeret. Szóval, hogy ebből az egyvelekből lett egyféle hangképünk, amit az emberek megismertek tőlünk, és ementén próbálunk tovább is menni. Mindig voltak változtatások. Tehát az a féle egyértelműen tehát a terrorizmus, amit mondjuk egy zenekarvezető azt mondja, hogy már pedig ilyen lesz, az nem létezik a zenekarban. Okay. Soha nem létezik. Soha nem létezett ebben a zenekarban.
1: Engem egy, valószínűleg csak az én mániám, hogy mindig az érdekel a legjobban egy koncertből, hogy mi az első dal. És nem az intróra gondolok, hanem a valódi első dalra.
0: Aha, ja, a legelső.
1: Be kell-e rúgni az ajtót, például?
0: Hát
1: és akkor most kérdezem, egy akusztikus koncerten?
0: Nem. Nekem nagyon nagy példaképem a Presser Pici. Nagyon sokat dolgoztunk együtt, és dolgozunk is együtt, és ő nagyon sok mindent megmutatott nekem a mi idézőjelbetében, amikor egy setlistát ír például magának, hogy nyilvánvaló más státusza van, tehát ugye mindenki ismeri, 1500-2000 slágert írt, tehát rettenetes mennyiségű slágert is írt a Pici. A lényeg az, hogy ő szereti kivárni. Tehát szereti azt, hogyha nem olajtóstól megyünk be, hanem építkezik, és megvárja azt a pontot, amikor el lehet sütni azt, amire ő gondol, és ott van a helye. És ettől lesz neki a koncertjeinek egy íve. Mi nem tehetünk, tehát nekünk nyilvánvaló más, teljesen másak a lehetőségeink, az biztos, hogy én is inkább főleg egy ilyen akusztikus verzió esetében építkezősre fogom venni a dolgot. Már kitaláltuk értelemszerűen, mert mindenki készül ugye a számokkal. Ami érdekessége, hogy ugye ahogy meséltem neked, mert megkérdezted, hogy kell-e dolgozni ezzel kapcsolatban, hogy azért minden számot át kell hangszerelni, és éppen ezért majd az utolsó próbán, ami most pénteken lesz, fog eldőlni, hogy mi lesz a végleges sorrend, mert lehet, hogy az én agyamban ez így született meg, de egyébként meg valójában teljesen másképp szól, és lehet, hogy nem első vagy második, hanem mondjuk utolsó előtti szám lesz.
1: Benne van a pakliban.
0: Benne van, abszolút benne van a pakliban.
1: No, hölgyek vagy urak látogatják a koncertjeiteket elsősorban?
0: Hát is, remélem. Vegyesen. Egyébként érdekes, hogy főleg idősebbek. Ez azért érdekes, mert szóval szerintem, inkább, és ez teljesen más kérdés már, a mai zenét a fiatalok azt leginkább olyan fórumokról ismerik meg, mint az internet, és a, nem, tehát, hogy amit eléjük teszel.
1: Igen.
0: Az én generációmban meg kellett ezt keresni. Tehát, igen, hogy mit tudom, én elkérezkedtem anyámtól, akkor elmentem a Bercsényibe, vagy elmentem a, mit tudom én, az FMH-ba, a Hubó koncerte, és a többi, és a többi.
1: Ja, ott voltál szóval, már?
0: Én ezeken ott már 13 évesen ültem, és rajongó volt. Rajongtam mindenért. Vagy a Józsefvárosi klubban is.
1: Elengedtek 13 évesen?
0: Igen, ez volt nekem, nagyon nagy malacom volt. 13 évesen, és az volt a kikötés, hogy nem romolhat a átlagom, és nem is romlott. Aha. Én betartottam a szabályokat, ők betartották, és innentől kezdett működött. A lényeg az, hogy ma pedig úgy van, hogy mindent készen kapnak. Tehát kinyitják a netet, és akkor egy ilyen csetes beszélgetés alatt el tudom képzelni, hogy 1500 előadónak a neve meg. Ezt hallottad már? Ilyen van, és akkor napról napra. Nincs idejük elmélyülni egyetlen egy műfajba se, sőt, szerintem az előadóknak is. Tehát az, hogy például mondjuk azt, hogy a Picinek mennyi slágere volt, na ja, persze, de azért, mert abban a rendszerben, amiben ő dolgozott főleg, az volt, hogy volt 3 rádióadó, aztán csókolom, persze, és azokon belül egyfolytában óránként, igen, lehetett hallani. Igen. Ezt ma már nem tudja, tehát ma slágert írni, és akinek tényleg slágerré válik a szám, az már nagyon nagy dolog, mert olyan szintű túltermelés, igen, van ebbe a, igen, szakmában, úgyhogy hát nekünk nincsenek ilyen jellegű slágereink. Vannak olyanok természetesen, amiket például a zenekarnak a közönsége ismer, és akkor azt oda emelte a maguk módján, de alapjában véve tipikusan rádióbarát, vagy ilyen nem rádióbarát, mert ez is rossz kifejezés, rádiós slágert, ilyet mi nem játszottunk. Mm. Van lenne olyan simán, de hát ez meg egy szerkesztő kérdés.
1: Persze, tehát az, hogy ma
0: nem sajta, igen, itt vannak ilyen zeneipari konferenciák, megpróbáljuk megfejteni, hogy mifelé megy, és nem vitatom, hogy vannak kérdések szerintem, amiknek van létjogosultsága, de alapjában véve ezt mindenki tudja, hogy az, aki a műsor csinálja, illetve adott esetben egy rádiónak a műsor politikáját kialakítják, azok döntik el, hogy mi lesz téve a sláger.
1: No, de még majd a következő 15 év.
0: Így van, pontosan. Akkor majd megint, én már érzem, hogy itt van a kezemben.
1: Azok a bizonyos, ugye, mert nagyon hiszek a hatásokban, az élményekben is. Biztos vagyok benne, hogy hatottak rá 13 évesen ezek a korai koncertélmények, de néha felfedezed magadban? A színpadon. Hogy na, ez onnan jött? Vagy nincs ilyen tudatosság? Nem figyeled ennyire tudatosan
0: de magadat. Biztos, nem fedezem fel, mert azért másokért rajongtam. Tehát az minden, én minden korszakban azt gondolom rajongtam valakiért, de ezek szélsőségesen más emberek voltak. Tehát az én példaképeimet minden koromban máshonnan... Ami nem azt jelenti, hogy akkor véget ért egy kor, és akkor leköpöm az előzőt,
1: hanem az építőkockák álltak
0: pontosan,
1: össze.
0: Hanem félre. Tehát voltam ilyen Rolling Stones fan, és akkor beszereztem az összes Rolling Stones lemezt, ami létezik, tehát tényleg én teljesen már nem boksolok, tehát nem, és nem azért, mert rosszabb lehet, másnak más lehet, teljesen más zenék érdekel. Kinőttem, más zenék érdekelnek. És nem csak a blúzzal van így, én elég nyitott embernek tartom magamat, és van szerencsém, hogy vagy Igen, hát ez szerencse kérdése is, hogy olyan emberekkel is játszhatok, például, mint a Hegedis Bori, meg a Temfőerük duó, akinek a zenéje van hihetetlen érzékeny, és ezeknek a előadóknak igazából csak szőrmentén érintik a blues zenét, mert mindenféle egyéb teljesen más hatások érik, és akkor én ahhoz egy kicsit hozzá tudok szólni, és nekem ez egy nagyon fontos dolog az életemben.
1: Egymástól is tanultak folyamatosan a zenekarban?
0: Kell, másképp nem megy. Mindenképpen kell. Én biztos, hogy sokat tanultam eddig az Olivértől is, talán fegyelmezettséget is. Hát minden korszak, ugye nekem volt a Palermo Boogie Gang annak idején, igen, mint főcsapat, akkor mi az Durbele, gyerünk neki az éjszakába. Tehát nem volt ez olyan tudatos dolog, hogy akkor most mi tudatosan felépítsünk egy olyan karriert, hogy abból majd évtizedek múlva is tudjunk profitálni, hanem egyszerűen mi szerettük azt a fiatalságot, csomó hely akkor nyílt meg 90-es évek, ugye a Tilos az A, Blue Box-a, sorolhatnám azokat az alternatív szórakozó helyeket, megnyíltak az országhatárok, amit végig ki kellett próbálni, tehát nem volt mese. FMK-ban, nem tudom, reggel 6-kor hazamenni 4 kézláb, szóval amit el tudsz képzelni.
1: Hozzátartoztam.
0: Igen, és hozzá. Ez elmúlt, de hogy én ezekre a dolgokra ugyanolyan kellemesen emlékszem, mint arra a dologra is, amikor az ember kapja azt a féle pofont idézőben, hogy meg kell tanulnod fegyelmezetnek lenni a színpadon. Ez részint nem csak a kollégák mutatják meg, hanem egyszerűen rá kell jönni arra, hogy vannak dolgok, amiket mint te, mint szócső, mert egy a koncerten te leszel a szócső, nem tudod azt csinálni, hogy a koncert után 4 kézláb mész haza, mert akkor hitelét veszti az, ha esetleg...
1: Na, tehát Dunaharasztiról nem 4 kézláb.
0: Nem, Dunaharasztiról, igen, hát ugye 6 órakor még azért elég érdekes lenne, hogyha 6 órakor már tajt részegen mennék
1: hát
0: oda.
1: Nem is akkor gondoltam.
0: De utána is, nem, ez a 6 órás kezdet is egy kicsit azért van, ugye, mert azért tegyük hozzá, hogy Haraszt ugye nem Budapest, és aha, nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy de akkor visszajönni, és a többi, és így szerintem egy ilyen viszonylag kora esti időben véget ér a koncert, és mindenki kényelmesen haza tud menni például.
1: Laffert Kúria, kedves hallgatóink, 18 óra.
0: 18 óra,
1: 17. Így van. És speciális koncert.
0: Ez abszolút speciális, azért, mert akusztikusan vagyunk, tényleg egy-egy mikrofonnal leszünk csak kihangosítva, és hát ugye a számokat is, ahogy beszéltük, teljesen áthangszereljük.
1: Izgalmas, úgyhogy sok csillogó szempárat kívánok.
0: Köszönjük szépen.
1: A tiétek is csillogni fog, és a Mojót keressék minden.
0: Így van, pontosan. Nem szabad levenni a naptáról a szemüket.
1: Úgyhogy szeressék, kövessék őket, pontosan azért, mert ezt a elképesztő energiát, amit imádott hivatásul beletesznek, a figyelmükkel viszonozzák, kedves hallgatóink. Szabó Tamással beszélgettem, köszönöm, hogy itt voltál, örültem neked, gyere gyakrabban.
0: Szervusztok, szia!
1: És Tamástól most elköszönök, önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elbúcsúzás erejéig még én is vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Oncai Csabának és Szabó Tamásnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Emmanuel Macron lesz Magyar Péter díszvendége október 23-án. Újra megnyílik az Erasmus program a magyar hallgatók előtt. Megvan a Magyar Nemzeti Levéltár új vezetője. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-i ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozat lesz, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, és a parlamentben díszülést tartanak. Magyar Péter hozzátette, hogy az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket, itt lesz Emmanuel Macron francia elnök, itt lesznek uniós vezetők, és itt lesznek szomszédos országok, vagy akár a balkáni országok vezetői is. A 2026-2027-es tanévtől ismét pályázhatnak az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók és a felsőoktatási intézmények pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa program lehetőségeihez. Orbán Anita külügyminiszter közlése szerint az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság erre vonatkozó javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás. A külügyminiszter hozzátette, az Európai Bizottság szeptember végén úgy értékelte, hogy Magyarország jelentős lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az uniós pénzügyi érdekek védelme érdekében. Szed Balázsta az eddigi megbízott főigazgatót nevezte ki a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatójának, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A főigazgatói munkakörre augusztus 19-én írta ki a nyilvános pályázatot a szaktárca. Szed Balázs korábban gyűjteményi főigazgató helyettesként dolgozott, az elmúlt hónapokban pedig megbízott főigazgatóként vezette a levéltárat. A Karitáció Alapítvány gyógyító bohóc doktorai immár 14. alkalommal hirdetik meg hagyományos karácsonyi csoki gyűjtésüket. Céljuk, hogy az ünnep örömét azok a gyerekek is megélhessék, akik a karácsonyi készülődés napjait betegségük miatt kórházban töltik. Egy táblacsoki apró figyelmességnek tűnhet, de egy kórházi ágyon fekvő gyermek számára sokkal többet jelenthet. Annak üzenetét, hogy valaki gondol rá, és szeretné szebbé tenni a napját. A bohóc doktorok a felajánlott csokoládékat karácsony előtt személyesen juttatják el a gyermek osztályokra, játékot, nevetést és biztatást is ajándékozva a kisbetegeknek. Az alapítvány további gyűjtőpontok jelentkezését is várja. Olyan segítőket keresnek a fővárosban is, akik vállalják a helyi felajánlások összegyűjtését és eljuttatását a Szegedi Központba december 18-áig. Október 15-e és 25-e között rendezik meg a 15. szemrevaló filmfesztivált a Toldi és a Művész moziban, ahol a német nyelvterület friss filmjeiből válogatnak. A Németországból, Ausztriából és Svájcból érkező alkotások között több díjnyertes film is szerepel, köztük az Űr a szívben, az Apaföld, a Kála, a Róz és az Esti műszak. A fesztivál holnap a Toldi moziban az Űr a szívemben című filmmel nyílik, majd október 16-a és 25-e között a Művész moziban folytatódik, több vetítést, beszélgetés és közönség találkozó is kísér. Budapest komoly esélyekkel indulhat a 2036-os nyári olimpia rendezéséért folyó versenyben, a 2024-es Párizsi Játékok nemzetközi igazgatója szerint. Sophie Loran az M4 Sportnak azt mondta, a magyar főváros egyik nagy előnye, hogy már számos sikeres világversenyt rendezett, emellett a legtöbb szükséges sportlétesítmény is rendelkezésre áll, ráadásul ezek jelentős része a Duna közelében található. A szakember szerint a magyarok sportszerető nemzetet alkotnak, ami szintén fontos szempont egy olimpia pályázatánál. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság várhatóan 2029-ben dönt a rendező országról. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Süllyed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Csak a zene. Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Strasbourg szerint jogsértő volt a tanárok sztrájkjogának korlátozása 2022-ben. Megújul a 60 Szolnok vasútvonal egy szakasza, 4 napig látogatható lesz a Kossuth téri igazságügyi palota. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A pedagógusoknak adott igazat az Emberi Jogok Európai Bírósága a 2022-es tanári sztrájkok ügyében. A strasbourgi testület kimondta, a magyar állam jogsértő módon korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, amikor rendeletben olyan szolgáltatásokat írt elő a sztrájk idejére, amelyek a bíróság szerint aránytalanul szűkítették a munkabeszüntetés lehetőségét. Az ügyben a pedagógusok szakszervezete, a pedagógusok demokratikus szakszervezete, valamint 2 érintett tanár fordult a strasbourgi testülethez. Az ítélet szerint a korlátozás célja ugyanaz oktatás biztosítása volt, a magyar állam azonban nem tudta kellően igazolni, hogy a szigorú szabályozás szükséges volt. A döntés 3 hónap múlva válhat jogerőssé, addig a magyar állam kezdeményezheti az ügy újra tárgyalását. A MÁV megújítja a 82-es számú 60 Szolnok vasútvonal egy szakaszát, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt bejegyzésében kiemelte, 60 és új 100 között elvégzik a tervezett karbantartásokat, több mint 13 kilométeren szabályozzák a vágányokat, 33 kitérőnél végeznek munkálatokat, 320 váltót alfát cserélnek, átépítenek egy vasúti átjárót és 2 rövidebb pályaszakaszt is. A munkák 10 napig tartanak, a vágányzár miatt pótlóbuszok közlekednek az érintett szakaszon. Hozzátette, hogy mintegy 5 kilométeren számolnak fel sebességkorlátozásokat, amivel 6 perc menetidőt nyerhetnek. A cél a pontosabb és megbízhatóbb vasúti közlekedés. Október 20-a és 23-a között ingyenes vezetett sétákon tekintheti meg a közönség a felújítás alatt álló igazságügyi palotát. Ezt a Facebookon jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Átadásának 130. évfordulója alkalmából 4 napra megnyitják a látogatók előtt a Kossuth tér épület megújuló történelmi tereit. A regisztrációhoz kötött mintegy 55 perces vezetett sétákon 30 fős csoportok vehetnek részt, a 16 év alattiakat pedig nagykorú kísérővel vár. A bejáráson megnézhetik a központi csarnokot, benne Lócz Károly mennyezet képével, Stróba Lajos, Justícia szobrát, amely a 70 év után került vissza eredeti helyére, a rekonstruált történelmi bútorzattal berendezett dísztermet, 2 műemléki és egy új korszerű tárgyalótermet. A parlamenttel szemben álló épület felújítása befejezéséhez közeledik. A tervek szerint a kúria 2027 márciusában költözhet be az épületbe. November 13-án nyitja meg kapuit a 12. SPEFI Nemzetközi Speciális Filmfesztivál a budapesti 5-ös 10 kulturális színtérben. A 44 országból érkezett különleges alkotásokat felvonultató rendezvény hazánkban elsőként kínál komplex akadálymentesítést a látogatóknak. A programban olyan ritkán látott sorsok és alkotói megoldások kerülnek a vászonra, mint a kerekesszékhez kötött kazak kisfiú és egy marsjáró találkozása, valamint a 100 km/h felett száguldó látássérült magyar dobos története. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid lett az év legjobb nyíltvízi úszója a Nemzetközi Úszószövetség szurkolói szavazásán. Az FTC sportolója kiemelkedő évet tudhat maga mögött, összetett világkupa győzelmet szerzett, emellett a párizsi Európa-bajnokságon egyedüli férfi úszóként mind a 4 versenyszámban dobogóra állhatott, egy arany, 2 ezüst és egy bronzéremmel zárva a viadalt. A szavazáson Betlehem Dávid 2333 voksot kapott. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hadd tegyem fel a mindenkit érdeklő, azt nem mondom, hogy érintő, de izgalmas kérdést: hogyan lesz valakiből popstar? És ha szeretnének erre a kérdésre választ kapni, akkor november 6-án pénteken este 19 órától a Magyar Zeneháza Popkulturális Klubkönyvtárában, igen, ott a Városliget szívében egy beszélgetésen megkaphatják Stumpf András és Kovács Ákos Dadantól. Mert hogy a sztárok, mióta az eszünket tudjuk, bizony velünk vannak. Már szinte magától értetődőnek veszük, hogy előadók üstökösként tűnnek fel, és a nevük milliók számára válik ismerté. Hát ki hosszabb, ki rövidebb időre. Olyan különös jelenség ez, amivel úgy tűnik, egyelőre nem tudunk betelni. Pedig ők is csak, és idézőjelben mondom, emberek. Egyszer ők is elkezdték valahol. No de, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek vajon a sztárok, amelyekkel ennyi embert lázba tudnak hozni? Mikor mutatkozik meg ez a tehetség? Az adottságokon túl mi minden kell ahhoz, hogy valaki valóban közismerté váljon, hisz egyedül senki nem jut sokáig, ott van mellettük rengeteg technikus, újságíró, lemezkiadó, menedzser, PR-os, marketinges, asszisztens, meg mindenki, akit csak el lehet képzelni ott a backstage-ben, meg a háttérben eszméletlen, hogy mennyi összetevője van és támogatója egy idézőjelbe tett sztárnak. És ha már a menedzsereknél tartunk, egy zeneipari szakember mikor és hol figyel fel azokra, akik majd a jövő sztárjai lesznek? Miben és hogyan tudják egyengetni a karrierjüket? Nos, a beszélgetés apropóját a Zeneháza Freddy című kiállítása adja, amely a könnyű zene egyik legikonikusabb popsztárjának, Freddie Mercury-nak állít emléket. Stumpf András újságíró kérdezi Kovács Ákos Dádánt, az egyik legnagyobb hazai zenei menedzsment cég, a Gold Record munkatársát, aki olyan előadókkal dolgozott, mint a Heaven Street 7, a Supernum, By Alex, a Blaha Louisiana, Margaret Island vagy a Carson Coma. November 6-a péntek, Magyar Zeneháza.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyarország megfelelően felkészült a téli időszakra. Burkolatjavítások kezdődnek az M1-es, az M7-es és az M0-es térségében. Társadalmi egyeztetésre bocsátották Budapest környezetvédelmi programját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyarország megfelelően felkészült a térre. A földgázellátása már betárolt készletekből is biztonságosan fenntartható a gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint. A hazai gáztárolók töltöttsége jelenleg 77%-os, ami magasabb az Európai Uniós átlagnál és az egy évvel korábbi magyarországi színnél is. Az ország 5 földgáztárolója összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter gáz befogadására alkalmas, a rendelkezésre álló készlet pedig már meghaladja a 4,8 milliárd köbmétert. A tárca kiemelte, hogy ez a mennyiség a lakosság elmúlt időszaki éves fogyasztásának több mint másfélszerese. A fogyasztás arányos töltöttség Magyarországon 55%, szemben a 24%-os európai átlaggal. A tárca szerint a kedvező adatok biztos alapot nyújtanak a téli ellátás fenntartásához. Több ütemben végez burkolatjavítási munkákat a Magyar Közút, az M1 M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-es autópályán, valamint az M0-as autóton. A munkálatok szombaton kezdődnek és várhatóan november közepéig tartanak. Október 17-e és 19-e között Budaörs térségében az M1-es és az M7-es autópálya szétválásánál lezárják a középső sávot, ezért az M7-es felé a belső, az M1-es felé pedig a külső sávon lehet közlekedni. A Balaton irányába haladó számára lezárják az M0-as autótra és a 8103-as útra vezető lehajtót. A terelt útvonal az érdi csomóponton keresztül vezet. A következő napokban további sávkorlátozások várhatók az M7-es Budapest felé vezető oldalán, az M0-as és a budaörsi csomópont térségében is. A további ütemekről később adnak tájékoztatást. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta Budapest új 2031-ig szóló környezetvédelmi programjának tervezetét a fővárosi önkormányzat. A dokumentum a következő évek legfontosabb környezetvédelmi céljait és feladatait határozza meg. A program három fő jövőképre épül. Az élhető Budapest célja a tisztább levegő, az egészségesebb környezet és a zöld felületek bővítése. Az ellenálló Budapest a klímaváltozás hatásaira való felkészülést, valamint a természeti értékek és a vizek védelmét helyezi helyezi előtérbe. Az önálló Budapest jövőképe pedig a fenntartható közlekedésre, a felelős erőforrás gazdálkodásra és az energiahatékonyságra épül. A főváros november 8-áig várja a budapestiek, valamint a civil és szakmai szervezetek javaslatait a program véglegesítése előtt. Kábítószerkereskedelem és kábítószerbirtoklás miatt emelt vádat egy 8 fős droghálózat tagjai ellen a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A vádirat szerint a feltételezett vezető 2022 nyarától marihuánát és kokaint értékesített, később pedig Spanyolországból szerezte be az árut egyik társán keresztül. A hálózat tagjai rendszeresen továbbadták a kábítószert viszonteladóknak, egyikük a vád szerint még a tanári naplójában is vezette a tartozásokat. A rendőrök 2024 májusában egy kecskeméti áruház parkolójában fogták el a főgyanúsítottat és élettársát, amikor egy 6,5 kiló marihuánát tartalmazó szállítmányt vettek át. A hatóságok egy másik 6,8 kilós szállítmányt is lefoglaltak, a kutatásokkor pedig kokaint, marihuánát, készpénzt és nagyértékű járműveket is találtak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, jön a mindent eldöntő. Na jó, nem mindent eldöntő, de klasszikus kérdés. Nálatok laknak-e állatok? És hogy mit dönt el a kérdés? Most az, hogy mennyire vagyunk idősek. Mikor voltunk gyerekek? Melyik időszakban? Vagy gyermekkorunk időszakában hallottuk-e egyáltalán ezt a rendkívül izgalmas kérdést, amit megénekeltek? Méghozzá nem akárkik, a Kalákáik. November 7-én a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, ez egy szombati nap, jön délelőtt 10:30-tól a koncertteremben a Kaláka extra műsora 40 év legjobb állatos zenével. Mert hogy igen, amiről beszéltem, a legtöbb családban már legalább 40 éve laknak állatok. Ugyanis éppen 40 évvel ezelőtt, 1986-ban jelent meg a Kaláka első gyerekeknek szánt zenéskönyve, ami pontosan ezt a címet viselte. Bizonyára sokan emlékeznek a szülők, vagy a nagyszülők közül erre a kicsi könyvecskére a kazettával együtt. Ha a kazetták hát azóta már nem nagyon vannak, de sajnos az állatok is fogyatkoznak, a Kaláka viszont örök, ez egy jó hír. Újabb és újabb generációk fedezik fel maguknak ezeket a megzenésített verseket, ahol olyan nagyszerű költők verseit hallhatjuk megénekelve, mint Tandori Dezső, Tamkós Irató Károly, Kányádi Sándor vagy Csukás István. Nekik, illetve a zenekarnak köszönhetően az évek során újabb és újabb állatokat vontak be a megzenésített élőlények sorába. Ennek a zenés állatkertnek lehet fültanulja mindenki, aki eljön erre a hihetetlenül izgalmas koncertre. A hangyától az elefántig mindenféle nagyságú élőlényt, éljen bár szárazon, vízben vagy levegőben, bizony megénekelnek a Kaláka tagjai, akik, hadd mondjam el nagy büszkeségünkre és saját büszkeségükre is, kétszeres Kossuth-díjas művészek és alkotók. November 7-e szombat, Magyar Zeneház.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. Forgalomba állt az új Kaflotta 44. járműve is Budapesten. Sikeres tüdőműtéten esett át 14. Leópába. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Október 15-i hatállyal lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatói tisztségéről Láng István. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a poszt betöltésére pályázatot írnak ki, az intézmény vezetését átmenetileg Gacsai József főigazgató helyettes veszi át. A tárca lemondás okáról nem közölt részleteket. Hazai és Európai Uniós forrásokból összesen mintegy 20 kilométeren újul meg a balatoni bringa kör az északi parton. A fejlesztések célja a rossz állapotú helyenként balesetveszélyes kerékpárútszakaszok felújítása és kiszélesítése. A legnagyobb beruházás keretében Tihany és Balatonfűzfő között 14,4 kilométeren építik át a meglévő útvonalat, amely 7 települést érint. Az új kétirányú kerékpárútak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, emellett új hidak és vasúti átjárók is épülnek, ezzel párhuzamosan hazai költségvetési forrásból több rossz állapotú szakaszt újítanak fel Balatonakali, Zánka, Balatonkenese, Balatonfűzfő és Badacsony-Tomaj térségében. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a hazai finanszírozású munkák jövő tavasszal indulhatnak, és már a 2027-es szezonra elkészülhetnek. Már 100 rövid kafillamos közlekedik Budapesten, amiért földkövet a 2300-as pályaszámú járműforgalomba állása jelentette, amely az új Kaflotta 44. tagja. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a korábbi beszerzések során 56 rövid kafillamos érkezett a fővárosba, az új program keretében pedig további 46 rövid